Minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: mindenki repcsorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökké repcsorog a véremben.
1: Rádió 88.

0: Pár fokkal hűvösebb lesz a hétkezdés, de napközben így is 22 fok valószínű. Hamarosan érkeznek a hírek, ahol egy új szegedi világcsúcsról is szó lesz majd. Világcsúcsot állított fel Szegeden egy nyugdíjas karateklub. Az új szegedi sportcsarnokban 234-en mutattak be egyszerre egy negyedórás gyakorlatsort. Emellett két magyar rekordot is felállítottak, csaknem 16 ezer volt az összéletkora a résztvevőknek. Sinan Zsiga Zsolt elmondta, hogy a legjobb érzés az volt, hogy a lelátón ott voltak a karatésok unokái és családja, akik végigizgulták a kísérletet. Jövőre újabb rekord felállítására készülnek.
1: Most nagyon fontos az, hogy a dolgozik a szervezet azon, hogy a magyarországi központját áthelyezze Svájcba. A másik pedig, ami nagyon fontos, hogy a tervekben benne van értelemszerűen a következő évi rekordkísérlet is. Az a 2027. szeptember 11-én ugyanis Szegedváros sportcsarnokában lesz. Erre már az előzetes megállapodások és helyszín foglalás megtörtént.
0: Jelentős erőkkel vonultak ki a tűzoltók egy hódmezővásárhelyi fehérjefeldolgozó telephez, ahol a tárolt hulladék gyulladt ki. A katasztrófavédelem azt írta, az oltási munkálatok pedig több mint fél napig tartottak. A beszámoló szerint a tűzoltás irányítója kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a megfeszített tempó mellett az állomány tagjai lehetőséget kapjanak a pihenésre. A tűzoltók egymást váltva forgásszerűen vonulhattak el néhány percre, hogy erőt gyűjtsenek a munka folytatásához. Szalmonella miatt hívták vissza az 1 kg-os kiszerelésű Von Barf Professional Lamb Mono állateledelt. Az intézkedés kizárólag az 1 kg-os kiszerelésű 2028. július 31-i fogyaszthatósági idővel rendelkező tételekre vonatkozik. Nem minden azonos nevű termékre. Különösen fontos a probléma, mivel a baktérium fertőzést okozhat. Nem csak az állatokat érintheti a kockázat, a szennyezett nyers állateledel kezelésekor az ember is kapcsolatba kerülhet a baktériummal. És végül közös zenével érkezik Madonna és Charlie XCX, és nem is kell sokat várni rá, hiszen szeptember 24-én jelenik meg a Danceteria After Hours. Ez Madonna legutóbbi Confessions 2 című albumán szereplő Danceteria átdolgozott változata lesz. A páros már egy rövid előzetest is megosztott a dalból. Szóval körülbelül sejthető, hogy mire számíthatnak rajongói. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallotta.

0: így kívánunk, szép jó reggelt mindenkinek. Hétfő van.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Remélem, valami nem
1: tényleg hétfő van.
0: Fülembe valamit. Ú, bégat az.
1: Jó reggelt, Gedzó.
0: Hello, Dani.
1: Meghúzom ezt.
0: Már én is tekergetem itt ezeket. Lejjebb lett véve kicsit a loopunk.
1: Igen,
0: hallod?
1: Ez hogy állítottad így el a mikrofon?
0: Én?
1: Sem. Amikor csak én beszélek bele.
0: Én abban nem nyúlok.
1: Szóval jó reggelt mindenkinek, ez a mega hétfő van.
0: Így.
1: Jó, 21-e van, nem soká 6 óra.
0: Nem soká?
1: Nem soká, mert 22, 1.
0: Így lesz?
1: Így, ennyi. Másodlás.
0: Nem még.
1: De hát ott van.
0: Ja tényleg. Akkor ezt én elnéztem. Akkor ne haragudjatok rám. Jöjjön a hír összefoglaló, jó? És akkor az a biztos. Ma beszélünk egy csomó mindenről.
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
4: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, napos őszi időnk lesz ma Szegeden. Teljesen átalakítanak egy régi dühöngőt Felsővárosban. Pizzás és kakaós csigával várják a bringásokat az autómentes napon, és új padlózaton gyakorolhatnak a szedeákosok. Jönnek Szeged és környékének legfontosabb hírei szeptember 21-én Nagy Ágitól. Parkolót, streetball pályát és közösségi kertet alakítanak ki október végéig a Keresztöltés utca és a Szilléri sugárút sarkán lévő tömbbelsőben Szegeden. A terület északi oldalán 14 férőhelyes parkoló és egy mozgássérült parkolóhely, a korábbi kosárlabda pálya helyén pedig egy kisebb streetball pálya kap helyet. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester hozzátette, a bekerített közösségi kertnek köszönhetően a zöld terület is nagyobbá válik.
5: Már nem annyira igényli a lakosság azt, hogy túl sok helyen lehessen pattogtatni a lasztit, és ezért az önkormányzat már nagyon sok helyszínen elkezdte átalakítani ezeket a belső, tulajdonképpen közösségi tereket, ahol a helyiek lényegében kikapcsolódhatnak, és hát igazítjuk hozzá változó igényekhez ezeket a helyszíneket.
4: Az asszály miatt repett meg több gyálaréti, Klebersberg telepi és Tompa-szigeti családi házfala az elmúlt időszakban. A terület agyagos, löszös földje a vízhiány miatt sokkal könnyebben mozgatja meg a házakat. A Szeged Televízió riportja szerint a helyiek teljesen el vannak keseredve, hiszen ebben az esetben még a biztosító sem fizeti meg a kárukat. Jelenleg statikus véleményére várnak, abban bíznak, hogy van megoldás a problémájukra. Reggel 7 és 9 óra között pizzás és kakaós csigával, illetve üdítővel várják a kerékpárral közlekedőket a keddi autómentes napon a Stefánián. A Szegedi Városkép és Piac Kft. Idén is számos zöld programmal készül, továbbá a Gogol utca, Jósika utca kereszteződésében és a Szent Györgyi Albert agórában. Rácz Attila ügyvezető elmondta, a felső tagozatosok egy kerékpáros vetélkedőn vehetnek részt, ahol értékes nyereményeket is hazavihetnek a legjobb osztályok.
6: 9.30-kor és 11 órakor is lesznek ilyen zöld tematikus koncertek óvodásoknak, kisiskolásoknak, illetve újrahasznosítással kapcsolatos kézműves foglalkozásokra is sor kerül majd. Lesznek kiállítók is, rendőrség, tűzoltóság, vadaspark és más civil szervezetek, alapítványok is ki fognak települni.
4: Újabb kereklátogató számhoz közelít a Drága Barátom Picasso című kiállítás Szegeden. A Móra Ferenc Múzeumban várhatóan hétfőn délelőtt fog megérkezni a 20.000. Látogató, akit Picasso ajándékcsomaggal köszöntenek majd. A tárlat az idei múzeumok éjszakáján június 20-án nyitotta meg kapuit, Pablo Picasso világhírű művész grafikái, kerámiái állnak a középpontban. A kiállítás különlegessége, hogy a legendás alkotó munkáit olyan magyar képzőművészek és grafikusok műveivel együtt mutatják be, akik hatottak Picasso-ra, vagy akár személyes kapcsolatban is álltak vele. Felújított padlózaton gyakorolhatnak a délút STS-e Deák játékosai, hiszen nemrégiben felújították a Szegedi Deák Ferenc gimnázium tornatermét. A legfelső parketta réteg alatt több rugalmasságot segítő szerkezetet is kicseréltek, így az új padlózat a jelenlegi tervek szerint akár 30-40 évig is kiszolgálhatja a profi játékosok és a gimnáziumi tanulók igényeit egyaránt. Kovács Tamás gazdasági alpolgármester hozzátette, a beruházást a Szedeák mintegy 70 millió forint TAO támogatásból valósította meg, ezért cserébe az önkormányzat az új szegedi sportcsarnok felújításába száll be.
7: Már a különböző deszkázatok nem megfelelően adták vissza a labdát, amikor ugye kosaraztak rajta, és ezért szükségessé vált a teljes padlózatnak a cseréje. Ezt egyébként számogattuk, hogy több 10 tonnányi faanyagnak a megmozgatását jelentette egyrészt ki, másrésztről be.
4: Világcsúcsot állított fel Szegeden egy nyugdíjas karateklub. Az új szegedi sportcsarnokban 234-en mutattak be egyszerre egy negyed órás hatalmas gyakorlat sort. Emellett két magyar rekordot is felállítottak, csaknem 16 ezer volt az összéletkora a résztvevőknek. Sinan Zsiga Zsolt elmondta, hogy a legjobb érzés az volt, hogy a lelátón ott voltak a karatésok unokái és családja, akik végig izgulták a kísérletet. Jövőre újabb rekord felállítására készülnek.
8: Most nagyon fontos az, hogy dolgozik a szervezet azon, hogy a magyarországi központját áthelyezze Svájcba. A másik pedig, ami nagyon fontos, hogy a tervekben benne van értelemszerűen a következő évi rekordkísérlet is. Az 2027. szeptember 11-én ugyanis Szegedváros sportcsarnokában lesz. Erre már az előzetes megállapodások és helyszínfoglalás megtörtént.
4: Egy megrepett keresztmerevítő elem miatt 100 km per óráról 60-ra csökkentették a megengedett sebességet az algyői vasúti Tiszahídon, tudta meg a Szegeder. A korlátozás a Szeged-Hódmezővásárhely Trendtrént és a Szeged-Békés Csaba között közlekedő vonatokat is érinti. Ez körülbelül egy perccel növeli a menetidőt, de egyelőre nem okoz fennakadást. A MÁV azt közölte, hogy a sebességkorlátozás mellett fokozottan ellenőrzik a hidat. Azt egyelőre vizsgálják, mi okozta a keresztmerevítő repedést, és hogyan lehet azt kijavítani. Egy éve hunyt el Szabó Zsolt, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya. A tragikus körülmények között eltávozott alezredesre a rendőrkapitányság épülete előtt emlékeztek meg mécses gyújtással szombat este. A Hódpressz beszámolója szerint az eseményen Márki-Zay Péter polgármester emlékező beszédet, Antal Imre plébános pedig imát mondott Szabó Zsoltért. Ferenci Gábor a térség országgyűlési képviselője pedig a mécsesek mellett koszorúval is tisztelgett a posztomusz díszpolgári címmel kitüntetett rendőrkapitány emléke előtt. Jelentős erőkkel vonultak ki a tűzoltók egy Hódmezővásárhelyi fehérjefeldolgozó telephez, ahol a tárolt hulladék gyulladt ki. A katasztrófavédelem azt írta, az oltási munkálatok pedig több mint fél napig tartottak. A beszámoló szerint a tűzoltás irányítója kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a megfeszített tempó mellett az állomány tagjai lehetőséget kapjanak a pihenésre. A tűzoltók egymást váltva forgásszerűen vonulhattak el néhány percre, hogy erőt gyűjtsenek a munka folytatásához. Eredményes volt a halőri intézkedés, a megengedettnél több halat horgáztak a külföldiek az Atkai holtágon. A horgászegyesületek Csongrád megyei szövetsége szerint a szomszédos országokból érkező pecások horgászati kultúrájában több esetben is vannak hiányosságok. Jellemzően egyes külföldi horgászok kevésbé figyelnek a vízpartok tisztaságára, vagy felületesen olvassák el a szabályokat, ami miatt számos halvédelmi szabályt figyelmen kívül hagynak. Több esetben is történtek halőri intézkedések emiatt az elmúlt időszakban. Legutóbb egy háromfős társaságot vontak felelősségre.
9: Jó reggelt kívánok! A szegedi sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallod. 10 gólos győzelmet aratott az OTP Bank Pik Szeged a KNH férfi kézilabdaliga harmadik fordulójában. A tegnapi tornán a balatonfüredi KSE együttesét fogadták a kékek, amin már az első fél időben behozhatatlan előnyre tett szert a hazai csapat. Az első játékrész felénél már 6, a fél idő végére 13 gólosra nőtt a különbség, ez pedig a Balatonfürednek a játék második felében sem sikerült 9 gólnál kisebbre csökkentenie, még annak ellenére sem, hogy többször is kettős ember hátrányban játszottak a szegediek. Így a játék végül 38-28-ra a hazai csapat javára ért véget. Az utolsó néhány percen múlt a Szeged-Csanád Grosics Akadémia 2 győzelme az MB3 délkeleti csoportjának 8. fordulójában. A szegedi futballcsapat tegnap az ESMTK ellen játszott Gyulán, ahol az első gólra egészen a 41. percig kellett várni. Innentől a játék legvégéig a kék-feketék vezettek, ám a 95. percben egyenlítettek a fővárosiak, így végül 1-1-es döntetlennel zárult a mérkőzés. A szegediek a következő fordulóban a Csepel ellen játszanak majd idegenben. 4 éremmel zárták a szegedi kajakkenusok a pozsonyi olimpiai reménységek versenyének utolsó napját. Az MVM Szegedi Vízi Sport Egyesület versenyzői összesen 17 dobogós helyezést értek el a nemzetközi utánpótlás viadalon, ebből 3 arannyal és 1 ezüsttel éppen tegnap lettek gazdagabbak. Trencsényi Anna az egyes kenuban 200, Kisboróka 5000 méteren U15-ös kategóriában, Juhász Csordás Krisztián pedig U17-es kategóriában lett első helyezett. A szintén szegedi Ágnetta pedig csapatával, Kelemenzitával, Leskó Lilivel és Tihi Bíborkával érte el a második helyet a kajak 4-es 500 méteres A döntőjében. A szegedi sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallottad.
4: Napos, de szeles időnk lesz ma Szegeden, esőt nem ígérnek az előrejelzések. Napközben 22 fokig melegszik a levegő.
3: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Kedves Ági és Bence, nagyon szépen köszönjük ezt a sok információt, megpróbáljuk földolgozni. Ez alatt a 2 perc 40 alatt még ez a zene szól.
1: Lesz egy dal, az alatt földolgozunk. 6 óra 9 perc van, szeptember 21. Hétfő, csodás nap lesz.
0: Hét. Jó reggelt! 8

0: Talk to you. Jó reggelt kívánok mindenkinek.
1: Jó reggelt.
0: Eddig nagyon sok információt nem mondtunk azért mai reggelbe. Maradjunk annyiba, de itt vagyunk, megjöttünk.
1: És zene.
0: És zene. Na, szeretnétek-e hallani? Na, nem. Szóval, mivel hogy múlt héten, az csak közön kell még egy kicsit halkítani. Szóval, mivel hogy múlt héten ugye bortér volt, és hát épp borozgattunk, úgy gondoltuk, hogy mivel, hogy elindult már a Németországban lévő sörfesztivál, egy kicsit híres, úgy gondoltuk, hogy ma akkor sörözzünk egy kicsit.
1: Így van.
0: Mert hogy elindult ez az Oktoberfest nevezetű mutatvány Németországba, és hát mindenféle izgalmas dolog van ezzel kapcsolatosan. Mi leginkább arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogy állunk mi ezzel az egyrészt alkoholfogyasztással, másrészt meg a sörfogyasztással. Én hoztam erre egy jó statisztikát, tehát a 8 óra után természetesen vendégünk is lesz a témában.
1: Egyébként ugye nézegettem, hogy mi, hogy mindegy cikkeket, de ez, és találtam egy út, ami
0: na.
1: Már, de hogy nem úgy jó, tehát nem akkora sztori, de hogy maga a cím. 50 ezer dobos sört loptak el Kaliforniában. A gyártó megérti a tetteseket.
0: Hát itt 50 ezer?
1: 50 ezer, de nem az, a gyártó megérti. Hát persze, hát jó a sör, hát persze, én is elloptam.
0: Én is vinnám.
1: Ez egyébként most augusztusban történt, 50 ezer dobos sör sikerült.
0: De az már,
1: ez 70 ezer dollár körülbelül az értéke, és ilyen 22 millió forint, 2 teherautót vittek el. Na, egyébként. Már a logisztikai, már az elosztóközpontból egyébként, és hamis papírokkal akkor 2 teherautó. Az egyik elment, jó, és akkor jött a másik, következő, ugyanúgy hamis papírokkal 2 óra múlva elvitte a következő.
0: És én azt tudom elképzelni, hol volt az Egyesült Államokban, melyik
1: államok? Hát ez a Tucson felé mentek, azt a francia tudja, hogy hol van Tucson, nem
0: Tucson,
1: tudom.
0: Dehogy nem. Hát én... Na, én azt tudom elképzelni, hogy ezek beálltak fel a garázsba a két kamionnal, és csak ott iszogatta. Tehát semmilyen olyan elképzelés nem volt, hogy ezt tovább értékesítik, valamit csinálnak vele. Tényleg, hogy így valakinek eladják ezt aztán. Nem tudom, semmi, beálltak a két kamionnal a garázsba, egy nagy fedést el tudok képzelni. Ott ülnek valami két ilyen félcseszlovák kempingszőken, valamit, vagy gyújtogatnak pedig... valami tüzet, vagy valami, és közben sütnek, és közben irgalmatlan módon isszák.
1: Vagy ami lenni szokott a házadék kirakott kanapén. Ugye, na, az még nagy izé, vagy pedig azt szokták még csinálni a rednekek, hogy van a pick-up, és akkor annak a hátulját, magát a platót.
0: Azt, medencének?
1: És akkor medencének, igen. Valami ilyesmit egyébként én is el tudok képzelni. És tudod, jönnek
0: ezek, ezek csak maguknak lopták a sört.
1: Igen, meg ilyen belső poénkodások, hogy te figyelj, Dave, van még sör?
0: És ezt óránként előjön az a poén.
1: Óránként, és akkor így mindig egymásra néznek.
0: Van még sörük.
1: Igen, és mivel 50 ezer dobozról van szó, valószínűleg még az unokáik is ezen fognak poénkodni.
0: Nem biztos.
1: 50 ezer doboz?
0: De ügyes, ez egy év alatt elfogy.
1: Írgalmatlan mennyiség.
0: Egy év alatt, ha rendesen isznak, akkor az egy év alatt elfogy.
1: Egyébként van még egy más, már hogy még egy kedvenc mondatom ebben a cikkben, amit nem értek. Azt mondja, a gyártócég szeptember közepéig adott ultimátumot a sörtolvajoknak, hogy visszaszolgáltassák az ellopott, csak nem 20 tonnányi szállítmányt. De milyen ultimátumot? Mert ha nem adja vissza, akkor
0: mi lesz?
1: Hát nem igen. Tudod, hogy hol van, nem tudod, hogy kik voltak. Milyen ultimátum volt az, te hülye?
0: Utána elkezdjük keresni, vagy mi?
1: De ez lehet. Ezért nem is értem, hogy ultimátumot adott nekik eddigre. Hát de miért, vagy mivel kapcsolatban, vagy hogy mégis minek a sikerességében reménykedtek így?
0: Atyaisten.
1: Na mindegy. Ez csak ilyen kis színes így
0: ez reggelre. Kis színes? Na várjál, én mondom ezt a statot, amit találtam. Kérlek szépen, ez alkoholfogyasztásilag van. Annyit nem.
1: A Magyarországra?
0: Nem.
1: Azt hiszem volt
0: világviszonylatban.
1: A világviszonylatban, mert volt egy év, amikor megvertük az oroszokat, és elsők lettünk népességarányos alkoholfogyasztásban.
0: Igen. Az alkohol, de ez sör.
1: Tehát
0: kifejezetten sör. Kérlek szépen, ezen össze-vissza van 30 ország. Szerinted hogy állunk? Ez világviszonylatos dolog. Hanyadik helyen tartózkodunk mi ezen a 30-as listán?
1: Figyelj, egyébként mi azt hinnénk szerintem, hogy valami nagyon előkelő helyen, de hogy a tippel nem kéne, nem. Mert azért vannak nálunk nagyobb sörfogyaszt, vagy ilyen sörtörténettel, vagy sörkultúrával rendelkező országok, tehát azért nem kell messzire menni, Csehország, Németország. És szerintem Amerika is egyébként elég egészen följött ebben, állítólag nagyon minőségi söröket gyártanak egy jó ideje. Úgyhogy nem, konkrétan nem tudom, hogy melyik. Én azt mondanám, hogy világviszonylatban...
0: Na, akkor mondok így visszafelé dolgokat, jó? Tehát az Egyesült Államok a 29. helyen van, Ausztrália
1: előzik
0: meg a 30-as listában. Őket, tehát visszafelé mondom, szerbek, oroszok.
1: De ez népességarányos fogyasztás.
0: Igen, szerintem. Ja. Namíbia, hollandok, Egyesült Királyság, portugálok, finnek, brazilok, bosnyákok, Bosznia-Hercegovina, és utána vagyunk, mi kérem szépen, a 19. helyen. Még Dél-Afrika is megelőz minket. Lettország, Szlovákia, bulgárok vannak előttünk, a lengyelek, Mexikó, mexikóiak is ott is. Azok valószínűleg kukoricasörből termelnek. Németek természetesen, románok vannak még előttünk, a spanyolok is egészen jó termelnek, horvátok, írek, és az első top 5-öt mondom, horvátok az ötödik helyen, írek a negyedik helyen, az osztrákok vannak kérlek szépen a harmadik helyen, tehát az osztrákok több sört isznak, mint a németek, ez fura, a litvánok vannak a második helyen, és hát csehek az elsők. Na most az van, hogy mondom, hogy ez arányosan...
1: Litvánok a második helyen.
0: Litvánok a második
1: az
0: helyen, képzeld el.
1: Mi
0: magyarok 74,1 litert iszunk átlagba fejenként.
1: Na most gondol,
0: per év.
1: Ja.
0: Hát van, aki, kinek mi?
1: Hát és akkor az 150 korsó, az nem 70,
0: 74 liter, igen. De gondolj bele, hogy van, aki nem iszik. Meg ezt te is mondod, hogy ez népességarányosan.
1: Hát és
0: az azért az rendben van.
1: Csecsemőkre vonatkoztatva is.
0: Igen. Gondol,
1: vagy pedig egyébként a 18 év feletti népességre van.
0: Így ez van. Hát gondolom úgy számolták. 74,1 liter, és akkor nézzük a top 5-öt, tehát mi vagyunk a 74-je. Az ötödikek a horvátok 95,1-jel, tehát ők 20 literre fejenként többet isznak, mint mi, hozzávetőlegesen. Viszont az első helyen a csehek 148,8 liter. Ők a dupláját isszák meg annak, aminek mi.
1: Az nagyon sokan.
0: Látni kell, hogy a Dani az nagyon sok.
1: Hát, de figyelj, most érted, hogy 365 napból van egy év, és ez 300 korsó per év.
0: Hát, de hogy láttam már cseh filmet, egy jó Jiří Mencze filmet nincs olyan, hogy
1: láttam már Jiří Mencze filmet, de hogy érted, az rengeteg. Tehát meg
0: hát az sok.
1: Olvastam Rabált, azért ő is töltötte bőséggel. Szóval
0: most vettem egy Rabálos életrajzi könyvet. Kíváncsi leszek, milyen hát lesz.
1: Szenzáció szerintem.
0: Szóval, hogy ott megéri. Azért ott nagyon nyesik, és ott nincsenek ilyen nagyon erős sörök, hanem csak tényleg ezek a négy, általában 4% alkoholszázalékos sörök, és akkor abból termelnek.
1: Igen, hát... ez egyébként Belgiumban sokkal nehezebb lenne megcsinálni, mert ott az alap az 5, szóval ott az egy jó dűvel azért megiszol kettőt, meg is vagy.
0: De az 9-es azt hiszem, az már
1: hát 8-8 és fél valami ilyesmi, igen. De hát ez eleve 6-6-6 van a logóján, szóval azt azért sejtett valamit.
0: Valami irányt azért belő.
1: Igen, úgyhogy.
0: Jó van, sörös sztorika jövünk majd a mai napon, illetve hát egy szakértő is érkezik hozzánk 8 órától. Megnézzük, hogy állunk mi magyarok egyáltalán így sörügybe.
1: Hát vagy az októberi fesztivál.
0: Vagy októberre mennyivel több sört iszunk, mint általában nem. Charlie XCX, sziasztok!

0: Boom, clap! Jó reggelt kívánok mindenkinek. Tessék felébredni, 6 óra 22-es a perc. Ma pedig olyan időjárás van, amilyen most van, igaz?
1: Viharos szél is előfordulhat ma, jelenleg borult, 20 fok van, 22 lesz.
0: Észre, csináljuk, amit csinálunk.
2: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
3: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
5: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most pénteken a színpadon az Ótvarpest is. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
6: Ősszel is fogyaszt a Zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A délalföldi zöldségforrás.
7: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a cappella együttesével a 18. Full Moon a cappella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
8: Költséges volt az iskola kezdés. A tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: A régi bútoraidat újakra cserélnéd. Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz. Gyere az SSI Home Designba is, kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1. Webshop 024-SSIHomeDesign.hu.
2: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod, kihez fordulj?
3: Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
4: Hódmezővásárhely újra felkerült egy rangos térképre. A közönség szavazata alapján a Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár nyerte a 2026-os Elefánt Nagydíjat Kelet-Magyarország legjobb bárja kategóriájában. Hogy mit is jelent ez a valóságban? Éld át te is! Ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg. Pepperoni. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
5: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila Sugár út 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
6: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
7: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma, www.délklíma.hu.
8: Tisztelt szegediek! A Setáv Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setáv Kft.
9: Ez reklám volt!
10: Felújított padlózaton gyakorolhatnak a délút SZTSZ Deák játékosai, hiszen nemrégiben felújították a szegedi Deák Ferenc gimnázium tornatermét. Kovács Tamás gazdasági alpolgármester hozzátette, a beruházást a SZDEÁK mintegy 70 millió forint TAU támogatásból valósította meg. Bátorra itta magát egy bukott orbáni harcos, írta Magyar Péter miniszterelnök szombat este a Facebook oldalán ahhoz a videóhoz, amin azt látható, hogy miközben a szekszárdi születi napokon az egyik pultnál ételt kér, egy férfi kicsit távolabbról ráönt egy pohár bort. És őrizetbe vettek két német férfit, mert a Louvre Múzeum Mona Lisa termében két festményt felakasztottak, ami megrongálta egy kicsit a falat. Az első festmény a két szerző egyikét ábrázolt a páncélban, a második pedig a két férfi portréját egy nő társaságában. A rongálók azt mondták, hogy csak szórakozásból akasztották fel a festményeket. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Köszi Ági az információkat. Köszi. Közlekedésben most még nem tudunk semmit mondani, hogy 6-28, hát most akkor mit értünk még semmi. Óvatosan tessék közlekedni, az biztos, hogy itt Alsóváros környékén, a Szent Ferenc utca, tehát le vagyon zárva, mindegyik arra felül menő mellékutcája Zsák utca, úgyhogy emiatt itt Alsóvároson van némi gigszer, és így aztán majd ott a Szent Háromságon lesz majd erősebb a forgalom, meg a Boldogasszony Sugár után is.
12: Szerintem
11: de ez most még nincs.
12: Ahogy lenni szokott, minden gyalázatos lesz. Hétfő van, készüljük fel. 6 óra 29.
9: Támogatta a fedex.hu az emelőhátfalak szakértője.
11: Na kérdeztem, az előbb volt egy Talk to You című dal.
12: Most jön egy Talk to Me.
11: Hát mi így beszélgetünk.
12: Az volt a tippen Gedzu, hogy egymással beszélgetnek egyébként. Damiano, Dávid, ugye? Tila? Tila az melyik?
11: Hát a Nagy Tilának a kisebbik testvére.

0: Mátas a Bedding Fiat hallottuk itt a 88-ban. Szép öreget kívánunk mindenkinek, 6-os perccel múlt el fél hét.
1: Jó reggelt, ez a Mega, szia Gedzó, szia Ági. Megjöttünk mindannyian. Na, és hát... már jön is egy SMS.
0: Na!
1: Valakinek boldog szülinapot kívánok.
0: Az jó, írja bele a csör, különben nem
1: írd
0: a semmi.
1: Írd bele, sör, mert nem hiszük el, hogy hallgatod a műsort. Tehát csak azért, hogy most reggel be van állítva az időzítő, dobok egy SMS, hogy nyerek egy tortát, nem működik. 0632998888 az SMS számunk. Jöhetnek közlekedési információk, vagy mindenféle érdekesség. Meg majd lesz játékunk is.
0: Ohó, de még micsoda?
1: Zene meg a szöveg. Ez lett végül a hivatalos címe. És egy vacsorát vagy ebédet lehet nyerni, hát egy ilyen vacsora meghívás lehet nyerni majd.
0: Így van.
1: Mondjam, hogy hova vagy, azt még hagyjuk.
0: Ne, mondjad nyugodtan.
1: A szervéteremben és pincébe lehet majd nyerni, tehát növeltük a tétet.
0: Így, bizony, ja, kérem szépen.
1: Ja, csak hogy mégiscsak.
0: Az van, hogy a Tomi szólt, hogy rossz a szivacs.
1: Egyébként Tominak igaza van. Nézd minket webkamerán, és másfajta szivacsot használsz.
0: Kösz, Tomi.
1: Köszönjük szépen, gyorsan Gednya lecseréli. Szóval ide jöhetnek majd közlekedési információk, jöhetnek majd szülinapi információk, vagy szülinapi játékra, SMS-ek, és majd a mi játékunkra is. Majd 7 órakor elmondjuk, hogy milyen szót kell elküldeni a 0632998888-ra. Még egyszer, csak hogy rögzüljön, ha nem írod bele a tortás SMS-be.
0: Így.
1: Sör, nem kapsz.

0: kiejteni, és aztán én erre találtam egy nagyon jó megoldást, az egyik kedvenc az egyik kedvenc német mondatom, kérem szépen a Top Secret című filmben hangzik el, ami így hangzik.
1: Wir haben Flichmitten unter Heimblatt.
0: Ez azt jelenti, hogy?
1: Savanyú káposzta van a bőrgatyámban.
0: Na kérem szépen, tehát ha németi akarunk tanulni, akkor az első alapmondat. Jó?
2: Rögtön visszaszoknék a Duolingóra, hogyha ez lenne benne. Nem?
0: Savanyú káposzta van a bőrgatyámban.
2: És agresszív bagoly program. Fú, de utáltam már végére te.
0: Jó, úgyhogy, így állunk neki a sörözésnek. Egyébként, azt nem tudom ki mennyire tudta, egy esküvőben indult a történet, 1810. október 12-én rendezték ezt meg, és hát...
2: Hát ezért lett az a neve a helynek egyébként, egy Terézien vízzel,
0: mert hogy a mennyasszony, így van, Teréz. Teróz hercegnőnek írja itt az internet, azt nem tudom, hogy ez csak elírása.
2: És egyébként kezdetben ez ugye nem is sörfesztivál volt, tehát a később Lajos király lett, egyébként Lajos bajor trónörökösnek az esküvője volt mindez, és akkor Teréziát vette el, Terézia hercegnőt, és akkor egy ilyen lóversenyt rendeztek ennek az egésznek. Hát ugye Jambori,
0: valami legyen.
2: Kenyeret, cirkuszt, ez volt a cirkusz része, és ez annyira bejött egyébként ott a környéknek, meg a Münchenvárosának, vagy Münchenvárosának, nem tudom, valaki javítson ki, hogy kell ejteni, fogalmam sincs, hogy ez ilyen éves hagyomány lett, és akkor 1819-ben hívták először azt hiszem Oktoberfestnek. Tehát ez ilyen, és akkor ilyen mezőgazdasági vásárokkal egészült ki, meg mutatványosokkal, meg mindenféle, tehát ott elkezdett bővülni ez a dolog.
0: És aztán átcsapott szeretlentő módon csak sörözésbe és zabálásba, hát, meg éneklésbe.
2: Ez 1913-ban lett ez, akkor fölhúzták a legnagyobb sörsátrat, ami addig... Hát az volt a legelső ilyen rohadt nagy sörsátor, 12 000 ember félte benne. Csak összehasonlításként, hogyha valaki járt már a szegedi szabadtéri játék, akkor az 4 000 ember. Na most 12 000 ember félt el egy darab sátorba. Oh. Egyébként az az érdekes az Oktoberfestben, hogy ez Münchennek az éves turisztikai bevételének, vagy azt hiszem az éves gazdasági bevételének a 20%-át adja?
0: Tehát, hogy neki ott
2: nem mondom, akkor? Turisztikai bevételének 20%-át, és ez 16 nap alatt. És az a durva, hogy 16 nap alatt lemegy az egész fesztivál, elképesztő logisztika van mögötte egyébként, tehát hogy itt nem úgy van, hogy 50 literes hordókban viszik és cserélik és rakják rá a széndioxidot, és itt teljesen más logisztika van, teljesen más, gyakorlatilag egy kis város húznak föl 12 hét alatt. Tehát júliusban már elkezdődik ennek az egésznek az építése, ami így szeptember végére, mert Oktoberfestnek hívják, de egyébként szeptember végén kezdődik, mert annyira jó idő van ott ilyenkor, hogy ilyenkor szokták csinálni.
0: Előrébb hoztak
2: el. És 12 hétig folyamatos építés van. Nagy sátrakra kezdik, tehát ilyen Lego bajnokság fölvonul. Ez egy ilyen nagy sátrat 70-100 kamionnyi cuccot visznek ki egyetlen sátorhoz.
0: Azt a mindent neki, az már szép fedés.
2: Képzeld meg, hát meg annak a logisztikáját, tehát annak a 70-100 kamionnak meg kell fordulni ott valahol.
0: Igen, az a durva, hogyha valaki megnézi térképen, hogy ez hogy is néz ki, ez ugye München belvárosában a főpályaudvartól nem messze van ez a tér, és hát gondolhatod, hogy oda, mire kamionok így beállnak, és nem kevés kamion, meg azonnal elhordják, meg felrakják, meg stb. Ez egy szép munka, azért kipróbálnánk egy ilyet. Egyébként, ha már más sör, akkor csak a müncheni sörfőzdék által főzött sört lehet ott kapni, nem úgy van ám, az csak mindenki odahordja mindenféle szírszar sörét, hanem az ottani sörfőzdékből készítik. Ez speciálisan erre az alkalomra. Ez azért jó, mert nem fogy sok. Tehát, hogy ez így átlagban ilyen 6 és 7,5 millió liter. Söci? Az már emberes, azért maradjunk annyiban. Tehát ahhoz képest ez az amerikaiak, akik ezt ellopták, ezt a pályadoboz sört, azok senki áziak.
2: Úgy, hogy 50 000 doboz volt, és még az is semmi.
0: Azok, mondom, az egy hétvége.
2: Az az első délelőtt.
0: Az még reggel előtt elfogy, barátom.
2: Hát figyelj, van, hogy sátranként eladnak 60-80 000 liter per nap. Sátranként. És ugye fogalmunk sincs, hogy mennyi sátor van, tehát mocskosok.
0: Igen, ez azért ez erős. És mi volt a legjobb év? Ott mi volt? Azt néztél valami
2: statot? 2011-ben volt. Majdnem 8 millió, 7,92 millió liter fogyott el.
0: Atyaik.
2: Egyébként ugyanilyen tankerekben van a sör ott, mint mondjuk a benzinkutakon az üzemanyag. Tehát, hogy csak nincs leásva, hanem ugyanilyen hatalmas tanker, és ugye a széndioxidnak a nyomása nem is lenne elég ahhoz, hogy elvigye a sátorig. Úgyhogy erre külön rendszert fejlesztettek ki. Akkor van egy ilyen hűtőrendszere a csöveknek, hogy ne veszítsen a hőmérsékletéből, tehát, hogy ne melegedjen föl, amíg odaér a magához a sátorhoz. És ilyen sűrített levegős rendszerrel segítenek rá, hogy a nyomás is állandó legyen ebben a rendszerben.

0: rendszerben, és hogy nem kell abszolút sörcsapot cserélni. Tehát, hogy és olyan nyomás van, hogy egy ilyen nagy literes kriglit, kriglinek hívják magyarul.
1: Krigli, ha,
0: literes. Egy ilyen literes kriglit 1,3-1,5 másodperc alatt egy rutinos csapoló meg tud csapolni. Tehát 10 ilyen, az maximum 20 másodperc. Azért tud ennyi fogyni, aha, mert ugye a logisztika az brutál.
1: Tehát vegyes életben, hogyha simán egy ilyen normál 50 literesnél ott cserégetnék, akkor az az életben
0: nyitem. Hát lehetetlen gyakorlatilag. De hogy arra is külön időszak van, hogy kiépítsék már önmagában ezt a cső és vezetékrendszert, meg az ellátórendszer, az külön időszak gyakorlatilag, hogy egy ilyen vízvezeték és vagy sörvezeték hálózatot építenek ki az egészben. És egyszerűen nem áll meg egy másodperce sem a csapolás. Tehát nincs ilyen, nincs átállási idő, nincs mire átállni. Egyébként egyszer volt, azt hiszem, hogy egyetlen egyszer fogyott el a Paulánes sátorban a sör, és átálltak ilyen kényszerből a Hofbrauerra.
1: Igen.
0: Senkinek nem tűnt fel az égvilág.
1: Ez elméletileg azt írja itt az internetek, hogy ennek az alkoholtartalma ilyen 6% körül van, tehát egy picit erősebb, mint a normál sör. Mondjuk ezt el is hiszem, hogyha mondjuk 3 ilyen kriglibe beversz, azért ott az 6%-osban azért lehet, hogy kicsit csak jobbra nézze egy idő után. Szóval, hogy el tudom képzelni simán, hogy nem tűnt föl nekik.
0: Hát ilyenkor van, hogy rávesz egy ökröt, vagy valami csülköt. Tehát, hogy nem,
1: igen,
0: hogy...
1: igen, ott ugye van ez a csodálatos grill csirke, így virsli, és ez a Bajor Perec, ők ezt részesítik előnyben. Hát nem mondom, hogy így hogy 10 kofók enni, már nem ennék egy sört a csülökkel, de igen. Na, hogy állunk ezzel? Kedves, drága mindenki, aki hallgattok minket. Nyugodtan küldjetek SMS-t. Szeretitek a sört? Nem szeretitek?
0: Voltatok-e már az októberben?
1: Voltatok-e már? Milyen volt? Mindenféle sörrel kapcsolatos információ, ami a tiétek, azt osszátok meg velünk, hogy tudjuk elmondani mindenkinek. München, tessék, ott meg is kaptad.
0: 0-32-99-88-88.
1: Kéveke. Nem írt, nincs aláírás, de köszönjük szépen.
0: Kéver is, de ő írt bele hát is.
1: München. De néma? München.
0: München.
1: Aha, München. Akkor meg vagyunk. Oké. Okay. Mehetünk? Nélküled?
0: Nélkülem nem.
1: De?
0: Diaz Menta.

0: Nagyon szépen elköszöntek. Viszlát, viszlát. Jó reggelt kívánok mindenkinek. 6:48 van. Ébredezünk, ébredezünk. Ez már a hétfői nap. Egész éjfélig.
1: Jó reggelt. Ez így. A mega.
0: Az őtlet reggel. Danival, Ágival.
1: És Gedzóval.
0: Így, így.
1: Na így.
0: Na nézzük, mit írnak a szegedi lapok. Látványos kísérletekkel várja a látogatókat a Szegedi Lézerközpont a kutatók éjszakáján. Cikk teljes hosszában elolvasható a szeged.hu.
1: Szegeder.hu írta, bocsánat, csak meghalok. Szegeder.hu írta, hogy egyre kevesebben dühöngenek, újabb dühöngőből lesz parkoló Szegeden. Ott a Szilléri sugárlótnál és a Keresztőtés utcán átcsinálnak 15 parkolóhelyes, hát ilyen placot. De egyébként streetball pálya és közösségi kert is épül, mert kicsit azt mondtam, hogy milyen szoború már, hogy... Hogy nem csak a dühöngők tűnnek el, ugye ez a régi játszótereken volt, ugye a lakótelepeken, ez a gyakorlatilag kerítése körbe kerített ilyen focipálya, meg igen, mindenféle, azt hívtuk dühöngőnek, még legalábbis.
0: Igen.
1: És akkor ezek így szűnnek meg, hogy, mert hogy azt mondta Nagy Sándor egyébként, hogy ugye régen nagyon sok gyerek volt ezeken a lakótelepeken, és most már így alakulnak át a dolgot, és már nincs annyi gyerek se, de az autóból egyre több, ezért szükség van rá.
0: Mit tudunk csinálni?
1: Hát, működő tömegközlekedés.
0: Hajrá!
2: Támogatta a Clean Star Complex Kft. Az intézménytakarítás felsőfokú szakértője.

0: Na kérem szépen, Dermot Kennedy-t hallottuk, neki a baj már. Ági érkezik információs halommal, ma pedig olyan idő lesz, hogy?
1: Erős szél, jelenleg borult, 20 fok, 22 lesz.
0: Jó!
2: Támogatta a Stuxi Otthon és Kert Kft. A zuhanykabinok és csaptelepek szakértője. Stuxi.hu.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
3: 3 után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
3: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, 3 után kivezet.
3: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Átírás, ügyintézés, eredetiségvizsgálat, gyors és precíz munka.
6: VLKR Kft.
5: Fonógyári út 11. Hívja a 458-692-es számot.
7: Hamarosan az önpostaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
8: Heti lapszámunkból.
9: Rekordot döntött az idei szín. 110 ezer látogató, 85 millió forintos nyereség. Új csoportszobákkal indul az ősz az Agyagos utcai bölcsödében. 35 férőhelyel bővítette az önkormányzat az intézményt. Novemberre megújul a Városháza homlokzata. A beruházást 35 millió forint saját forrásból finanszírozza az önkormányzat.
7: Szegedi Tükör. A város és lakói.
10: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
11: Azt beszélik a városban, hogy a Domex teljesen padlón van.
12: Nyugi! Csak a padló árak.
11: Most egyes közép- és padlószőnyegekre akár 40%, az akciós laminált padlókra pedig 30% kedvezményt kapsz. Ne várj heteket a szállításra. Óriási választék vár azonnal, készletről. Padlót fogtál mi? Keresd az akciókat a Domexban, a Domexben. Szeged, Bakai Nándor utca 29.
13: Pepperoni pizzéria és biliárd bár vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg.
14: Szeptember 25-én elvarázsolunk egy igazán igényes zenevilágába. Jön az AV Akusztik koncertje.
13: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
15: Szeptember 26-án vár az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A borszűrő Szent Mihály és iparosok napján. Próbáld ki a szőlőpréselést, kóstolj friss mustot, bújj régi korok viseletébe és élvezd a mesterségek bemutatóit, gyermekprogramokat, játszóházat és tánc. Borszűrő Szent Mihály és iparosok napja, szeptember 26. További információk a www.opustaszer.hu oldalon.
2: Ez reklám volt.
16: Reggel 7 és 9 óra között pizzás és kakaós csigával, illetve üdítővel várják a kerékpárral közlekedőket a keddi autómentes napon a Stefánián. A Szegedi Városkép és Piac Kft. Idén is számos zöld programmal készül, továbbá a Gogol utca, Jósika utca kereszteződésében és a Szent Györgyi Albert agórában. Rácz Attila ügyvezető elmondta, a felső tagozatosok egy kerékpáros vetélkedőn vehetnek részt, ahol értékes nyereményeket is hazavihetnek a legjobb osztályok.
17: 9.30 és 11 órakor is lesznek ilyen zöld tematikus koncertek óvodásoknak, kisiskolásoknak, illetve újrahasznosítással kapcsolatos kézműves foglalkozásokra is sor kerül majd. Lesznek kiállítók is, rendőrség, tűzoltóság, vadaspark és más civil szervezetek, alapítványok is ki fognak települni.
16: 750 előnevezővel indult el vasárnap a 7. Kontinentál Futófesztivál, de még a helyszínen is lehetett csatlakozni két nemes ügy érdekében. A nevezők többsége Szegedről érkezett, a félmaraton azonban Budapestről és a Dunántúról is vonzott futókat. A rajtelőt Katus Attila mozgatta át a jelentkezőket. A fesztivál teljes bevételét a daganatos gyermekek felépülését segítő Reménysugár Alapítványnak, valamint a Szegedi Tudományegyetem fejlesztéséért alapítványnak ajánlották fel idén. A Terrorháza Múzeum mellett álltak ki a felszólalók a budapesti intézmény elé meghirdetett vasárnapi demonstráción. A tiltakozást azután hirdették meg, hogy Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette, ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum, felülvizsgálják a működését és megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása. A Fidesz és a KDNP tiltakozott a döntés ellen. Másnap a tárcavezető azt közölte, hogy holnap újra kinyit a múzeum, és egy hétig ingyenesen látogatható lesz. És végül elnézést kért a rajongóktól Philadelphiában tartott koncertje elején Ed Sheeran. Az ügy előzménye, hogy korábban bejelentették, Macklemore nem kísérheti többet előzenekarként az énekest a Loop turnéján, miután az amerikai rapper a szeptember 4-i koncertjén a Szabad Palesztináért kampányolt. Másnap az összes még meglévő előzenekar is bejelentette, hogy nem lépnek fel a turnén. Ed Sheeran a turné hátralevő részében Észak- és Dél-Amerika szerte ad majd koncerteket. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Köszi, Ági! Egyelőre jó vagyunk közlekedésügyben.
1: Így van, hát sűrűsödik az agyújt, az teljesen szokás, sőt, ott már mint egy kicsit be is lenne állva. Makai út is kezd. Szabadka is, Dorozsma is. Teljesen szokásos minden.
0: Normál hétfő reggel.
1: Katasztrofális hétfő lesz.
0: Így. David Guetta és Kid Cudi érkezik.
1: Egyébként ez nagy szótaklub sláger volt, szerintem. Aha. Nagyon sokan se tudják már, mi ez a szótaklub.
0: Hát, hogyha emlékeznek.
1: De aki rá. Igen, akkor az erre a számra tud, hogy emlékszik.
0: Hát Memories. Ez a címe. Jó reggel!
6: A napindító zene támogatója az Árcsfa Kft. Te

0: Csodálatos, gyönyörű dolgok vannak. Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez itt az Őrület reggel.
1: Ez a mega jó reggel.
0: Úgy bizony. No hát, Oktoberfestről beszélgetünk a mai napon, ahol hát azért egy ilyen 7 millió liter sört eladnak az alatt a kis fesztivál időszak alatt, amíg ők ott vannak. Illetve hát azért, ahogy ezt már Dani is itt elmondta, így ezt egy 3 hónapig építik.
1: Hát 3 hónapig minimum.
0: 3 hónapig építik, igen. Hogy ez hogy is nézzen ki, illetve hogy ezt a sörmérséket elbírják ott adni, illetve el is fogyjon. Illetve kérlek szépen, nem tudom, tudtad-e, hogy ugye itt vannak ilyen spec ruhák, ez a
1: igen, hát a klasszikus, igen, ez a jódligatya, de az nem is jódligatya, vagy valami olyasmi, nem?
0: Nem, ez valami.
1: De ennek van egy neve egyébként a női ruhának is, meg ugye erre is egy ilyen iparág épült.
0: Lederhose? Talán, a bőrnadrágnak
1: hírja. Lederhosen, igen, meg a női, ez meg a Dindil.
0: Drind.
1: Nem tudom, az a lényeg, abszolút nem tudunk németül, ezt gondolom, azért műsorban már kiderült.
0: Pedig engem 4 évig próbáltak tanítani, de látjátok, hogy ellenálltam.
1: Na, ez. Akkor ugyanaz volt a te német tanárod, mint az én francia.
0: Nem.
1: Mert annak meg írnáltam ellen.
0: Én a franciának is ellenálltam.
1: Jaj, te annak is ellenálltam.
0: Én nagyon kemény voltam.
1: Tudod, minek álltam, még az orosznak álltam ellen.
0: Nekem is az is volt. De azt
1: a felnőttként az angol az már úgy azt mondom megy, de azért a többivel vannak gondok.
0: Nyíktan nyelsz szóval, én ezt tudom, azon nem hiányzik senki oroszul.
1: De hát ugye, nehogy azt hiszem, hogy engem eladsz Szent Évitárváron. Tehát kidobszott, bárkinek elmondom, hogy kotpicspál a kó, érted? És egyébként van egy orosz kollégám a balettnek, és ő mondta, hogy még ezt is rosszul tudom.
0: Tehát, hogy egyet, az se jó.
1: Az ígérek a ragozása abszolút nem stimmel, tehát hogy még ez se sikerült, érted, elsajátítanom. Egyébként nyíktől nyelszúsz fület, és senki nem hiányzik. Igen, tehát azt még én is tudom. Igen.
0: De szóval, hogy kerültél te oda? Hát, te már fiatalabb, hogy annyi van. Neked már nem kellett,
1: vagyok,
0: de nem kellett viszont, tanulni.
1: Igen, de én a Madácsban jártam, és ott volt egy orosz tanár, aki én nem tudom, hogy történt, nyilván az agyam későbbiekben így rakta össze, hogy szerintem ő ragaszkodott ahhoz, hogy legyen még orosz oktatás a Madácsban. Már semmi nem indikolta, hogy legyen. Uh-huh. Utána őt át is képezték angoltanárnak, ahogy jól tudom. És
0: azóta akkor... Németországban dolgozik.
1: Azóta Németországban dolgozik. Igen, hát...
0: Sörcsapol az Oktoberfesten.
1: Angol-orosz tolmás az Oktoberfesten. De nem, de tényleg, hogy szerintem ő ragaszkodott ehhez mindenképp, és akkor ő ezt nem, én szerintem nem tudta elengedni, és akkor mi még azért tanultunk, amíg a Deákban, vagy a Madácsban voltam, szerintem 6 éven keresztül, visz, nem az első 2 évben talán nem, és akkor utána még ott 4 év. Igazából, hogyha lett volna bármennyi eszem is, ugye, ami nem volt abszolút, tehát hogy nem csak a tini, de a fiatal felnőtt éveimre se volt jellemző, hogy van eszem, akkor most egyébként 3 nyelvet beszélhetnék, 4-et a magyarral együtt. De nem volt soha. Szóval, hogyha kimegyünk az Oktoberfestre, úgy sem fogok tudni megszólalni, csak angolul. Egy idő után már úgyse. Szóval...
0: Nem, én szerintem fogok tudni németül beszélni egy idő után. Tehát, hogy ott akkor már szerintem tudok. Tehát akkor svédül is tudok, tettek mindegy már akkor.
1: Ja, szerintem... igen. Én is voltam egyébként egy vegyes esküvőn, mert az előbb mondtad, hogy az íreknek a sörfogyasztás az 1. a világon, ugye azt mondta, talán valami ilyesmi volt, teljesen mindegy. Azt megerősítettem, hogy ez egy ilyen vegyes házasság volt, interkontinentál. A nagynéném ment hozzá egy angol csávóhoz, Jameshez, és annak jöttek az ír haverjai is erre az esküvőre, és ott az egyik írrel, hát ő nem 4. volt a sörfogyasztásban ott aznap este, hanem az első, és a whisky fogyasztásban is. Tehát amit elképzelsz az írekről, igaz. Minden egyes szava, és akkor vele kommunikáltunk már egy idő után ilyen angol-francia vegyes nyelven, mert ott hirtelen megjött a franciám.
0: Ugye mondom én, egy idő után szerintem felszakadnak azok a sebek.
1: Hajnalra már az írem is erős volt.
0: Azt a mindent, neki pedig állítólag, az nehéz.
1: Hát az igen. Szóval mindegy, hát van ilyen egyébként.
0: Jó, ott tartottunk, közben kicsit elkanyarodtunk, hogy a viseletek ezen a jó Oktoberfesten, hogy a nőknek a masni, hogy melyik oldalon van, azt nem tudom, tudtad-e, hogy hogyha jobb oldalon van, igen, akkor ő foglalt, és vagy házas.
1: Ja, igen.
0: Vagy ezt akarja kommunikálni. Igen, hogyha bal oldalon van, akkor azt jelenti, hogy szingli.
1: A férfiak meg, hogyha lent van, akkor ha meg van kötve lent, akkor kész. Igen. Hát igen, jó.
0: Na, úgyhogy erre kell figyelni, hogyha oda mentek, akkor azt tudjátok kb.
1: Egyébként a másik dolog, amire én nem gondoltam volna, csak egy ilyen gyors szösszenet még, mert tényleg ezek érdekes dolgok, a mosogatás, mert ugye nem műanyag korsóban adják.
0: Az üvegből.
1: Ez literes kriglik, ez egyébként önmagában már maga a korsó súlya is dög nehéz, ugye vastag üvegfalú ízek, és hogy erre is egy külön iparág van, hogy ezt hogy tisztítják. Tehát egyrészt folyamatosan mennek körbe, tehát ott a pohárszedők, amit mi pohárszedőnek hívunk, folyamatosan szedik ilyen, igen, ilyen korsó szedők, szedik kocsikban, és akkor viszik el hátra a sörsátor mögé ezeket elmosni, és erre külön nagy ilyen ipari gépeket fejlesztenek egyébként, amik már van olyan gyártó, ami kifejezetten erre az alkalomra fejleszt különleges gépeket. És ugye, amire nem gondolnánk, hogy ilyen a 60-80 fokon mosnak az éttermi gépek. Hát ugye a higiénia miatt, hogy akkor a baszilmokat de hát itt nem lehet, mert vastag üvegfalú a korsó, annak jó a hőtartó képessége, de melegben nem szolgálhatsz föl sört, főleg az Oktoberfesten nem. Egyrészt azért, mert rögtön fölhabzik, tehát lassítaná a kiszolgálást, másrészt meg az, hogy annyira jó a hőtartó képessége, föl is melegíti a sört rögtön, ahogy belerakod. Tehát ez nem lehetséges, úgyhogy erre ilyen külön eljárásokat fejlesztenek ki egyébként, hogy ilyen nagyon minimálisan melegíti csak föl a vizet, éppen hogy langyosra, azzal átmossák, és akkor van egy ilyen különleges, hát erre kifejlesztett vegyszer, ami teljesen kipucolja egyébként, mert ugye folyamatosan ellenőrzik a higiéniai minőségét is a fesztiválnak. Tehát ezt csinálni kell, ez nem úgy van, hogy csak úgy elmosom éppen hanyagul előblítem, hanem ezt tényleg meg kell csinálni, és ilyen több száz, meg ezer korsót tudnak berakni egy ilyen gépbe már. Tehát ugye addig fejlesztették, és most már azzal próbálkoznak, hogy ezt a UVC fénnyel még egyszer így átvilágítják az egészet pár percig, vagy pár másodpercig, hogy az még aztán pluszba még mindent elpusztít, és akkor már vihetik is a hideg korsókat. Tehát ez is milyen logisztika, hogy ez több százezer korsó van egyébként, amit folyamatosan kell tisztítani. Mert hogy kétszer nem...
0: Hogy gondolj be, hogy feladják a hirdetést, hogy Oktoberfestre keresünk mosogat.
1: De nem, bele se írják, hogy az Oktoberfestre. Mosogató fiút keresünk.
0: Egy sörös rendezvényre keresünk mosogatást.
1: Idény munka 16 nap. Több ezer euró.
0: Pihenőnap nincs.
1: Pihenőnap annyira nincsen.
0: Nincsen, de legalább cserébe annyi korsót mosol el, amennyit akarsz.
1: 16 nap, ígérem, egész évben nem lesz más munkád.
0: Az majdnem, hogy biztos. Oké, jelenleg 18 fokon 22-ig megy föl majd a higany, úgyhogy nagyjából ennyi.
2: Támogatta a Varga Alku Kft. Partner a biztos

0: Thunderclothes, ez volt LSD, és szia, közös dalait a 88-ban. Valaki árulja már el, hogy a Belvárosi hídon történt-e valami, mert elég szép piros. Reméljük, hogy csak sokan vannak, és nem történt baleset.
1: Hát igen.
0: Van bármi más, most már azért Újszegeden ott kezdenek, ott a Liget környékén, már főleg a Temesvári körúton gyarapodni az autók, és hát nem tudom, ott akik jönnek deszk felől, és találkoznak a szőregiekkel, köszönjenek nekik, ráérnek, mert van sor. Megint. Jó?
2: Tehát csak a szokásos Bajai út is, Agyi út.
0: Minden is. Minden is.
2: Szőregi.
0: Jó reggelt.
3: Rálátunk a szegedi közlekedésre. Partnerünk a többi

0: Dashes Young Fly. 7 óra 20 van, igen.
1: Hát a kis kecem volt.
0: Ja, igen, így. Jó, játszunk. Aki szeretne velünk játszani, nem elfelejteni, klasszikus nyeremény is van már. Nem csak
1: így van, így van.
0: Jó, úgyhogy küldje nekünk a Krigli szót SMS-be.
1: 0-32-99-88-88. Viharos szél is előfordulhat ma.
0: Ideges.
1: Jelenleg borult. 20 fok. 22 lesz.
0: Köszi.
2: Támogatta a Gyomán Drődi német nyílászárógyártó és forgalmazó Kft. Ajtók, ablakok, közvetlenül a gyártótól.
3: Napközben dolgozol? Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
3: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
4: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül,
3: hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
3: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
7: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
8: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
9: Az Ácsfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás, ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
10: Felújítasz? Szétvisz az ideg? Csak annyit mondok, Stuxi. Minden, ami a fürdőszobád felújításához kell, nálunk megtalálod. Csaptelepektől az épületgépészeti szerelvényekig, minden egy helyen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy az fix. Stuxi otthon és kert, Algyői út 7. Stuxi.hu.
11: Drágám, kimegyünk a teraszra egy pohárkával meginni?
12: Hova? Terasz? Jó vicc.
13: Itt a jó idő. Ne csak álmodozzon. Az ácsfás fiúkkal valósítsa meg elképzeléseit. Vállaljuk teraszok és árnyékolók 3D tervezését, gyártását, kiszállítását, sőt, a kivitelezésben is segítünk. Ha pedig szeglemezes vagy hagyományos tetőszerkezetre van szüksége, akkor is tudja, az ácsfás fiúk majd megoldják. Részletek ácsfa.hu.
14: Figyelem! Figyelem! Figyelem! Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímát sorsolunk ki. Összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Ne maradjon le!
15: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj?
16: Keres minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged.
15: De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyoma Endrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
17: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
18: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
19: Carglass javít, Carglass cserél.
20: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
21: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Foglaljon időpontot könnyen, online, csak pár kattintással. Válassza ki a műhelyt, a megfelelő napot és időpontot. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
20: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorosmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
19: Carglass javít. javít, Carglass cserél.
0: A nyári szárazság elintézte a pázsitot.
1: Ősszel könnyen helyrehozhatod.
0: A meleg talaj és a több eső miatt a fűgyökere gyorsabban erősödik, tavasszal pedig sokkal korábban zöldel majd a kerted. Spórolj és füvesíts most! Fűmagok az Újházbodrogiban már 1769 forint per kilogramtól. Újházbodrogi Hódmezővásárhelyen és Szegeden is két helyen. www.ujhazbodrogi.hu.
22: Nem csak akkor számíthat ránk, amikor beteg. Pingvin Patika, az egészség partnere a mindennapokban.
23: Építkezik, felújít, a Horváth Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepeslemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvathszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
24: Ez reklám volt.
25: Világcsúcsot állított fel Szegeden egy nyugdíjas karateklub. Az Új Szegedi Sportcsarnokban 234-en mutattak be egyszerre egy negyedórás gyakorlatsort. Sihan Zsiga Zsolt edző elmondta, hogy jövőre újabb rekord felállítására készülnek. Budapesten a Kossuth téren tartja meg az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezését Magyar Péter, közölte a politikus a Facebookon. A miniszterelnök bejegyzése szerint a rendezvény október 23-án délután 4 órakor kezdődik. És 27 éves korában elhunyt Presley Gerber, Cindy Crawford és Randy Gerber fia, miután éveken át függőséggel küzdött. A modellként is dolgozó férfi egy rehabilitációs intézményben hunyt el Los Angelesben, halálának okát azonban nem hozták nyilvánosságra. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
26: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
27: Köszönjük szépen az infókat. Közlekedjünk. Megelőzítették nekünk Ropi is, illetve Deszki Express, hogy a bevárosi ide nincsen baleset. Szimplán egyszerűen sokan vannak, Jani meghívott minket, ő meg azt mondta, hogy az 55-ösön vannak annyian, mint ide csajnterek kétszer oda-vissza, úgyhogy hát ott is óvatosan tessék közlekedni. Dániel, te mit látsz?
28: Óvatosan.
27: Tűnd eszemeddel.
28: Hát figyelj, Makai Szőregi, igazából minden katasztrófa.
27: Na jó. Tempotaxi. Marcsi, nálatok mi a helyzet? Jó reggelt!
29: Jó reggelt, sziasztok! A városbevezető útjain nagyon erős a forgalom, különösen az Agyói és a Szőregi úton, de rengeteg autó tart a város felé a Bajain is. A Dorozsmai út forgalma torlódik a lámpás nagy körforgalomban, csak több lámpaváltással lehet áthaladni. A Rókusi körút és a Vásárhelyi Pál utca is telített, a Tarjáni csomópontok is. A felső Tiszaparton folyamatos a kocsisor. Továbbra is tartanak a vízvezetékhálózatot érintő munkálatok a Jósika, illetve a Szent Ferenc utcában. Az érintett szakaszokon lassabb haladásra és korlátozásokra kell számítani. A Bérkert utca, a Temesvári körút és a Középpasor közötti szakasz a lezárás alatt áll. Sebességmérésre számíthatunk a 47-esen a Kastélynál, valamint a Főfasoron is. Balesetmentes jó utat kíván a Tempotaxi csapata.
24: Támogatta az Alvás Stúdió, ágy, matracak üzlet és webáruház, mert egy jó alvás egy jó matraccal kezdődik.
27: No, Krigli szót tessék nekünk küldeni SMS-be, de szeretnétek velünk játszani. Értékes nyereményeket, ugye?
28: Így van, klasszik grill és szerbétterem és pince meghívása.
27: Jó? Selena Gomez, nem hívták még meg.
28: Come and get it.

0: Ez volt a Rockstar, most meg játszunk egyet.
1: Jön a zene, meg a szöveg a Rádió 88-ban. A mai játékosunk...
0: Mária, minden jóval, jól megy, itt van a vonalban. Hello, hello, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
0: Hello. No, kérlek szépen. Ezt meg kell szokjuk még, mert itt van nálunk ilyen eleje-vége, mindenféle izgalmas dolog. No, a feladat nagyon egyszerű. Van egy dalunk, aminek van egy ének, meg egy zenesávja. Melyikből szeretné hallani 10 másodpercet?
2: Énekből.
0: Az énekből. Akkor aztán kiszkippelem az alját.
3: És hány másodperctől játsszuk?
0: Hova rakjuk rá? 3 perc 3 a dal.
2: 1:50.
0: 1:50.
3: 1:50, rendben.
0: Keresem. 1:50. Éppen. Nem, na jó, nem, jó lesz.
2: Süket csendes.
0: Nem. De nem sokan múlt egyébként. Na figyelj, ez a...
4: Az én kedvesem a végtelen.

0: játék, nem tudom, hogy...
1: Na mindegy. Oké, maradj vonalban, mindjárt megbeszéljük a részleteket.
0: SMS-t is küldünk.
1: Mindent küldünk. Mindent küldünk, egy postagalambot, mert nyisd ki az ablakot.
0: Megbökünk de... Facebookon.
1: De gőn szegény.
2: Jó?
1: Na, tökéletes. Maradj vonalban, mindjárt átbeszéljük a részleteket. Na kérem szépen, hát ennyire egyszerű itt velünk nyerni, csak ennyit kell tudni. És annyira takra, tehát hogy tényleg oda rakta, hogy egy kicsivel korábban rakja, akkor nagy semmit hallgattunk volna, mert hogy ott pont zene volt.
0: Na, innentől minden nap lesz ez.
1: Innentől minden nap lesz, úgyhogy aki szeretne így enni kicsit, akkor az hajrá. Na!
3: Támogatta a Klasszik Grill szervétterem és pince, Szeged első parás konyhája.
1: Bizony, most meg gyorsan közlekedjünk egyet.
0: Szegedre bevezető utak igazából elestek. Jó? Algyai út, Makai út, Szőregi út, Szabadkai út, Dorosmai út. Minden, ami befele jön a városba, úgy látom, hogy a Sándorfalvi út is. És hát teljesen szokásos, az új hit kezd beállni. Temesvári körül Székelysor, Főfosor, Bérkecsor, igazából minden belvárosi
1: hit. Szerb utca 43-as csatlakozásánál mindenki áll, körforgalomba integessetek egymásnak. Irgalmatlan sokan vagyunk. Kitartást, jó utat!
3: Támogatta a Római Akkumulátor Kft., hogy biztosan induljon és célba érjen.

0: Dani nagy kedvence, Dua Lipát hallottuk, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Ne csináld már, mert otthon most már ebből feszültségeim vannak.
0: Tényleg?
1: Igen, most már...
0: óvatosan, Kevin.
1: Kezd túlcsúszni a vicc kategórián ez. De nem, mert egyébként részemről vicc. Nyilván nem.
0: Van, aki... van, aki meg otthon úgy van vele, hogy... Oké.
1: Jó reggelt,
0: na, kérem szépen, itt van velünk Turák Balázs.

0: Hello, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
0: Kicsit közelebb a mikrofonhoz. Gyere, közelebb. Jó reggelt! Úgy. Nyugodtan, ami kaphatsz fejhallgatót is, ha szeretnél. Az nagyon jó.
2: Na, téged hány nyelvre próbáltak megtanítani az iskolában?
0: Hány nyelven próbáltak tanítani?
3: Kettőre.
0: Kettőre, és meg is tanultad mind a kettőt?
3: Nem sikerült.
0: Egyiket sem. Nagyon jó. Mi volt ez a kettő?
3: Orosz és angol.
2: Orosz, hát orosz, persze.
0: Az orosz az jó, az nálunk is bejátszott. A Daninál egy kicsit később, még fiatalabb. Nekünk, igen, ugye ez nekünk kötelező volt a jó orosz. Az hát úgy nem is. Tudom, azért mondom, hogy mi kb. Egy korosztály vagyunk. Szóval nekünk még ilyen kötelező volt. Nekem még franciát is próbáltak tanítani, meg németet.
3: Részvés.
0: Semmit. Új legyes, de oroszból sem vagyok jó. Te orosz mennyire? Az sem. Nulla.
3: Semmi.
0: Zéro. Nagyon
2: akkor helyes. Nincs meg a nyitónyelv szószóját se.
3: Az megvan.
2: Na, az mindenkinek
0: jelenteni
2: megvan.
0: Jelenteni kellett azért.
3: De azért vertek, hogy ez menjen.
2: De igen, de az volt a jó benne, hogyha hiányzott valaki, azt már nem tudtad elmondani, úgyhogy ha hiányzott valaki, akkor is azt mondod, hogy nyitónyelv szószóját, hogy senki nem hiányzik. Nem?
0: Persze. Hát semmi
2: más azt nem tudtam. Tudtad már elmondani, hogy ki hiányzik. Hát fogalmat nem volt.
0: Mondjuk gyanús volt az a tanárnak, amikor egy ilyen influencer szezonban a fele nem volt bent, én meg azt mondtam, nem hiányzik senki. Tehát és mikor szemmel láthatóan volt az, hogy így nem, nincsenek ott.
2: És egyébként oroszul volt. Mondtatok be neveteket? Tehát mit tudom én, hogy Gábor Gáborovics? Tehát, hogy az voltál, vagy?
0: Én nem tudom, hogy ilyeneket kellett.
2: Gedzo Gedzovics.
0: Gedzovics voltam már akkor. Akkor röhögzett énnek. Szóval ez már régóta van. Jó, Balázs azért van itt, egyébként a Sörökháza tulajdonosa, hogyha ezt még nem mondtuk volna. Mert hogy az Oktoberfestről kezdtünk el beszélgetni így, hogy itt lezajlott az összes borozási lehetőség Szegeden, így, és Münchenben.
2: Hogy melyik München?
3: München.
2: Azért mondom, te vagy egy hülyén.
0: Jó, van, bocsánat akkor.
2: Már reggel 6-kor mondtam, hogy szarul ejtett.
0: Jó, van, hát de most itt csinálják, nem fogom ezt megtanulni.
3: Dialektus kérdés.
0: Ugye?
2: Ja, igen, mert ő
0: München. Én a délbajort használom, és abban meg így használják.
2: München alsó, igen, tudom.
0: Úgyhogy ez így.
2: De mert hogy ott elindult az Oktoberfest, és akkor erről fogunk beszélgetni, meg igazából sörökről, meg bármiről, ami eszünkbe jött, a sörökről, meg az Oktoberfestről.
0: Bármiről.
2: Münchenről, németekről.
0: Te azt mondtad, hogy voltál Oktoberfesten, de még kicsi voltál.
3: Igen, még gyerekként voltam, úgyhogy ott nem a sör élvezeti értékén voltam ott.
0: Hanem csak úgy. Hát, és milyen emlékez? Ez már hány éves voltál akkor?
2: Azért nem emlékszik, mert szétvitte magát.
3: 10
0: éves volt, és már akkor ittad a sört. 10 éves volt, és akkor mire emlékszel, hogy ott baromi sok ember van?
3: Sok ember, senki nem szomjas, meg egy óriási vidám parkot, nekem az az egész.
0: Aha, nagy vidám park. Gondolom ez hangos is.
3: Fővonulások, szép lovacskák, ugye, aha, stb.
0: Azok vannak meg. Aha. Ezt akkor tényleg ezt láttam egy ilyen képet, hogy ilyen sörös hordokba, viszik lovaskocsin a bődötös mennyiségű sört.
3: És akkor az is megvan még. Megcsapolják ott nyilvánosan általában.
0: Igen, ott van egy ilyen fő.
3: Képesek meg is inni az egészet.
0: Durván, hát éppen néztünk ilyen számot. Számodatokat, hogy volt egy 2011, ugye? Az volt az év.
2: 2011-ben, vagy 21-ben.
0: Amikor majdnem 8 millió liter sört adtak el az Oktoberfesten.
3: Az igen.
0: Azzal már azért szerintem lehet játszani. Igen. Tehát, hogy az... De hát éppen azt is beszéltük, hogy
2: 11-ben elég.
0: Komplett sörcsap hálózatot csinálnak ott, meg a hűtés, meg a korsóknak, a krigliknek a külön, az elmosása, tehát hogy ez ilyen ott, iszonyat.
3: Igen, ott bevált technológia van erre.
0: Igen.
3: Óriási sátrak vannak.
2: Mire emlékszel, hogy mondjuk hozzád képest mekkora volt a sátor? Tehát még gyerekként voltál, akkor még nagyobbnak tűnik, nem?
3: Tehát, hogy... hát, amire tisztán emlékszek, a Löwenbräu sátorra, a bejárat fölött volt egy szerintem legalább 5 méteres oroszlán, ami mozgott, és közben a saját logóját kántálta. Az brutál volt.
0: És akkor voltál te 10 éves, tehát akkor az 1960-as évek.
3: Aha, igen. 53-ban volt az.
2: Ez azt hiszem, hogy nyitó volt, ez a lovas verseny után volt. Lovas verseny után.
0: Ezt betyárját neki. Jó van, kicsit zenégetünk még, az a stabil, és aztán, mert hogy itt nagy véletlen elcsúszunk, várja, meg kell nézzem, jók vagyunk. Jó, nem, még beszélgethetünk egy kicsit, bocsánat, csak nekem még számolnom kell, meg egy kicsit újja rendszer. Oké, sörfogyasztásban mi azt néztük, egy statisztika szerint, hogy a 19-dik vagyunk világviszonylatban. Te hogy érzékeled ezt, hogy mi mennyire vagyunk Szegeden így sörösek? Hogy inkább variáljuk a sört, tehát az, hogy mert te már azért találkoztás nagyon sokféle sörrel szerintem.
3: Igen.
0: A világ minden részéről. Igen. Hogy mi ezt így szeretjük ezeket kipróbálni, vagy mi inkább azok az emberek vagyunk, akik is stabilan rajta maradnak egy fajta féle márkán, és akkor azt mondják, hogy akkor inkább abban megiszok, mit tudom, egy műszak után egyet-kettőt, nagyisten többet ebben nem akarnék belemenni, hanem vagy hogy inkább akkor így kíváncsiak vagyunk, hogy így, hát van most, én már láttam ilyen túros, túros süteményízű, tehát hogy ilyen teljesen elmeháborodás minden sörök vannak.
3: Tulajdonképpen hogy... szépen főtetted a kérdés, hogy válaszoltál is rá végig, mert mindenféle ember típus létezik. Valaki nagyon kíváncsi, ők szinte mindig megkóstolják az újdonságokat, valaki meg a bevált söröket issza. De azért ők is néha egy kicsit kitekintenek, hogy ugyan mélyisszák meg azt az XY sört.
0: Uh-huh. És akkor az, hogy az, mert azt is néztük, hogy erre spec sört gyártanak az Oktoberfestre. Hogy azt, mert ez ilyen 6% körül van alkohol viszonylatban, hogy ezeket mondjuk aztán utána el is tudják adni, tehát mondjuk aki mondjuk nem jut el, lásd én, vagy Dániel az idei Oktoberfestre, akkor mondjuk abból a sörből azért dobozolnak is, és azt mondjuk, igen, vagy és üvegeznek. És is. Tehát azt meg is lehet egy idő után akár Szegedre is eljut.
3: Igen.
0: A dolog.
3: Már tehát el is jutott.
0: Tehát ez már abban.
2: Ja, hogy akkor nem az van, hogy a maradékot.
3: Nem. Szépen, az Oktoberfest szeptember utolsó hétvégén kezdődik, tudtam ma, és már előtte azért egy-másfél hónappal ezeket a söröket be lehet gyűjteni.
2: Aha.
3: Már kint is, a polcokon már olyankor van, ez nem úgy megy, hogy Oktoberfest első hétvég és onnantól start, hanem ezt azért már szerintem oda nem azért mennek, hogy ezeket megkóstolják, ma addigra túl vannak rá.
0: Már tudják, már stabilizálták magukat.
2: Ott már a haszon a lényeg, nem? Tehát...
0: Ó, úgy van. Oké, na 8 óra után mélyebben belevegyünk a kérdéskörbe, előtt azonban érkezik a Wonderful Life.
2: Purple Disco Machine.

0: Na kérem, lássam! Gyors közlekedési információ.
1: Egy nagyon gyors baleset történt az 55-11-es úton, Mórahalom és Ásotthalom között a 2-es kilométernél lesodródott egy autó, és felborult, teljes út zárva. Ez egy ilyen kis friss információ.
0: Jó, Ági érkezik friss infókkal, ma pedig olyan időjárás lesz, hogy?
1: 22 fok maximum, viharos szél.
0: Egészségetekre!
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
2: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
2: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
3: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
2: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Ha vadétel, akkor stüsszi vadász. Ahol természetesen nem csak vadétel vár. Stüsszi vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
6: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
7: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os Aiwa Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Mórahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
8: Tudja, milyen állapotban vannak a fogai? Most itt az alkalom, hogy megtudja. A GG Dent őszi mosolyvizsgálatán az állapotfelmérés és kezelési terv ingyenes, a digitális röntgen árát pedig levonjuk a következő fogászati kezelés árából. GG Dent Fogászat, Szeged, Fűfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
9: Pörgés, élmények, menő szakmák és sztárfellépők várnak szeptember 26-án a 6. szakmafesztiválon a szegedi Dugonis téren. A pályaorientációs rendezvényen robotika, interaktív bemutatók, családi programok, táncház, játékok és rengeteg izgalmas program vár minden korosztályra. Várunk reggel 9 órától délután 15 óráig. Ismerd meg a szakmák világát a Szegedi Szakképzési Centrum 10 iskolájának közreműködésével. A színpadon Bennisso X Happy. Próbáld ki magad a különböző területeken, szerez új élményeket és fedezd fel, milyen lehetőségek várnak rád a jövőben. 6. szakmafesztivál, ahol a te jövőd is elkezdődhet.
10: Szeptember 27-én 17. Paca a Párba és Vásár tápén a Diófa vendéglőben. Füles pacal, velős gombás pacal, pacal soft banfőt kakastaré. Idén is igazi különlegességeket kóstolhatnak a kilátogatók. A Diófa vendéglő 6, a Fasor vendéglő 4, még a pacal főzés koronázatlan királya Ásós Géza kétfajta pacallal készül erre a napra. A helyszínen 11 órától várjuk a vendégeinket. 7 órától a főzőverseny, eredményhirdetés 15 órakor. Ne hagyd ki az év legnagyobb pacalpartiját!
3: Ez reklám volt.
11: Parkolót, streetball pályát és közösségi kertet alakítanak ki október végéig a Keresztöltés utca és a Szilléri sugárus sarkán lévő tömbelsőben Szegeden. A terület északi oldalán 14 férőhelyes parkoló és egy mozgássérült parkolóhely, a korábbi kosárlabda pálya helyén pedig egy kisebb streetball pálya kap helyet. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester hozzátette, a bekerített közösségi kertnek köszönhetően a zöld terület is nagyobbá válik.
12: Már nem annyira igényli a lakosság azt, hogy túl sok helyen lehessen pattogtatni a lasztit, és ezért az önkormányzat már nagyon sok helyszínen elkezdte átalakítani ezeket a belső, tulajdonképpen közösségi tereket, ahol a helyiek lényegében kikapcsolódhatnak, és hát igazítjuk hozzá a változó igényekhez ezeket a helyszíneket.
11: A zöldítés fontosságára hívta fel a figyelmet Botka László polgármester a közösségi oldalán. Posztjában emlékeztetett, hogy a Zöld Fesztiválon konkrét példákon keresztül mutatták meg, hogyan tehetjük Szegedet ellenállóbbá a forróbb, szárazabb nyarakkal szemben. Szegeden a magán

0: fáknak, növényeknek, vagy zöldre cserélünk egy burkolt felületet. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző parlamenti ciklus 4 éve alatti összes növekedésnek, írta Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kiemelte egyebek mellett, hogy a Tisza kormánynak sikerült csökkentenie az államadósságot, mérsékelnie a hiánypályát, megkezdte az ország iránti bizalom visszaépítését és hazahozta az uniós forrásokat. És végül a legújabb netes őrület hívei szerint a természetes testszag felerősítésével lehet partnert találni. A TikTok legújabb zseniális ötlete a nők meghódítására annyi, hogy ne zuhanyozz. Sőt, ha lehet, a dezodort is dobd a kukába és hagyd, hogy a napok alatt felgyülemlett, átható férfi szag tegye a dolgát. Persze az emberi testszag létező dolog és valóban képes érzelmeket, emlékeket és vonzalmat befolyásolni, de ez messze nem az a mágikus kapcsoló, amitől valaki a szoba másik végéből azonnal rád akar ugrani. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Köszönjük szépen az összes mindent is. És akkor hol történt? 55-ös?
3: 55-11-es úton, Ásotalom-Muralom között teljes útzár van. Hát és Szeged se néz ki egyébként sokkal jobban. A bevezető utak mindenhol borzalmasan tömöttek. Belvárosi híd, Székelysor, Újhíd, Makai, minden.
2: Aradi vértanúk tere.
3: Nem tudok olyat mondani, ami nincs.
2: Boldogasszony sugár
3: teljesen út. Bedugulva.
2: Csodálatos ez.
3: Szabadkai út, Dorozsmai út.
2: Székesort nézted?
3: Székesort is
2: néztem. Hát az igen. Gyakorlatilag híd és a sportcsarnok közti szakaszon az itt egy csodálatos. Ez nem is piros, hanem már veres.
3: Teljesen szokásos hétfő reggel. Jó reggelt mindenkinek.
2: Óvatosan vezessünk, az a stabil.
1: Támogatta a Stop Autós Motoros Iskola. Jogosítvány gyorsan, biztonságosan, gyakorlott oktatókkal.
2: Na kérem szépen, hamarosan folytatjuk Balázsra itt a beszélgetést, előtt azonban zenélünk.
3: Pontosan 8 óra van Calvin Harris Rag & Bone Man-nel. Nem tudom, Lovers in the Past Life, mondjuk.
2: Legyen az, szerintem legyen az. Jó reggelt, Szeged!
3: Jó reggelt!

0: Szép reggelt kívánunk mindenkinek! Ez jó itt reggelt. Az őrület reggel.
1: Ez a mega jó reggel.
0: Na, így hangos neked ez most?
1: Erre
0: adok neked ide egy kis hangot is.
1: Így jó. Most egy kicsit, hogy vegyek vissza, mondd el, akkor
2: teljesen
1: ezt lejjebb. Jó, akkor most
0: na,
1: jó.
0: Így már most jobb az aláfestő.
1: Igen, az aláfestő volt nagyon hangos.
0: Volt a problémás. Sörözünk. Vendégünk, így van, Turák Balázs, a Sörökháza tulajdonosa. Tulajdonosa.
2: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello.
1: Na, alapkérdés, te szereted még a sört?
2: Hát persze.
0: Jó. Nem az van, hogy az ember, azt gondolom, ilyen statisztikád nincs, hogy hányféle sört kóstoltál meg életedbe.
2: Hát pontos biztos nincs, de hát több ezer. Aha. Nyilván.
1: Aztán és ez azért kóstolod, hogy mit szerezzél be egyébként? Tehát vagy ilyen minőségellenőrzés, vagy azért, mert tényleg az íze miatt, hogy megkóstolod, egyáltalán a kíváncsiság visz rá, vagy mi az, amiért, mi a motiváció, hogy ennyi sört megkóstolja?
2: Hát tulajdonképpen egy áldozat vagyok ebben. Jönnek az ismerősök. És hát, a gyere, ezt kóstold meg, ittál már ilyet, nem? Hát akkor nyilván megkóstolom.
0: És van egyébként olyan, amit még nem kóstoltál, de hogy így azt lehet tudni, hogy mondjuk valami nagyon világhíres sör, vagy nem tudom?
2: Hát rengeteg olyan van, ami világhíres, nem minden sörhöz lehet olyan egyszerűen hozzájutni. Valami talán túl is van misztifikálva egy kicsit, de igyekszünk mindent megtenni, hogy megkóstolják az emberek a
0: Oké, induljunk már onnan, hogy többféle fajta sör van, ilyen alsó-felső erjesztéses, igen, valamik, ezekre mesélj már egy kicsit, igen, hogy ezek mik ezek, hogy
2: hát
0: hogy
2: ez a két fő csoport mondhatni, vagy hát van több, de arról most, ha elkezdenénk, akkor szerintem minden más lehetne.
0: Igen, tehát van a láger, ami?
2: Hát a lágerek az alsó erjesztésű sörök, ők általában egy hosszabb erjedés, másfajta élesztővel dolgoznak. Az élek, az családja pedig a felső erjesztésű sörök.
0: Ott az mit jelent, hogy alsó meg felső erjesztés?
2: Hát az erjedés alul kezdődik.
0: Ja, hogy úgy, aha, oké.
2: És akkor máshogy megy végbe. A lágerek azok mindig egy kicsit tovább tartanak elkészítést tekintve.
0: És akkor ez hogy néz ki, mert ott ugye azt beszéltük itt az Oktoberfest kapcsán, hogy ott ilyen egy kicsit erősebbek, igen, ahhoz mondjuk a négyhez képest a hathoz már mondjuk erősebb. Ezt mikor állítják be, amikor így főzik az
2: hát
0: emberek?
2: Hát tulajdonképpen a malátával tudnak, a cukortartalommal tudnak egy kicsit növelni, az alkoholtartalmon is nyilván más maláta profilt használnak, ilyesmi. Hát ez már technológia, ez...
0: Oké.
1: Okay. Mik a tehát, hogy most van ugye az Oktoberfest, és hogy ott milyen típusú sör az, ami megy?
2: Az Oktoberfest típusú. Igazából
1: ezek az él, vagy
2: nem, az Oktoberfest? Azok lágerek.
1: Tehát az láger sör.
2: Igen, az minden
1: és akkor mondjuk Csehországban, tehát mondjuk az ilyen nagy sörkultúrák között, mik a lényeges különbségek, amit mondjuk én, mint egy teljesen, végülis tényleg egy laikus sörfagyasztó érezhetek esetleg?
2: Hát tulajdonképpen szokták mondani, hogy a víz, ami nagyon fontos egy sörnél, sőt, hát az talán a legfontosabb, illetve nyilván, hogy az alapanyagok teljesen más egy pilzeni maláta, teljesen más egy müncheni maláta. Hát ez megint csak technológiába így belemenni részleteibe szerintem nézők se, vagy nézők, hallgatók se annyira feszülnének ezen a témán.
0: Oké, okay, illetve van ilyen, hogy én hallottam egy ilyen történetet, hogy ez az IPA és APA és egyéb ilyen típusú sörök, hogy az eredetileg úgy alakult ki, hogy már hogy az Indian Pale Ale, illetve igen, American Pale Ale, hogy ez hogy ezt vitték hajókon, és hogy milyen messzire vitték, hogy ezt Indiába vitték, vagy Amerikába,
2: nagyon
0: vagy hogy
2: igen.
0: És akkor ott azt a tartósítás miatt volt, igen, ez lett igen, ez a neve.
2: Hát ugye a komló az fungicid és csíraölő hatású, ezért ugye jó megkomlózták a sört, hogy kibírja a hajóutat, és mikor kiértek ugye vele Indiába, ott megkóstolták, és hát bejött nekik ez a flash, azóta ez így maradt. Ez a sztori, aztán, hogy nyilván, hogy ez nincs alátámasztva.
0: Aha, tehát, hogy innen van innen a név.
1: De hogy maga a kesenyés ízt is a kumló adja neki,
2: igen,
1: nem?
2: Igen, természetesen.
1: Tehát, hogy ez ilyen nehezebb volt, tehát amikor bejött ez a tartósítási eljárás, akkor nehezebb is volt megszeretetni az emberekkel, hogy én úgy tudom, mert ugye annyival másabb volt az íze, mint a kumlózás nélküli sörnek, hogy ezt így eredetileg egészen elutasították. És akkor utána végül nagy nehezen csak megszerették.
2: Tehát, igen, a sok kíváncsi képes volt megkóstolni.
1: Elképesztő, igen.
0: Oké, az, hogy az ember... Én csak csapolt sört iszok, mert hogy az a jó. Van a másik verzió, hogy ő csak üvegest, mert a csapolt az nem olyan, hogy ebbe van bármi igazság, hogy ez melyik a jobb, melyik a... Van különbség egyébként a közt, hogy az ember ezt egy üvegből iszta ezt a sört, vagy a csapon van. Én megmondom az őszintét, én jobban preferálom, hogyha az egy csapócsör.
2: Igen, mindenki jobban preferálja, mert az biztos tudhatod, hogy az nem 3 hónapja van az üvegben, hanem az max 2 napja van mondjuk a csapon. Eleve egy frissebb sört kapsz. Frissebbek, üdítőbbek. Itt is múlik, hogy milyen gázzal csapolja ki az ember, milyen típusú sört, szóval elég sok.
0: Mert az milyen gáz lehet?
2: Hát ugye a Guinness-nél a nitrogénnel szoktuk,
0: ja, igen, ugye, igen.
2: Az is van elnyeletve a folyadékba, és akkor az krémesebb, habosabb lesz az egész csapolásnál.
0: És azt meg az írek iszek.
2: Igen.
0: Borzalmas
1: meg van benne az a golyó, az mi az a golyó?
0: Ja, tényleg a dobozban.
1: Mert ugye van, hogy valaki volt a Guinness dobozban, akkor ott van benne csörög. Igen. Egy, az mire szolgál egyébként?
2: Én ezt úgy tudom, hogy azt mikor kibontod, az a golyó elkezd benne forogni, és az krémesíti meg tulajdonképpen a sört.
1: Tehát igazából az van, hogy minden egyes pohárnál, amit kitöltök mondjuk ebből a dobozból, ugyanolyan krémes lesz a sör,
2: elméletileg,
1: nem?
2: Elméletileg igen. Hát azért, hogyha 2 óra múlva iszod meg az alsó...
1: Ó, nálam nincs ilyen.
0: Ilyen maraságokban nem
1: megint. 2 óráig nálam sör még nem bírta ki.
0: Oké, és ez, hogy mi otthon is csinálunk ilyen söröket, nekem is van több olyan ismerősöm, aki otthon is főzi a sört, hogy ez mikor lett ilyen nagy divat, vagy hogy jöttek rá az emberek, hogy ezt otthon is lehet csinálni?
2: Hát, hogy divat mikor lett, igazából nyilván, hogy hozzá járul a Covid is, hogy itt elég sokan...
0: Nagyon ráértünk otthon semmit csinálni.
2: Sörözhetnékük volt, és ha már van ilyen lehetőség, miért ne? De szerintem ennek már régebbi múltja van, ez olyan, mint a sörfőzők is, úgy nyilván nem nagyba főztek le egyből mindent, hanem előbb megpróbálták kicsibe, mert azért, hogyha nem sikerül, akkor ne bukjanak markorát.
0: Igen, mondjuk ez jogos.
1: De egyébként igen, hogy én is úgy tudom, hogy ez ilyen otthoni sportol, tehát úgy, mint hogy valaki most magának pálinkát főz, igazából otthon főzték maguknak a családok is egyébként, általában ezt a nők főzték le, tehát azt hiszem még Angliában is ugye ők kezdték el ezt lefőzni, és akkor lett ez teljesen férfi sport, amikor bejött a pénz. Tehát amikor megnyíltak a kocsmák, és elkezdték a kocsmáknak szállítani, és a férfiak rájöttek, hogy ebben van lóvé, akkor vették át az egészet. De tényleg
0: előtte ez női sport volt?
1: Abszolút, nők főzték, tehát ők a receptúrát, mindent, ezt ők tudták, abszolút. Ez az ő dolguk volt, nem csak háztartáson belül, hanem egyébként azt hiszem, az a zárdákban is mindenhol, tehát ők gyártották a sört. Utána a férfiak úgy gondolták, hogy a profit, hát akkor ide nekem.
0: Kivéve a belgákat, nem? Ott a belgáknál ott az egyházat nagyon ráállt sörre.
2: Hát vannak kifejezett, rengeteg apátsági, meg kolostori sör van, de ezon belül vannak ugye a trapista apátsági sörök, amelyek ugye önfenntartóak, és ebből kell, hogy ugye ebbe bizniszelnek a sörre, sajta, stb. Cserégetnek egymás közt. Elméletileg ők önfenntartóak. Létezik többféle trapista apátság, nekik elég szigorú szabályzatuk van, nehéz hozzájuk bekerülni. Közeljövőben volt olyan sörfőzde, akit ki is nem tudom, hogy tanácsolták, vagy magától lépett ki ebből a trapista körből. Újakat meg nagyon nehéz. Van Spanyolországban, Belgiumban, Hollandiában, Amerikában, Angliában vannak trapista sörfőzdék, de elég nehéz hozzájuk jutni egyébként.
0: És az, hogy mondjuk a belgáknál ilyen erősebb sörök vannak, ez úgy alakult ki, hogy ott mondjuk nincs olyan mondjuk, mint a cseheknél, vagy a németeknél, hogy a komló, maláta, bármi, ami...
2: Tehát ezek egyedi receptek, hát itt mindenki tudna erősebb, meg mindenki tudna gyengébb sört is készíteni. Például a belgák mostanában törekednek arra, hogy legyen ilyen ivósörük is, ne csak
0: megháborodjanak két pohár után.
2: Westmál trapista apátság, volt neki a tripelje, dubelje, mind a kettő erős, 10, meg egy 8%-os, és most már csinálnak egy gyöngébb sört, egy ilyen blondélt, ők is, hogy legyen ilyen ivósörük.
1: Hát mondjuk...
0: Igen. Ezt pont ittam egyébként, mert nekem van rokonom Belgiumban, és így küldtek egyet ebből a pont, amit mondtál, ebből a típusú sörből. Oké, jövünk vissza mindjárt különleges sörökkel. Meg ha már itt erősségről volt szó, akkor erősségről. És előtt azonban Teddy Swims jön.
1: És a Mr. Novitól jó reggelt, ez a Mega...

0: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt a Rádió 88, benne pedig az Őrület reggel.
1: Ez a mega jó reggelt, Ági, jó reggelt, Gedzu, és jó reggelt,
0: Turek Balázs. Balázs. Hello Balázs. Ja, bocsássam, még nem adtam neked hangot. Most már jó.
2: Most jó reggelt.
0: Hello. Na, beszélgetünk itt az Oktoberfest kapcsán mindenféle fajta sörről már. Milyen sör volt az, amit te ittál vagy kóstoltál, és ilyen nagyon erős sör volt?
2: Nagyon erős sör.
0: Nagyon hát erős, alkohol százalékilag.
2: Mondjuk egy 75%-os.
0: 75%-os?
2: Igen, jelenleg a világ legerősebb söre.
1: De az egyébként sörnek annak nevezhető még? De most viccen kívül, tehát a besorolása a
2: sörnek nevezik, de azért ott már vannak huncutságok. De nincs, szóval nem volt lepárolva semmi féleképpen, de mondjuk sör, igen.
1: Te, és akkor igazából, hogy készült, hogy lesz egy 75%-os sör?
0: Hogyha betesznek bele még valami alkoholt, vagy mit csinálnak
2: ezzel? Hát ezt én így igazából nem tudom, hogy hogy készítik, de valószínűleg, de hogy ez
0: nem magát. És te azt kóstoltad?
2: Azt éppen nem, az elődjét, a Snake Venomot, azt igen, az 67,5%-os volt az. Sokkal gyöngébb volt az.
0: 67, hát nem viccel.
2: Ennek már nincs sörértéke nyilván. Igen, ezt, tehát egy sátnak fogyasztják az emberek, többen isznak meg egy 0,33-as kis üveggel. Egyébként rá is van írva az üveg nyakára, hogy warning, ne fogyaszt csak max. 3 centet belőle, ilyesmi, azért fölhívják a figyelmet.
1: És nyilván te különlegesebb söröket kóstolsz, meg különlegesebb sörökkel foglalkozol, meg minden. Így, hogy nagyobb rálátásod van az egész sör kultúrára, hogy például, amit itthon iszunk, hogy az mennyire van közel a valódi normál sörözéshez. Már csak azért kérdezem, mert ugye mindenki ugye veszi mondjuk magyar söröket, de hogy ez azért a minőségnek gondolom nem a csúcsa, tehát hogy azért eléggé el vagyunk attól maradva.
0: Ezt hova soroljuk? Tehát mit nevezünk egyáltalán a jó minőségű sörnek? Van ilyen? Azt kijelenthetjük, hogy van, mit tudom én, a németek jó minőségű sört csinálják, nem tudom, a szlovákok.
2: Mindenki jó minőségű sört csinál, mert egyébként nem felelne meg sehol az élelmiszeripari törvényeknek, nem hozhatnák forgalomba. Itt az, hogy ki mit fogyaszt, mit engedhet meg magának, vagy hát a szubjektivitást, azt nem tudjuk kizárni ugye ebből az egészből, hogy kinek mi ízlik. Azt szerintem, ami bolti forgalomba kerül, ha magyar, ha német, ha cseh, ha amerikai, biztos, hogy mindegyik jó minőségű, de óriási különbségekkel.
1: Oké. Okay, igen, csak hogy itt fejben van igazából a probléma, nem? Tehát, hogy az, hogy én vagy mondjuk szerintem a magyar kultúrában elég erősen bele van ivódva, és hogyha nézel a régi ilyen retro filmeket Magyarországról, akkor is ott vannak ugye azok, amikor már viszi az esti vacsorához, tudod, a barna üveges sört, és akkor nyitja ki a feleségének, és akkor rakja le az úr elé, tudod, amikor...
0: Abba hálós izé táskába.
1: Így van, cvekkerbe. Tehát azért van, hogy nálunk valahogy ennek nincs úgy kultúrája, nincs. Hogy én leülök, és akkor én ízlelgetem a különleges söröket, hanem
0: hát
1: az van, hogy akkor...
0: A kocsma kultúra nincs.
1: A kocsma kultúra nincs, tehát ez a pub kultúra.
0: Vagy van, csak más.
1: Meg az, hogy én most leülök, igazából jó, akkor sörözzünk, és akkor 6-8 sört bevesz valószínűleg, vagy az olcsóbból, vagy ami...
2: Van ilyen.
1: Azért mondom, igen, tehát hogy ez azért távol áll attól, hogy minőségi söröket kóstolgatok, nem? Igen, és hogy igen. Nem feltétlen verem szét magam, hanem mint egy borkóstolás, gyakorlatilag végigkóstolom.
2: Lehet olyat is. Azért mondom, is lenni, van is erre igény igazából, hogy lejönnek társaságok, 4-5-en, és akkor ők mondják, hogy szeretnének egy sörkóstolót rakjunk nekik össze, megbeszéljük azért nagyjából nyilván az ő igényüknek feleljen meg, szépen összeállítunk neki egy sörkóstolót, próbálni tartani a sorrendet, hogy ugye a könnyű, világos söröktől egész a nagy testű 10%-os desszert sörökig esetleg, és szokott tetszeni mindenkinek, mert lehet ilyet is csinálni, de a magyarok állítólag mi azért borfogyasztó.
1: Ja, inkább borfogyasztók vagyunk. Igen. És szerinted te egyébként ilyen sörsznob vagy, vagy megengedőbb vagy azért a normál, vagy az ilyen nagyipari sörökkel, sörfogyasztókkal szemben?
2: Mindenki azt így, amit szeret igazából. Én nem szoktam ezt véleményezni. Én próbálom az embereket arra sarkalni, hogy kóstolják meg esetleg meg is indoklom, hogy még kóstolja meg ezt vagy azt a sört. Valaki elfogadja, valaki megmarad, hogy ő csak lágert iszik, mert ő nem fertőződik meg ezekkel az agyament beteg receptekkel.
0: Na menjünk már erre rá, mert közben eszembe jutott, hogy Rákóczi túros volt az, amit én itt az előbb ki akartam nyögni, hogy olyan ízű sört én már kóstoltam, de hogy vannak, azt mondtad, cifrábbak is
2: hát
0: még.
2: Hát kezdjünk arról beszélgetni, hogy milyen nincs. És sokkal rövidebb lesz. Szóval, hogy itt már tényleg mindent kitalálnak, megcsinálnak, elkészítenek, különböző földrészek, különböző alapanyagaival főzik a söröket. Elképesztő, hogy mik vannak. Erről viszont több órát lehetne beszélgetni.
0: Na mondja egy-két
1: extrém példát. Akkor legkülönlegesebbet mondd el, amit te kóstoltál, tehát mert szerinted a legkülönlegesebb.
2: Ami különleges, de mégse annyira számít annak, csak nálunk, például az osztrigás, hogy belefőzik az osztrigát a sörbe, az egy érdekes dolog, de nem tesz neki rosszat. Kifejezetten keresik is, de nagyon ritkán lehet ilyen típusú sörökhöz hozzájutni.
0: És ez milyen nemzetiség csinálja?
1: Citrommal iszod? Vagy?
2: Általában angolok.
0: Angolok az osztrigás.
2: Készült már magyar sörfőzdébe is ilyen sör. És mondjuk elég fenszik is voltak, mert az első, azt hiszem, hogy 100 üveg, nem tudom, ameddig volt, addig rákötöttek egy héjat, kagyló héjat is az üvegnek.
0: Az még elég exkluzívnak néz ki. Aha.
1: És akkor ez volt a leg... Nem, ez látod, már jövő vissza, pedig se kóstoltam. Szóval, hogy milyen íze van ennek? Oké, osztriga íze, de hogy ez a tenger?
2: Hát egy kis sósságot ad hozzá egyébként. Nem kell ugye képzelni, hogy halízű ez a sör. Kis sósságot ad hozzá az osztriga, mert nyilván, hogy nem azt csinálják, hogy egy liter sörhöz egy kiló osztrigát tesznek, hanem...
1: Ja, nem egy-egyben, mint az.
0: Nem lenne olcsó.
1: Nem kis fröccsalányban mérik az osztrigát.
0: Aztán vannak ilyenek, hogy más színű. Tehát én láttam már zöld sört, nem tudom, azt a valami Szent Patrik. Igen, valami.
2: Jó, tehát az Patrik napra általában a csehek nagyobb mennyiségben is készítenek a zöld sört, de azt csalánnal szokták színezni, hogyha természetes alapanyagokról beszélünk. Egyébként aki nem csalánnal színezi, az valami mással színezi, de a spirulina algát is használják például erre. Ételfesték. Meg van valamiféle tájföldi növény, aminek ilyen nagyon zöld színű festő.
0: És akkor gondolom, ez megint csak ilyen teljesen szivárvány szín. Tehát az összes minden lehet. Tehát
2: igen.
0: Hogyha van valami, ami effektíven ételszíneződéknek hívjuk így, ami mondjuk esetleg természetes, akkor lehet csinálni bármilyen színű sört.
2: Van jelenleg is rózsaszín, kék, zöld, ezek általában vannak így a palettában.
1: Tehát igazából, amit lehetünk képzelni, abból minden van, nem?
0: Minden is.
1: Hogyha jól hallom. Tehát mindenféle ízesítés, mindenféle szín, mindenféle alkoholfok, gyakorlatilag tök mindegy. Tehát ami az ember
2: csak megtalálja. Vannak olyan sörök, hogy mint a Turmix. Szinte kibontod a dobozt, és nem bírod kitölteni annyira sűrű. Szóval, hogy
0: na jó, innen megyünk tovább, mert ez most engem érdekel még itt, hogy mik vannak. Előtte azonban mondunk egy olyat, hogy Ági jön friss infókkal, utána pedig hány fok lesz?
1: Egészen derült idő van, most már 20 fok, 22 lesz.
0: Jó napot!
3: Támogatta a Solar Construct Kft. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú.
4: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
4: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét? Indul a nagy szegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
3: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban szeptember 14-től minden hétköznap.
4: És érj elsőként az elrejtett 40 ezer forintos árkád vásárlási utalványhoz. Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át több mint 1 millió
3: forint értékű nyereményekért.
4: Részletek a radio88.hu-n.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
4: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
6: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most pénteken a színpadon az Ótvarpest is. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
7: A környezetet kizárva szeretnél lépcsőzni, futógépezni, súlyzózni? Nálunk egyedül is jól elleszel. Önálló edzésedhez 1500 négyzetméteren várunk a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
8: Figyelem!
9: Figyelem!
8: Figyelem! Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímát sorsolunk ki, összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Ne maradjon le!
9: Megálmodtad lakásod, házad, irodád belső elrendezését, de nem tudod, hogyan kezd neki? Akkor az SSI Home Design a te legjobb választásod. A profi végeredmény miatt kért helyszínen vagy üzletünkben mind színre, mind anyagra, mind pedig stílusra vonatkozó lakberendezési szaktanácsadásainkat. Sőt, egyedi bútortervezésben, 3D látványtervekkel és berendezési terv készítésében is tudunk segíteni. SSI Home Design. Lakberendezés felsőfokon. Bibó István utca 1. ssihomedesign.hu.
10: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod, kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
11: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amiben újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
12: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
13: Szeptember 27-én 17. pacal párba és vásár tápén a Diófa vendéglőben. Füles pacal, velős gombás pacal, pacal soft banfőt kakastaré. Idén is igazi különlegességeket kóstolhatnak a kilátogatók. A Diófa vendéglő 6, a Fasor vendéglő 4, még a pacalfőzés koronázatlan királya Ásós Géza kétfajta pacallal készül erre a napra. A helyszínen 11 órától várjuk a vendégeinket. 7 órától főzőverseny, eredményhirdetés 15 órakor. Ne hagyd ki az év legnagyobb pacalpartiját!
14: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra Önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
15: Tudja, milyen állapotban vannak a fogai? Most itt az alkalom, hogy megtudja. A GG Dent őszi mosolyvizsgálatán az állapotfelmérés és kezelési terv ingyenes, a digitális röntgen árát pedig levonjuk a következő fogászati kezelés árából. GG Dent Fogászat. Szeged, Fűfasor 30. GG Dent. Ahol a személyre szabott megoldás a trend.
16: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os AIVA Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhető el az input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
17: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
18: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó.
17: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
18: www.plazmapont.hu.
19: Ez reklám volt.
20: Lesodródott az útról, majd felborult egy autó az 55-11-es úton a 2-es kilométer szelvénynél. A Mórahalmot ásotthalommal összekötő úton a helyszínelés és a műszaki mentés miatt teljes út zár van érvényben. A dízel támogatás teljesen automatikus, azt nem kell igényelni, és a bank számla számot sem kell bejelenteni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű gépjárművek üzemben tartói összesen 20.000 forint támogatást kapnak négy részletben, amit automatikusan utal a kincstár. És napágy miatt verekedett össze két nyugdíjas Görögországban. Egy 82 éves férfi strandon került összetűzésbe egy 70-es éveiben járó másik férfival, majd a szópárbaj hamar tetlegességig fajult. A verekedésben végül mások is részt vettek. A helyszínen káosz alakult ki, a sikítások pedig még a strand másik oldalán is hallatszottak. A fiatalabb 76 éves férfit a kiérkező rendőrök letartóztatták. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük szépen az infókat, közlekedés ügyben úgy állunk, hogy volt korábban egy baleset méghozzá az 55-ös 100.
1: 55-11-es.
0: Tudtam. Móralom és ásatalom között ott volt egy teljes útzár. Ott óvatosan tessék közlekedni, nem csak ott.
1: Szegeden meg enyhül a forgalom egyébként, ahogy látom. A Székesor nyilván meg a Verdes utca be van dugulva, hogy lenni szokott, de például a Makai út és a Szőregi út az már egy kicsit jobban járható. Ugyanígy az új híd is talán kezd egy kicsit alakulni. És hát a bevezető utakon is enyhül a forgalom. Hát 8:30, ez mindig így szokott lenni.
0: Alakul. Aradi Vértanúk tere és az árvízi emlékmű között még mindig. Szép a mutatvány, Boldogasszony sugár úton már kicsit enyhült. Minden esetre óvatosan közlekedjünk, jó utat!
2: Támogatta az Első Beton, minőségi építőanyag, sóder, beton, betonacél egy helyen.
0: Sose tudtam, hogy ez zsagár vagy zagár?
1: Zsagár.
0: Zsagár és az underground divák.
1: Jó reggelt, ez a Wings of Life, 8:30 van.
0: Hello!

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez az Őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggelt.
0: Sörökház a tulajdonos, a Turák Balázs a vendégünk, szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek!
0: No, kérem szépen, hát beszélgetünk már mindenféle különleges sörökről, sőt a 75% alkohol százalékos rettenetről is, amit te még nem kóstoltál, de az a világ legerősebb söre, aminek már szerintem semmi értelme nincsen. Mondjuk, ha tönkre akarod tenni magad, akkor az nagyon gyorsan egy decit megiszol belőle, és akkor meg is vagy ott.
2: Nem vagy le az menni. Üveget húzóra, csak
1: az szép, az annyi volt. Az annyi volt.
0: Az ott utána mennyi bifidusz a szenzisz kell megenni, hogy egy bélbohéid a gumislakból még belek legyenek, azt mondjuk, egy marhaság. Oké, beszélgetünk már egy kék-zöld sörökről, beszélgettünk arról, hogy mindenféle fajta technológia van már, és akkor itt közben elkezdhetek beszélgetni egy sörtípusról, amire még egy életemben nem hallottam, valami sós cucról.
2: Sós búza. Igen.
0: Sós búza sör.
2: Hát a gózék, igen.
0: Az gózének hívják, illetve amit én tudok, és a feleségem is szereti, ez a savanyú sör.
2: Savanyú sörök, sour ale-ek, igen, ezek, de hát ott körülbelül 286 ezer féle van, szóval.
1: Nekem az a kedvenc a top kategóriám a savanyú sör, igen, a savanyú sör. És egyébként milyen, mitől lesz a savanyú? Tehát, hogy maga az annyi, hogy amit belefőznek gyümölcstől egyszer megsavanyodik?
2: Nem.
1: Akkor mi az eljárás maga? Hogy mi az, ami az a barobi jó ilyen kesernyés íz, ami egyébként nyáron, vagy igen, savanyú íz, ami nyáron egyébként az a legfrissítő?
2: Különböző baktériumtörzsekkel beoltják a sört, rendesen, mint egy joghurtot, vagy ilyesmi, és akkor attól savanyodik. De valaki vadélesztőt használ, hogyha rosszat mondok, elnézést olyan hallgatótól, aki jobban ért hozzá, mint én, de én sem vagyok azért a technológiának annyira tudatába, de igen, én így tudom, hogy így savanyítják a söröket.
1: Ez természetes úton savanyodik meg ilyen. Igen, hát úgy értem, hogy nem az, hogy hozzáadok, mit tudom én, egy liter olimposzt.
2: Hát elképzelhető, hogy olyan is van, de mert sőt, hát rengeteg lájmos sör van, citromos igen, sör igen, van, igen. Nyilván, hogy az is savanyít rajta, nem édesít, de nem tudjuk, hogy annak az alapsőre mennyire volt addig savanyú.
0: Aha. És akkor itt még beszélgettünk már Rákóczi túrósos sörről, meg ilyenekről, meg Ausztrigás sörről is. Mi van még, amit így kihagytunk, és tényleg ilyen extra, vagy exkluzív, vagy inkább extrém?
2: Extrém. Fú.
1: Hát a Harry Potterben van a hányás ízű.
0: De az egyébként de a cukorka, nem az nem sör.
1: Egyetemen tudtam bármikor produkálni.
2: Van olyan sör, amibe bánaszart raknak.
0: No. Tényleg?
2: Igen. Sajnos csak már üres üveget jutottam hozzá.
1: Ott kocog az alján.
2: De...
0: Azt képzeld, de annak a melója.
1: Azt összeszedni?
0: Akkor, komám, akkor ki kell menni, és akkor össze kell szedni.
2: Úgyhogy
1: rossz érve nem van.
2: Nagyon durva. Azt, talán vagy Norvég, vagy finn,
1: ismerős hozta,
2: de már csak az üres üveget.
0: Aha.
2: Hogy hála
0: bán jó Istennek. Bárna ürülékes sör.
1: Egyébként lehet, hogy semmi extra, csak úgy kell filterezni, mint a teát, nem? Hogy kapsz a kis bálaszernek, filterezz bele.
2: Cilett macska után szabadon.
0: Igen, végül is, hogyha van kávé, akkor már sem minden lehet a sör is. És akkor ez, hogy így mondjuk egy sütemény íze van benne, ezt jó, hogy búbánadva produkálják?
2: Hát általában úgy csinálják ezeket, hogy a receptet belefőzik tulajdonképpen a sörbe. Aha. És hát... Vannak durva dolgok is, mert tényleg van olyan, hogy a sörlébe borítják bele kilószám pillecukrot. Szóval, hogy...
0: Pillecukros sör?
2: Nagyon sok, ez a marshmallows cuccok, ezek vannak, meg ezek... Most már nagyon nagy divat egy ideje, hogy jégkrém port azt beleteszik, és akkor attól, hogy besűrűsödik. Elképesztő dolgok vannak most már.
1: Tehát igazából a receptúrája ugyanaz, tehát nem az van, hogy lesütnek üte három tepsi Rákóczi krémet, és ezt beleborítják az egészet a tankba.
2: De ki
1: nem,
2: tudja, lehet, hogy olyan is van.
1: Lehet, hogy olyan is van. Bármi előfordulhat.
0: Kókuszgolyós, képzeld el. Teljes
2: minden van.
0: Oké, és akkor mi, hogyha így azt mondjuk, hogy mi magyarok, mi az, amire azt mondjuk, hogy ez a sör szerinted?
2: A lágerek,
0: a lágerek,
2: magyarok, világos lágerek.
0: Mi abba vagyunk jók,
2: igen.
0: És azt isszuk.
2: Igen.
0: És akkor szerinted mi lenne az, ami, ahogy kellene ígyunk sört? Tehát, hogy nem, mert hogy az, amit beszéltünk, hogy már régen kocogott az üveg a szatyorba, hogy hazament, és akkor az emberünk megívott egy négy sört minden műsorban.

0: kell csinálni.
1: Akkor inkább ez a kóstolás, nem? Hogy ilyen, hát, ilyen hogy a különleges.
2: Meg hogyha valaki rávonálva egy típusra, azért néha vesszem meg egy kicsit, és kóstolja meg egy másikat. Azt mindenképp javasolnám.
0: Szélesebben nyissuk az ollót.
2: Hát igen.
0: Nagyjából ennyi.
1: De ne lefele hajodjunk, tehát ne a köbire menjek most rá. Hogy
2: ne.
1: Eddig a savanyú sörüket itt most rámegyek a köbire.
0: Ha úgy van. Balázs, nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél ma reggel.
2: Én is köszönöm,
0: köszönjük
2: meghívást.
0: Szépen. Kicsit képbe kerültünk a sörbe. Köszönjük szépen. És akkor nálunk pedig érkezik a Get Lucky. Jó lesz az, Dániel, nekünk?
1: Nekem jó. Hát, hirtelen azt hittem, hogy Daft Punk, de nem.
0: Nem.

0: Na, kérem alássan. Hát itt ezt tényleg órákig tudtuk volna csinálni ezt a dolgot, úgyhogy belemegyünk a mélyére. Nézzük egy-két programot mára. Várjál közben, ezt lejjebb halkítom, mit szólsz hozzá. Azt mondja, hogy tudunk menni moziba, amit én fogok nézni ma, mert hogy én is megyek ma, Préri Farkas Visszavág című film, 16:30-on. Tudom, hogy furcsa hangzik, de állítólag jól sikerült. A Zsigmond Vilmos teremben, a belvárosi moziban nézhető. Ugyanitt mondok még valamit. Az Átkozók boszorkák, nem tudom, hogy mennyire sikerült. Jó, az a már második rész szerintem egy 30 év volt a két film között.
1: Hát annyi biztos. Az arcukon nem látszik, tehát ne csodálkozzál, hogy a Sandra Bullockon meg a Nicole Kidman arcán nem látod a 30 évet.
0: A Nicole Kidman szerintem rendszeresen jár valami helyre, ahol
1: a hátul, Sandra Bullock is hidd el.
0: Hát biztos, hogy oké, csak az, de hogy a Nicole Kidman játszik rajta, hogy hátul van szerintem egy ilyen összegumizva a bőre, és azt mindig húznak rajta egyet, mint az olyan fogszabályzó. És akkor így, ja, az összes ránca így kisimul neki. Na mindegy. Szóval Balázs Béla teremben, a belvárosi moziban, az Átkozott boszorkák 2 este 6 órától.
1: Cinema Cityben Insidious köztünk járnak, vidám családi film 18 órától. A régi zsinagógában pedig Rédei Rolandnak a Szahara című előadása lesz 19-től. Ez élőszereplős, tehát ez nem mozi.
0: Ez nem betítik, ez kell.
1: Jó, és élőszereplős Vérellátó központban, véradás 7-től 14 óráig Szegeden.
0: Makón pedig 8 és 1 óra között a Vérodó állomáson lehet segíteni, hogyha szeretnétek.
2: Támogatta a Pingvin Patika, partner az egészségmegőrzésben több mint 30 éve.

0: Én írtam be, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello mindenki. Hello, hello Dávid.
1: Hello, sziasztok. Szevasz. Be van írva.
0: Be van írva. Én már beírtam, kicseréltem, átraktam.
2: Nekem mindegy, hogy kidolgozik helyettem.
0: Csak legyen megcsinálva,
2: csak legyen a megcsinálva a munkám.
0: Így. Na, hát akkor nincs itt ezzel gond.
2: Na, jó reggelt, Dávid, mi a helyzet?
0: Dávid, te mikor itt először életedbe sört? Emlékszel arra a momentumra?
1: Fogalmam sincs, nem tudom,
0: de itt-e?
1: Ilag, hát persze.
0: De itt-e
1: hát,
0: már sört
1: életedbe? Igen, kóstoltam, szagoltam, hát nem tudom,
2: gőzöm sincs. Nagyságrendileg kb.
0: Hát én kettő voltam.
1: Nem tudom, 10 éve.
2: 10 éve.
1: Nem, 15.
0: 6 éves.
1: 15. Fogalmam sincs, 5 éves koromban történt, csak azért tippelek így körülbelül hozzá.
0: De most tényleg, emlékszel erre, mikor itt esőt, és mennyire nem ízlett elsőként?
1: Nem, nincs meg így tényleg, hogy így körül. Ez így belefolyik az ember ebbe az életbe szerintem, szó nem? Szerint. Szó szerint.
2: Hát először bele, aztán el.
0: Dániel, neked mi volt az első sörös emléked, az megvan?
2: A sört biztos, hogy nem szerettem. Tehát szerintem átmentem az összes stádiumon. A tagadás. Nem, tényleg, én nem, abszolút nem szerettem, és szerintem már ilyen 17-8-9, vagy ilyen 18-9, amikor úgy elkezdtem azt érezni, hogy ez igazából nem is akkora hülyeség ezt fogyasztani. De nyilván hülyeség volt.
0: Én szerettem, aztán egy kicsit, aztán nem, végül aztán hetedikes lettem. Na mindegy is. Nem, nekem sem az elején nem annyira ízlett, de aztán én átfordultam.
2: Ez ugyanaz, mint a lecsó.
0: Hogy az elején nem?
2: Az elején nem.
0: Én a kovászos uborkával voltam még így. Egy kovászos uborkát nem szerettem az elején, most meg így.
2: Azért a kovászos uborka az egyik legtökéletesebb étel a világon. Tényleg?
0: Tessék. Még a sörnél
2: is jobb. És ha emlékszed, Dávid, hogy még
0: jobb a sörnél.
2: Jobb. Nekem jobban tetszik.
1: A kovászos uborkának először a levét kóstoltam, arra viszont fixen emlékszem. Tehát nem magát a terméket benne, hanem úgy a levét.
0: És az jó volt?
1: Nem.
0: Szervusztok, megyünk, holnap jövünk. Nagyjából ennyi. Dávid, neked jó munkát, többieknek szép napot. Csőzet.

0: Bruno Mars és a Treasure itt a Rádió 88-ban. Rajtul a Hello Szeged, a következő 4 órában rádiózhatunk együtt. Üdv a fedélzeten, én Bürgés Dávid vagyok. Hoztam sok jó nyereményt és sok jó játékot magammal. A következő órákban is érdemes lesz figyelni a 88-ra, illetve hát az időjárás előrejelzésre a napokban azért igazán változik, hogy őszi időnk van. Ma 22-23 fok lehet maximum, erre készüljünk, felhős lesz felettünk az ég, szóval ezt mindenféleképpen kalkuláljuk bele a mai napunkba, hogy egy picit hűvösebb lesz. Mindjárt jönnek a friss hírek, infók, kezdünk!
1: Támogatta a Horváth Szekker, a bádogos termékek boltja.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Szeged legexkluzívabb bráncsa a város felett a Dóm tornyában. Hát ez tényleg mindennek a teteje. Finom falatok, meglepetések és különleges kilátás a városra szeptember 28-án a Rádió 88-al. Ezt az élményt megvenni nem lehet, csak megnyerni. Csak megnyerni. Hallgasd a Rádió 88-at, játsz velünk, és legyél része Szeged legjobb hétfőjének. Rádió 88, exkluzív brunch, szeptember 28-án élőben a Hello Szegedben, a Dóm tornyából. Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezettel a CEISZ minőségével.

0: Reggel 7 és 9 óra között pizzás és kakaós csigával, illetve üdítővel várják a kerékpárral közlekedőket a keddi autómentes napon a Stefánián. A Szegedi Városkép és Piac Kft. Idén is számos zöld programmal készül, továbbá a Gogol utca, Jósika utca kereszteződésében és a Szent György Albert agórában. Rácz Attila ügyvezető elmondta, a felső tagozatosok egy kerékpáros vetélkedőn vehetnek részt, ahol értékes nyereményeket is hazavihetnek a legjobb osztályok.
1: 9:30-kor és 11 órakor is lesznek ilyen zöld tematikus koncertek óvodásoknak, kisiskolásoknak, illetve újrahasznosítással kapcsolatos kézműves foglalkozásokra is sor kerül majd. Lesznek kiállítók is, rendőrség, tűzoltóság, vadaspark és más civil szervezetek, alapítványok is ki fognak települni.
0: Lila szallagokkal díszítették fel a kettes villamost az Ápolás Extra Egyesület munkatársai az Alzheimer világnapja alkalmából. A szalagok az összetartozást, az együttérzést és a figyelem fontosságát jelképezik. A Szegedi Közlekedési Társaság is kiáll az Alzheimer világnap üzenete mellett, és fontosnak tartják, hogy a mindennapokban is figyeljünk egymásra. Szeptember 21-e az Alzheimer világnapja, amelyen világszerte az Alzheimer korral és a demenciával élőkre, valamint az őket segítő családtagokra és gondozókra irányul a figyelem. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre fordul az időjárás és megkezdődik a fűtési szezon. Ajánlott a fűtőeszközöket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni, hiszen ezek a hőtermelő jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodásuk esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. A fűtőeszközök mellett érdemes a kéményt is ellenőriztetni, amihez a 18-18-as számon kell időpontot foglalni. És végül új 4 részes dokumentumsorozatban mutatja be Mike Tyson életét és pályafutását a Netflix. A Tyson című produkció a legendás boxoló karrierjének sikereit, mélypontjait, valamint a hírnévvel járó személyes következményeket is bemutatja. A történet Tyson brooklyni gyermekkorától követi végig az útját egészen addig, amíg mindössze 20 évesen a sportág történetének legfiatalabb nehéz súlyú világbajnokává vált. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Balesetmentes közlekedést a 88-al, ez a ma délelőtre sajnos már most nem igaz, ugyanis az 55-11-es úton, vagyis Mórahalomon, a Kisori úton történt egy baleset, itt korábban útlezárás is volt, hogyha jártál arra és van friss információd, akkor várjuk a jelzéseket a 0632998888-ason keresztül, és hogyha Szegeden vagy Szeged környékén még láttál valamit, akkor jöhetnek ugyancsak ide az értesítések, akár telefonhívás formájában, akár SMS-en, de a Messengeren is üzenhetsz a 88-nak. Köszönjük és jó utat!
2: Támogatta a Creators nyílás záró szaküzlet, ahol a stílus és a minőség találkozik.
3: Ma is rengeteg játékkal várlak, no meg nem feledkezünk meg a születésnaposokról, az Osan Áruház belga csokis tortája ma is oda kerül egy szerencsés ünneplőnkhöz, most pedig Taylor Swift nyitja ezt az órát és a munkaidőt is. Itt az I Knew It, I Know You az újdonságok közül. Én Bürgés Dávid vagyok, szép napot! Jó.

Mit szeretnek a szegediek? Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk része.

0: Madonna zenéje szólt. Ez volt a Jump itt a Rádió 88-ban, a Hello Szegedben. A maradék megmentés témakörében pedig ma egy egészen különleges témát járunk körben, ugyanis, hogyha jártál már úgy, hogy kiszáradt otthon a kenyér vagy zsemle, akkor bizony most neked mondok egy ötletet. Ne dobd ki, mert több mindenre is felhasználhatod. Ledarálva például lehet belőle készíteni házi zsemlemorzsát panírozáshoz vagy fasírthoz, felkockázva egy kis olajon megpirítva pedig tökéletes kruton lesz belőle levesekhez és salátákhoz, ha pedig nagyobb darabokra vágjuk, fokhagymával, fűszerekkel megpirítva, remek, ropogós, feltét lehet egy krémleves tetején, tehát érdemes így kihasználni, és nem kidobni a maradék megszáradt kenyeret vagy zsemlét is. Ariana Grande-val folytatjuk, aki 2015-ben kidobta a One Last Time című zenéjét, és hát nem is az volt a különleges dolog, hogy kidobott egy dalt, mert egészen sűrű megtette ezt ott a 2010-es évek közepén az énekesnő, hanem egy tőle szokatlan, egészen utopisztikus videóklipet forgatott a dalhoz. Érdemes azt is megnézni, ha időd engedi. Itt meg a One Last Time a 88-ban, amit érdemes meghallgatni.
1: Támogatta a nagyáruház lottózó, esély, hogy a bevásárlás főnyere.

0: énekesnő, akinek most van felívelőben a karrierje, biztos sokat hallhatunk még róla. Ő volt első, és a Stop the Wedding itt a Rádió 88-ban. Én pedig hozok sok jó dalt, érkezik egy olyan is, amit egy film kapcsán biztos, hogy hallottál már. Érkezik a Smash Mouth-tól mindjárt, az I'm a Believer. Ilyen vidám hangulatra számíthatunk, és Joel Corry is itt lesz majd rögtön. Méghozzá Mabel-lel közös dalom, az I Wish szól azonnal néhány hasznos tudnivaló után.
1: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha külön jön a zene, meg a szöveg,
2: játssz a Gedzó meg a Daniban,
1: és nyerd meg a Klasszik Grill szervétterem és pince meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán választ ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
2: Támogatója a Klasszik Grill szervétterem és pince, Szeged első paráskonyhája.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Beleférsz az első 15-be. Csoportos óráink az igényeidre szabva. Ha kell, felpörgetünk, keményen megdolgozunk, testileg lefárasztunk. Ha kell, ellazítunk, lenyújtunk, lelkileg feltöltünk. Csoportos edzéseinkkel várunk a Fit World-ben. Szeged belvárosában a Dózsa György út 12 szám alatt.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
7: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Foglaljon idő pontot könnyen, online, csak pár kattintással. Válassza ki a műhelyt, a megfelelő napot és időpontot. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Keresse a Carglass-t Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
8: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
9: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
10: Ugyan már, Mónahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
9: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
10: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupon jár.
9: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
10: Szent Erzsébet Mónahalmi gyógyfürdő.
9: Hosszabbítsd meg a nyarat.
11: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
12: A család egészsége mindennél fontosabb. Pingvin Patika. Generációk óta az önök bizalmáért.
13: Szeptember 26-án vár az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A borszűrő Szent Mihály és iparosok napján próbáld ki a szőlőpréselést, kóstolj friss mustot, bújj régi korok viseletébe és élvezd a mesterségek bemutatóit, gyermekprogramokat, játszóházat és táncházat. Borszűrő Szent Mihály és iparosok napja, szeptember 26. További információk a www.opusztaszer.hu oldalon.
14: Pepperoni pizzéria és biliárd bár vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg.
15: Szeptember 25-én elvarázsolunk egy igazán igényes zenevilágába. Jön az AV Akusztik koncertje.
14: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
16: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os AIVA Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfort. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
17: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
15: Hamarosan az önpostaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
18: Heti lapszámunkból.
19: Rekordot döntött az idei szín. 110 ezer látogató, 85 millió forintos nyereség. Új csoportszobákkal indul az ősz az Agyagos utcai bölcsödében. 35 férőhelyjel bővítette az önkormányzat az intézményt. Novemberre megújul a Városháza homlokzata. A beruházást 35 millió forint saját forrásból finanszírozza az önkormányzat.
15: Szegedi Tükör. A város és lakói.
3: Ez reklám volt.
0: Ma 19.30-tól a Szegedi Pince Színházban vár a Genézius Színház előadása, vagyis Lénárt Róberttől a Blám kerül majd színpadra. A régi zsinagógába ellátogatva 7-től pedig érkezik majd Rédei Rolandtól a Szahara. Aztán mozizhatunk is a belvárosi mozi nagy termében a Csajos hétvége 20.30-tól, a Hópa Remény a Csőke József teremben 19.40-től még az ünnepelt, 20.30-tól nézhető a Balázs Béla teremben, a Cinema Cityben pedig a 10 éjszakás kaland, a Kaptár, vagy az Átkozott boszorkák második része is nézhető több időpontban. Jó szórakozás!
2: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár.

0: Az FLM-dal szólt, ez volt a Ráncok a szemem alatt itt a 88-ban, most pedig a születésnaposokat köszöntjük.
1: Ez a nap más, mint a többi. A mai nap szülöttei a 88-ban.
0: Boldog születésnapot kívánunk Pintér Mihálynak, köszöntötték rajtunk keresztül Vas Mihályt és Csada Mariant is, Szekeres Kis Eszter, Márton Ferenc és Piharváriné Ágota is ma ünnepelnek, Görögné és Suták Mária, illetve Niki is itt van a köszöntöttek között, ahogy Szalmán és Simon Évának is nagyon boldog születésnapot kívánunk, illetve a mai nyertes születésnaposunkat sajnos nem értem el telefonon, viszont a köszöntés és a nyeremény természetesen ettől függetlenül még jár. Az Osan Áruház Belga Csokis tortájához gratulálunk Szaffinak a mai 21. születésnapjához, az üzenetet pedig még valamikor 7 óra előtt kaptuk, és így hangzik, jó reggelt, szeretném nevezni

0: a születésnapi játékra a lányomat, Sofit, aki ma lesz 21 éves. Szép napot kívánok nektek is, Móni küldte egyébként az üzenetet. Na hát akkor nagyon-nagyon boldog születésnapot és jó ünneplést kívánunk az egész családnak mára.
1: Boldog születésnapot kíván a Rádió 88, az életünk része.
0: Már csak pár napig folytatódik a helyszíni kincskeresős játék az Árkád Szegeddel, de ma is érkezik nem sokára a nyom, tehát érdemes figyelni a 88-at, most pedig Dua Lipa jön, Vidu van!

0: egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része. Az életünk.

0: Smash Mouth és az I'm a Believer itt a Rádió 88-ban. Nemrég Bylex fogalmazott úgy az egyik tehetségkutató műsor zsűriszékében ülve, hogy ő ki nem állhatja a régebbi dalait. Hát nem tudom a Smash Mouth hogy van ezzel, de örök zöldet hoztak össze. Itt a 88-ban pedig a következő órában is érkezik játék, méghozzá indul az Árkád kincskeresés. Nem sokára érkezik az első nyom a műsorunkban, illetve a social felületeinket is érdemes figyelni. Még ezen felül is játszunk viszont, nem sokára mondom ennek részleteit is, tehát tekerj mindenféleképpen a 88-ra a következő órában is. Az időjárásra rápillantva pedig ma ilyen 22-23 fokokat ígérnek. Itt van egy hideg front, ami erősebb széldökéseket is hozhat, ettől egy picit fejfájósabbak lehetünk, erre készülj!
1: Támogatta a Netsurf távközlés. Bárhol, bárkinek, bármikor.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét? Indul a nagy szegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
1: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban szeptember 14-től minden hétköznap.
2: És érj elsőként az elrejtett 40 ezer forintos árkád vásárlási utalványhoz. Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át több mint 1 millió
1: forint értékű nyereményekért.
2: Részletek a radio88.hu-n.
3: Dani!
4: Kedzó!
3: Szerinted ezek átgondolták ezt?
4: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
3: Hát nem hiányoztam.
4: De, csak azt hittem már elmúlt.
2: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
2: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
5: Felújított padlózaton gyakorolhatnak a délút STS Deák játékosai, hiszen nemrégiben felújították a szegedi Deák Ferenc gimnázium tornatermét. A legfelső parketta réteg alatt több rugalmasságot segítő szerkezetet is kicseréltek, így az új padlózat a jelenlegi tervek szerint akár 30-40 évig is kiszolgálhatja a profi játékosok és a gimnáziumi tanulók igényeit egyaránt. Kovács Tamás gazdasági alpolgármester hozzátette, a beruházást a Szedeák mintegy 70 millió forint TAO támogatásból valósította meg, ezért cserébe az önkormányzat az új szegedi sportcsarnok felújításába száll be.
6: Már a különböző deszkázatok nem megfelelően adták vissza a labdát, amikor ugye kosaraztak rajta, és ezért szükségessé vált a teljes padlózatnak a cseréje. Ezt egyébként számogattuk, hogy több 10 tonnányi faanyagnak a megmozgatását jelentette egyrészt ki, más részről be.
5: Előbb szép szóval, majd ököllel próbált meg behajtani egy tartozást egy férfi Szegeden. Az utcán találkozott össze az adóssal, akitől visszakérte a kölcsönadott 10 000 forintot. Mivel az nem tudott fizetni, ezért ököllel, majd egy seprűnyéllel adott nyomatékot követelésének. Áldozata szerencsére csak könnyebb sérüléseket szerzett. Az elkövető önbíráskodás miatt akár 3 évet is kaphat. Magyar Péter miniszterelnök napirendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés kétnapos ülése. A napirendelőtti felszólalások után képviselői mandátum igazolás és eskütétel lesz. Szekeres Pál volt európai parlamenti képviselő a mandátumáról augusztus 20-án lemondott Lázár Jánosnak, az előző kormány beruházási miniszterének a helyét foglalja el az országgyűlésben. A képviselők 5 előterjesztés bizottsági jelentéseinek és az összegző módosító javaslatoknak a vitáit is lefolytatják. A javaslatok zárószavazása várhatóan kedden lesz. És végül királyságot alapított egy férfi a kislányának, csak hogy a 6 éves lány hercegnő lehessen. A virginiai férfi az interneten bukkant rá egy Egyiptom és Szudán közé ékelődött földdarabra, amit a Senki földjének neveznek. A férfi pedig engedélyt kért az egyiptomi hatóságoktól, majd egy 14 órás sivatagi zögykülődés után megérkezett a kietlen területre, ahol kikiáltotta az észak-szudáni királyságot. Magát királynak, a lányát pedig hercegnőnek nyilvánítva. Persze ez nem maradt örökké így, a lánya születésnapja után hazautaztak. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Majd csobatosan továbbra is a Sándorfalvi úton kifele, a vasúti átjáró és az autópálya felhajtó között még mindig érvényben van a terelés, illetve a felhajtó sem használható. Érdemes Újszegeden is figyelni, a Bérkert utcában a Temesvári körút és a Középfasor között dolgoznak, illetve a Derkovics fasoron is zajlanak még a munkálatok, és hogyha van még több pontja a városnak, ami szerinted nagyon bonyolultá teszi a közlekedést, mert ott építkeznek, vagy valamilyen lezárás van, akkor oszd meg velünk a hírt 3299 88 88. Jó utat kívánok!
1: Támogatta a csillagautósiskola.hu, a szegediek online autós iskolája.
2: Indul a nagy szegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
0: Már csak egy pár nap van az Árkád helyszíni kincskereső játékán, persze nyeremény még lesz ezzel kapcsolatban a műsorban, de hogyha egy kicsit kimozdulnál, szétnéznél a város valamelyik pontján és fejtenéd a nyomokat, akkor érdemes a következő napokban erre még jobban ráfeküdni. Itt a mai első nyom a kincskeresésünkön, ami így hangzik. Nem egy darab, mégis egy egész. Sok apró részletből áll össze a kép. Nincs benne sima vonal, mégis alakot formál. Ha megfejted, talán a helyszín is rád talál. Na hát jó találgatást és jó kincskeresést kívánok, jó szórakozást a játék folyamán, és természetesen figyeld folyamatosan a műsorunkat és a social felületeinket is, mert egy-egy nyomot bárhol elrejthetünk. No, meg persze, ha nem tudsz kiszökni a munkahelyről, akkor sem hagyunk nyeremény nélkül. Nem sokára rajtol egy újabb játékunk itt a műsorban. Azonnal hozom a részleteit, hangerőt a 88-ra. Ozzy zenével már is kezdjük ezt az órát. Térkezik az izlandi énekesnőtől a Touch Me.

Éppen felfutóban a karrierjük, ők voltak a Ketszáj, ez volt az Animal az újdonságok közül a 88-ban. Te reggeliztél már több 10 méter magasságban kiváló panorámával? Hogyha nem a válaszod erre a kérdésre, akkor egy különleges játékra és egy különleges eseményre hívlak most a Dom Látogatóközpont és a Rádió 88 közös játékán ebben az órában a tét páros meghívás az exkluzív brunchunkra. Szeptember 28-ára kell szabaddá tenned magad, hogyha ott lennél velünk a Dom tornyában és reggeliznél egy finomat. Hogyha pedig ott lennél, akkor most kell játszani és SMS-t küldeni a 0630 299 88 88-ra. A kérdésem az, hogy milyen torony áll a Dom árnyékában. Dömötör torony vagy Töhötöm torony található, ott küld el SMS-ben a válaszod. Én pedig dobom a The Bieber zenét, ez már a Minden este, a Curtis-szel közös dal.

0: Daigo és a Stold Show itt a Rádió 88-ban, ez a Hello Szeged, ahol páros meghívást nyerhetsz ebben az órában, szeptember 28-ára, arra napra, tedd szabaddá magad, a Dóm tornyába hívunk egy exkluzív brunchra, amelyhez a katedrális étterem és kávézó biztosítja az ételeket. A meghívás pedig ebben az órában aktuális, ugyanis játszhatsz velünk 0630 299 88 88, küldd el az SMS-ed arra a kérdésre, hogy milyen torony áll a Dóm árnyékában. Töhötöm torony vagy dömötör torony, és lehet, hogy te kerülsz majd ki. Nem sokára, szerencsésként a kalapból felhívlak, és megbeszéljük a részleteket, hogy hogy tudsz majd eljönni reggelizni a kiváló panorámával ellátott helyszínünkre, ahol a műsorunk is a helyszínről szól majd. Itt a 88-ban pedig sok jó dal velünk a folytatásban is, nem sokára érkezik majd például Christina Aguilera is. Ez a Come On Over Baby, elejétől a végéig is itt a 88-ban, de velünk lesz Ivar Maja is például nem sokára. Néhány hasznos info, aztán pedig a This Is My Life csendül fel elsőként.
1: Három után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
1: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, három után kivezet.
1: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
5: Három a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas, mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempó taxi applikációját, és hív Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempó taxi, vele megyek.
6: Klíma, hőszivattyú. Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
7: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most pénteken a színpadon az Ótvarpest is. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
2: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
3: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
4: Heti lapszámunkból.
5: Rekordot döntött az idei szín. 110 ezer látogató, 85 millió forintos nyereség. Új csoportszobákkal indul az ősz az Agyagos utcai bölcsödében. 35 férőhellyel bővítette az önkormányzat az intézményt. Novemberre megújul a Városháza homlokzata. A beruházást 35 millió forint saját forrásból finanszírozza az önkormányzat.
3: Szegedi Tükör. A város és lakói.
6: Dől ki a meleg az ablakon és a falakon.
7: Állíts meg a pénznyelőt.
6: Szigetelj még a tél előtt, mert a legolcsóbb energia az, amit el sem használsz. Födémre, homlokzatra, tetőre, isover, rockwool és karbolent hőszigetelést választva biztosra mész. Keresd minket a legközelebbi áruházunkban, az Újházbodrogi Szegeden és Hódmezővásárhelyen is két helyen áll a rendelkezésedre. www.újházbodrogi.hu.
8: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
9: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
10: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153 ezer forintot szerezhetsz. Jót tenni jó!
11: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mikszát Kálmán utca 20-22 szám alatt.
10: www.plazmapont.hu.
12: Ez reklám volt.
13: Néhány gondolat az egészség megőrzés egyében. A Kabai Patika szakemberei szerint a magas vérnyomás betegség egyik a legelterjedtebb népbetegségeknek, melynek előfordulása az életkorral jelentősen megnő. A betegség korai felismerése és megfelelő kezelése létfontosságú. A magas vérnyomás lehet elsődleges vagy másodlagos. Ez utóbbi annyit jelent, hogy más betegség tüneteként jelentkezik. Az elsődleges pedig multifaktorális eredetű korkép, több tényező, genetikai hajlam, környezeti tényezők együttese alakítja mindegyik jelet. Érdemes figyelni és időben kezelni.
14: Támogatta a V-Stream Visir Klinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.

0: Christina Aguilera, és ahogy beígértem, bizony, itt volt Come On Over Baby a Rádió 88-ban, ebben az órában pedig játékunk is tartott a tét, egy páros meghívás volt az exkluzív brunchunkra szeptember 28-ára a Dóm látogatóközpont és a Rádió 88 közös játékán több 10 méter magasban kiváló panorámával reggelizhetünk, hogyha ott leszünk éppen együtt, és miért is ne lennénk ott, ebben az órában játszottunk is többször, nyerhetsz erre az eseményre egyébként meghívást a 88-al, arra voltam kíváncsi, hogy milyen torony áll a Dóm árnyékában, és nyilván a Dömötör toronyra voltam kíváncsi. Köszönöm szépen mindenkinek a játékot, és akivel felveszem majd a részleteket, és megbeszéljük a részleteket, ő nem más, mint Enikő. Neked gratulálok, te is elküldted helyes megfejtésed a 30-299-88-88-ra. Köszi a játékot, amiből nem lesz hiány ma itt a 88-ban, szóval érdemes a folytatásban is velünk tartanod. Hozok néhány programtippet most. Ma este 7 órától indul a Klub 88, Peter Lohner és Robin szolgáltatják majd a talpalávalót. Rédei Roland és a Sahara egy darab a régi zsinagógában este 7 órától érkezik majd, a Szegedi Pince Színházban pedig 19:30-tól a Genézius Színház előadásában Lénárt Robert és a Blám kerül majd a színpadra. Segíthetünk is, véradáson várnak Szegeden délután 2-ig a vérellátó központban, Makon pedig a véradó állomáson 13 óráig tud segíteni. Nagy köszönet, a programokhoz pedig jó szórakozást!
1: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás.

0: Az Off Monsters and Men és a Little Talks a Rádió 88-ban. A következő órában is nyerhetsz. Ismét játékra hívlak. Érkezik az I Love Szeged játék hamarosan. Páros mozi egyet lehet elvinni a belvárosi moziba, és a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívása is a tiéd lehet. Küldd el teljes neved és a rádió szlogenét SMS-ben a 0630 299 88 88-ra, és játszunk együtt a következő órában. Ma 22-23 fok valószínű, picit felhős felettünk az ég. Hideg front hozott erősebb széllökéseket, ezt talán tapasztalhatjuk majd a nap második felében is. Erre készüljünk költözködés szempontjából. Jönnek a friss hírek, aztán én is jövök vissza.
1: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
3: Dani.
4: Kedzó. Szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
4: Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
1: Gedzó meg a Dani újra együtt.
2: Őszintén, humorral, Szegedről.
1: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
1: Társadalmi célú hirdetés.
5: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
6: Látogatóközpont és gólya menedékház épült a Mórahalmi Nagy Széksóstónál. A természetvédelmi és turisztikai szempontból is jelentős területen 1,4 milliárd forint értékű Európai Uniós beruházást hajtottak végre, így a tó és környezete korszerűbb szolgáltatásokkal gazdagodott. Szőcs Anikó vezető projektmenedzser elmondta, a látogatóközpontban egyebek mellett interaktív kiállítás és a környéken forgatott természetfilmek is láthatók.
7: Ez egy 800 négyzetméteres új épület. Ebben egy bemutatótér kapott helyet, illetve egy gólyakórház. A látogatóközpont körül épültek tájékoztatók, foglalkoztató terek, egy játszótér is, és a tó körül kilátópontokat alakítottunk ki.
6: Számos programmal várják az érdeklődőket a Honrem Magyar Kutatási Hálózat intézményei a kutatók éjszakáján, szeptember 25-26-án. A Honrem Szegedi Biológiai Kutatóközpontban elektronmikroszkópos vizsgálatok, vírusok, extracelluláris vezikulák, fotoszintézis és sejtenyészetek segítségével engednek bepillantást a biológiai kutatások világába. Polyák Gábort javasolta a média tanács elnöki tisztségére az Országgyűlés szakbizottsága. 11 jelölt vázolta fel szakmai elképzeléseit a múlt héten nyilvános bizottsági meghallgatáson. Közülük végül csak azokról a pályázatokról szavaztak most a képviselők, akiket a szakmai szervezetek delegáltjai is érdemesnek tartottak a pozícióra. A bizottság munkájában résztvevő szakmai testületek a 11 pályázó közül 4 jelölést támogattak. A média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság személyi javaslatát a Művelődési Bizottság elé terjeszték, amely még ma személyesen meghallgatja Polyák Gábor elnök jelöltet. És végül sorban állnak a vevők, hogy megszerezzék Latabár Kálmán egykori pasaréti villáját. A 430 négyzetméteres lakóterületű villa 2019-ben teljes körű felújítást kapott, de megőrizték az eredeti karakterét és értékeit. Habár elég borsos az ára, mert több mint 1 milliárd forintért kínálják, rengetegen jelentkeznek, hogy megvegyék, nem csak itthonról, de külföldről is. A mostani tulaj egyébként nem is tudta, kié volt egykor az ingatlan, amikor megvásárolta a villát. A szomszéd árulta el neki, hogy az épület valamikor egy hírességé volt, ám azt ő sem tudta megmondani, hogy kié. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Balesetmentes közlekedést a 88-al, szeles az időjárásunk, akár két keréken, akár négy keréken, figyelj arra, hogyha szélvédettebb helyről autózol vagy motorozol kifelé. Egy olyan útszakaszra, ahol egy picit jobban belekaphat oldalról az emberbe a szél, akkor azért az okozhat meglepetéseket, két kéz a kormányon mindenféleképpen. Hogyha pedig láttál valamit, akkor várjuk az infókat. 0630 299 88 88 itt csörögethető a stúdiónk, illetve SMS-t is küldhetsz ide. Hajts óvatosan, Újszegeden a Bérkert utcánál dolgoznak, de a Derkovics fasoron is zajlanak munkálatok, illetve kifelé a Sándorfalvi út sem szabad még jó utat.
2: Támogatta a Diego Szeged. Jó utat kívánnak a Diego-s fiúk!
0: Már is indul az I Love Szeged játékunk, küldd el a teljes neved és a rádió szlogenét jelentkezésként SMS-ben, páros mozi egy a belvárosi moziba, és a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívással landolhat nálad. Most pedig a Swedish House Mafia zenéje. Indítjuk az órát, érkezik a Save the World!

Mit szeretnek a szegediek? Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Semmi ismétlés. Rádió 88. Az életünk.

0: Rádió 88, az életünk része, nálad a Hello Szeged szól, és tart az Árkád kincskeresés a Rádió 88-al, vagyis tartott, ugyanis megvan a mai nyertesünk is. Egy picit nehezebb volt a feladvány, hát elsőre én sem találtam ki, csak egy hosszasabb gondolkodás után, hogy vajon hova kellhet ma kilátogatni. Hát a Pikk Aréna volt a helyszín, nézzük, hogy ki lett a mai nyertesünk, a helyszínről pedig Milla jelentkezik.
1: Itt vagyunk a Pikk Aréna előtt, és meg is van a nyertesünk, bemutatkozol?
2: Igen, Viktória vagyok.
1: Nagyon nehéz volt a feladvány egyébként?
2: El kellett rajta gondolkozni, mert ugye alapvetően én egy képmozaikra gondoltam. És hát ez meg ugye egy átvitt értelem, hogy végül is darabokból van.
1: És futva jöttél?
2: Lélekszakadva.
1: Mire fogod majd költeni a nyereményt?
2: Hát biztos, hogy ugye a kislányomnak is a ruháztatására is, meg hát lesz helye.
1: Gratulálunk! Köszönjük, hogy játszottál!
2: Köszönöm szépen!
0: Így is van, Viktóriának gratulálunk, és köszönjük neki is a játékot. Egy picit nehezebb volt a feladvány, de hát közeledünk a vége felé, most már egy picit azért lehet, hogy izzasztóbbak lesznek ezek a feladatok, de egy-egy nyomot mindig elrejtünk, akár a közösségi oldalainkon, akár pedig adásban, szóval érdemes keresni ezeket a felületeket, és folyamatosan figyelni, hogy vajon hol lehetünk, mert lehet, hogy éppen jön egy nagyon könnyű nyom, ami alapján rá lehet jönni. Ilyen játék is lesz még ma, illetve nem sokára az I Love Szeged játék is indul itt a 88-ban, most pedig Beyoncé-ék zen

0: Milyen jól szólt ez a szegedi koncerten is, a halott pénz és a szívedből minden kell. Most pedig indul az I Love Szeged játék.
1: Itt az I Love Szeged játék a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: A mai játékosunk
0: Ágota van itt velem a vonal túlvégén, őt köszöntöm a játékban. Szia, szia!
3: Szevasz, Dávid!
0: Hogy telik ez az igazán szeles napod eddig?
3: Ó, köszönöm, nagyon jól. Behoztam az időmet.
0: Jól van. Na, hát akkor egy játék is jól belefér a mai napba. Az biztos. Itt vannak az állítások, mondom is az elsőt. A szegedi városháza a Széchenyi térre néz. A második állításom az, hogy a Fűvészkert a Mars térről maximum 5 perc alatt gyalog megközelíthető. A harmadik állításom pedig az, hogy a szegedi plázát egyik oldalról parkoló, a másikról pedig egy kisebb tó határolja. Melyik a hamis?
3: A középső.
0: Így
3: a
0: van.
3: A Fűvészkert.
0: Bizony. Mégsem mond.
3: Messze van a Széchenyi tértől.
0: Gratulálok. Hát 5 perc gyalog maximum a gyalogkakuknak a meséből, de igen, egy kicsit messze van ez, erre jól ráéreztél te is, és gratulálok a nyereményedhez. Belvárosi moziba szóló páros mozijegy és a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívása a tiéd.
3: Köszönöm szépen, nagyon örülök.
0: Na hát akkor köszönöm. Most már a programba ezeket is bele kell illeszteni.
3: Jó. Nem okoz gondot.
0: Rendben, köszönöm szépen, hogy velünk játszottál, és hogy velünk vagy. Küldjük majd az átvétellel kapcsolatos infókat. Legyen szép napod.
3: Köszönöm neked is. Viszont hallásra. Szevasz.
0: Szia, viszont.
1: I Love Szeged játék. Játsz velünk holnap is.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: Rádió 88. Az életünk része. Figyelj, Szeged. Ez új.

vagyunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged

0: Itt a Rádió 88, nálunk a munkaidődben 8 órán keresztül kétszer ugyanazt a dalt nem hallhatod. Mindenki is játszanánk le kétszer ugyanazt a zenét, amikor annyi jó szegedi kedvencből és annyi jó korszakból tudunk választani. Például 2008-ban, emlékszel erre? 88. Hát, hogy éppen ezt a dalt hallgatva autóztál, vagy biciklisztél az első munkahelyedre. A The Killers-től a Human is velünk lesz majd, illetve egy újdonság is mindjárt Jennifer Lopez-től és David Guetta-tól. Erre pedig most gyűjtjük az emlékeket. Semi Tonight mindjárt!
1: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha külön jön a zene, meg a szöveg,
2: játssz a Gedzó meg a Daniban,
1: és nyerd meg a Classic Grill szerbétterem és pince meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán választ ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene, meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
2: Támogatója a Classic Grill szerbétterem és pince, Szeged első paráskonyhája.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
5: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
6: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
8: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Foglaljon időpontot könnyen, online, csak pár kattintással. Válassza ki a műhelyt, a megfelelő napot és időpontot. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
3: Ez reklám volt.
0: Ma 19.30-tól a Szegedi Pince Színházban vár a Genézius Színház előadása, vagyis Lénárt Róberttől a Blám kerül majd színpadra. A régi zsinagógába ellátogatva 7-től pedig érkezik majd Rédei Rolandtól a Szahara. Aztán mozizhatunk is a Belvárosi Mozi nagy termében a Csajos hétvége 20.30-tól, a Hópa Remény a Csőke József teremben 19.40-től még az ünnepelt, 20.30-tól nézhető a Balázs Béla teremben, a Cinema Cityben pedig a 10 éjszakás kaland, a Kaptár, vagy az Átkozott boszorkák második része is nézhető több időpontban. Jó szórakozás!
2: Támogatta a mindennapi vitamin forrásod lelőhelye, a Vitamin Szalon.

A népszerű német DJ Purple Disco Machine és a francia lemezlovas Kungs, ők voltak egy dalban, ez volt a Substitution a Rádió 88-ban. Egész nyáron kerestük az életünk zenéit, a nagy sikerre való tekintettel pedig meghosszabbítottuk a kampányunkat, és még mindig várjuk a véleményed a Rádió 88 dalairól. A rádió88.hu/zene oldalra, ha ellátogatsz, akkor még mindig találkozhatsz egy aktuális 20-as zenei összeállításunkról, amelyben elmondhatod a véleményed 1-től 4-ig szavazva az egyes dalrészletek meghallgatása után. Köszönet azért, hogyha ellátogatsz ide. Így tudjuk a legjobb szegedi kedvenceket dobni napközben a munkahelyedre, vagy éppen az otthoni tevékenykedés közben. És hát nagy szegedi kedvenc volt a 2000-es évek második felében a The Killers dala is. Már is a Human-nel folytatjuk életünk zenei közül itt a 88-ban.

0: 88, és bizony, ez már lassan az ebédidő, itt tartunk a napunkban, lassan jó étvágyat az ebédhez, és hát a frissítő szegedi kedvencekhez is. Egy újdonságot is hozok majd, egy debütálás. Mindjárt a következő óra elején vár rád itt a 88-ban, a nap legmenőbb dalát is forgatom majd. Az időjárás pedig egy picit szelesebb arcát mutatja ma nekünk, 22-23 fok lehet, de csalók, amivel tényleg eléggé fúj a szél, ezért picit hűvösebbnek is érezhetjük, öltöz fel jól rétegesen. Mindenféleképpen a hajnali értékekben pedig máról holnapra lesz egy nagy csökkenés, ugyanis 9-10 fokot mérhetünk majd mindössze, nappal pedig ilyen 20 fok környékén járunk majd, erre készülj. Jönnek a hírek!
1: Támogatta a Tél Klíma, a Daikin klímaberendezések és hőszivattyúk szegedi forgalmazója.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Szeged legexkluzívabb bráncsa a város felett a Dóm tornyában. Hát ez tényleg mindennek a teteje. Finom falatok, meglepetések és különleges kilátás a városra szeptember 28-án a Rádió 88-al. Ezt az élményt megvenni nem lehet, csak megnyerni. Csak megnyerni. Hallgasd a Rádió 88-at, játsz velünk, és legyél része Szeged legjobb hétfőjének. Rádió 88, exkluzív bráncs, szeptember 28-án élőben a Hello Szegedben, a Dóm tornyából. Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőségében.

0: A Szegedi Közlekedési Társasággal is találkozhatsz a holnapi autómentes nap programjain a Gogol utcában és a Szent György Albert agórában. A tömegközlekedési vállalat járművekkel és tájékoztató anyagokkal települ ki, így az érdeklődők megismerhetik például, milyen elektromos közlekedési megoldásokkal rendelkezik jelenleg az SKT. Knezevics Viktor ügyvezető hozzátette, az autómentes napon elsősorban azt szeretnék megmutatni, hogy a tömegközlekedés egy valódi alternatíva lehet az autóval szemben.
1: Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyszerű esemény, arra, hogy kicsit jobban megismerjük a Szegedi Közlekedési Társaságot. Különösen pontosak az ilyen rendezvények, mert itt nem csak utasként találkozhatunk az emberekkel, hanem közvetlen kapcsolatba is léphetünk velük. Lehetőségünk van beszélgetni, lehetőségünk van nekik is kérdezni, véleményt mondani, és közelebb kerülni a vállalatunkhoz.
0: Szentesi zászlós lett az év katonája a műszakiak között. Brezovai Zoltán zászlós már másodízben vehette át a magasrangú kitüntetést a honvédelmi minisztertől. Az év katonája címet azok a katonák kaphatják meg, akik legalább 10 éve szolgálnak, és akik példamutató helytállásukkal, kiemelkedő teljesítményükkel öregbítik a Magyar Honvédség hírnevét. Idén a műszakiak között Brezovai Zoltán zászlós, a Szentesi Magyar Honvédség 37. második Rákóczi Ferenc műszaki ezred építésvezető főnökség tervező zászlósa érdemelte ki az elismerést. A kormány vizsgálja annak a lehetőségét, hogy az önkormányzatok korlátozhassák a dohányboltok éjszakai nyitvatartását. A Trafikosok Szövetsége ugyanakkor tart attól, hogy egy ilyen szabályozási modell hosszú távon az ellátási hálózat széttöredezéséhez vezetne. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közölte, a kormány minden esetben arra törekszik, hogy a helyi közösségek több beleszólást kapjanak az életkörülményeiket befolyásoló kérdésekbe. Hogy mikor születhet döntés a kérdésben, azt nem árult. És végül a legújabb netes őrület hívei szerint a természetes testszag felerősítésével lehet partnert találni. A TikTok legújabb zseniális ötlete a nők meghódítására annyi, hogy ne zuhanyozz. Sőt, ha lehet, a dezodort is dobd a kukába és hagyd, hogy a napok alatt felgyülemlett, átható férfi szag tegye a dolgát. Persze az emberi testszag létező dolog és valóban képes érzelmeket, emlékeket és vonzalmat befolyásolni, de ez messze nem az a mágikus kapcsoló, amitől valaki a szoba másik végéből azonnal rád akar ugrani. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Igazán szeles ma az időjárásunk, főként két keréken érdemes erre figyelni, hogyha szélvédett helyről autózol ki egy olyan útszakaszra, ahol egy picit belekaphat a szél az emberbe oldalról, óvatosan. Bármit látál, pedig várjuk az információkat, 30 299 88 88, hívható is a stúdiónk, de akár SMS-t is küldhetsz erre a számra, hajts óvatosan, jó utat!
2: Támogatta a Szegedi Osan Áruház, a spórolás szakértője.
3: Nem sokára egy különleges dal érkezik, bemutatok egy újdonságot, a nap legmenőbb dalaként itt a 88-ban, de az ebédidőt még ezelőtt is pörgetjük sok jó dallal, mindjárt itt a Florida, előtte pedig Bieber X és Faithless közös munkája, szóval már is a New Religion. Szép napot, én Bürgés Dávid vagyok.

0: Rádió 88, az életünk része, tel is tele vagyunk kiváló szegedi kedvencekkel, és ehhez csatlakozik most egy újdonság, érkezik Lengyel Johanna. Ha ismerős a neve és a hangja, az nem véletlen, a Megasztár előtt már a Wasowski Live fellépésein is találkozhatott vele a közönség, ahol évekig énekelt. Aztán 2025-ben jött a nagy fordulópont, jelentkezett a Megasztárba, meg is nyerte a 8. évadot, és ezzel országosan is megmutatta, hogy mekkora hang van benne. Idén nyáron pedig már saját dallal érkezett, az Egyenes az út, először angol nyelven jelent meg, most pedig elkészült belőle a magyar változat is nemrég. A magyar szöveget Raus Blanka írta, a zenét Heinz Gábor Biga szerezte, a hangszerelés pedig Szabó Zé munkája, tehát egy szuper csapat dolgozott rajta. Friss menő magyar zene egy hatalmas hanggal, Lengyel Johanna, Egyenes az út, szól az újdonság.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.

munkaidőben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.

0: Ride Alton zenéje szólt, ez volt a Do It Again a Rádió 88-ban, ahol együtt emlékezhetünk arra is, hogy melyek voltak a menő dalok, és mikre tekerektünk Szegeden. A 90-es évek végén mindjárt 99-ba utazunk Mark Anthonyval, mutatom! 88. Szuper jó hangulat, mindjárt a dallal, illetve Jonas Blue-ék is velünk lesznek hamarosan. Folytatjuk a hasznos tudnivalók után, én Bürgés Dávid vagyok.
1: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha külön jön a zene, meg a szöveg.
2: Játssz a Gedzó meg a Daniban.
1: És nyerd meg a Klasszik Grill szerbétterem és pince meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán választ ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
2: Támogatója a Klasszik Grill szerbétterem és pince. Szeged első paráskonyhája.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
5: Ősszel is fogyaszt a Zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A délalföldi zöldségforrás.
6: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
7: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1. Webshop 024.ssihomedesign.hu.
8: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most pénteken a színpadon az Ótvarpest is. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
9: Építkezik, felújít, a Horváth Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvathszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
10: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
3: Ez reklám volt.
0: Ismét egy kis érdekesség az ingatlanok világából. A szakemberek szerint a Napfényvárosának 23 város része van, ezek közül 13 a körtöltésen belül található. A város egyik legdrágább ingatlan övezete a belváros, ahol a műemléki épületekben található lakások folyamatosan nagy népszerűségnek örvendenek az ingatlan vásárlók körében. Ritkábban lakott, de igen népszerű lakóövezet Újszeged és Alsóváros, elsősorban zöldövezeti elhelyezkedésük miatt. Ezeken a területeken régi és új családi házak és modern társasházak vannak a leginkább a választékban.
3: Támogatta az

Mark Anthony és az I Need to Know pörgette az elmúlt perceket itt a Rádió 88-ban. Holnap érdemes lesz két kerékre pattani, négy kerék helyett. Az autómentes nap kapcsán 7 és 9 óra között bringás reggelivel várnak majd a Stefánián. A Normal Today-ben program este 8 órára csábít Fehér Renátó, a Merénylők fénykora kötet bemutatója érkezik majd itt, illetve a Mohácsi Nemzeti Emlékhely tömegsírjainak feltárásai és antropológiai vizsgálataik eddigi tapasztalatairól mesélnek majd az Eszek Lébersberg könyvtárban a szakértők 16.30-tól, de várnak a Dómban este 8 órától a Szent Gellért Nemzetközi Zenei Fesztivál barokk estjén. A Szent Gellért barokk együttes ad majd koncertet. Jó szórakozást kívánok! Ezek holnapi program lehetőségek voltak most nálunk. Friss közlekedési hír, az M5-ösön Inácsnál történt egy nagyobb baleset, Budapest felé vezető oldalán az autópályának tehát érdemes figyelni. Én pedig már ezzel búcsúzom, a Hello Szeged a végéhez ért, a mikrofonba Bürgés Dávid szólt, már is Gergő jön.

0: hogy mi szóljon?
1: Az életünk zenéi. A Rádió 88 online zenei tesztje a radio88.hu oldalon.
0: Rádió 88.
1: Az életünk.
0: Az életünk része.

0: You. Juhu, ide jó volt ez. Itt a Rádió 88. Szeged kedvenc zenéből pedig egy jó nagy kosárral érkezek már a délutánra. Köszöntelek, Bálint K. Gergő vagyok, és a következő két óra pedig a Lottika mixeré. Remélem, hogy ez a kellemes nap mindenkinek átjött, és a kellemes napsütés marad is velünk majd a délutáni órákban. Ugye egy hideg front mögött észak felől szakadozott fel a felhőzet, nem valószínű már csapadék, azonban szeles időre számíthatunk a délután során is. Legfeljebb 22 fokos csúcs, majd a hajnali 10 környéki hideg, ami viszont egy kicsit borzolja a kedélyeket. Már is elmondjuk a híreket, utána pedig jön Medjúza és Good Boys közöseit a 88-ban.
1: Támogatta az Expert, a háztartási műszaki cikkek specialistája.
2: Ez a Lottika Mixer.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
2: 3 után kivezet.
1: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
2: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
1: Szóval, 3 után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint K. Gergő.

0: Látogatóközpont és gólyamenedékház épült a Mórahalmi Nagy Széksóstónál. A természetvédelmi és turisztikai szempontból is jelentős területen 1,4 milliárd forint értékű Európai Uniós beruházást hajtottak végre, így a tó és környezete korszerűbb szolgáltatásokkal gazdagodott. Szőcs Anikó vezető projektmenedzser elmondta, a látogatóközpontban egyebek mellett interaktív kiállítás és a környéken forgatott természetfilmek is láthatók.
1: Ez egy 800 négyzetméteres új épület, ebben egy bemutatótér kapott helyet, illetve egy gólyakórház. A látogatóközpont körül épültek tájékoztatók, foglalkoztató terek, egy játszótér is, és a tó körül kilátópontokat alakítottunk ki.
0: 750 előnevezővel indult el vasárnap a 7. Kontinentál Futófesztivál, de még a helyszínen is lehetett csatlakozni két nemes ügy érdekében. A nevezők többsége Szegedről érkezett, a félmaraton azonban Budapestről és a Dunántúról is vonzott futókat. A rajtelőt Katus Attila mozgatta át a jelentkezőket. A fesztivál teljes bevételét a Daganatos Gyermekek Felépülését Segítő Reménysugár Alapítványnak, valamint a Szegedi Tudományegyetem Fejlesztésért Alapítványnak ajánlották fel idén. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre fordul az időjárás és megkezdődik a fűtési szezon. Ajánlott a fűtőeszközöket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni, hiszen ezek a hőtermelő jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodásuk esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. A fűtőeszközök mellett érdemes a kéményt is ellenőriztetni, amihez a 18-18-as számon kell időpontot foglalni. És végül új 4 részes dokumentum sorozatban mutatja be Mike Tyson életét és pályafutását a Netflix. A Tyson című produkció a legendás boxoló karrierjének sikereit, mélypontjait, valamint a hírnévvel járó személyes következményeket is bemutatja. A történet Tyson brooklyni gyermekkorától követi végig az útját egészen addig, amíg mindössze 20 évesen a sportág történetének legfiatalabb nehéz súlyú világbajnokává vált. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Szépet és jót ma délutánra a közlekedésben, akár hogyha vezetsz is, vagy más módon veszel benne részt. Jelen állás szerint a Kiskörút végén élénkebb a forgalom itt a városban. Hirtattunk korábban az M5-ösön történt balesetről a főváros felé, az Inácsi pihenőhely után a 33-as kilométer szelvénél volt korábban baleset. Az Útinform jelentése szerint kiálltak már ugyan a sérült járművek a leállósávra, de mintegy 4-5 kilométeres torlódás alakult ki korábban, ami lassan oszlik. Ha közlekedési híred van, akkor SMS-ben is megküldheted, vagy hívd a 0630 299 88 88-at.
2: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás.
3: Remélem, ez nem egy klasszik hétfő, ami ugye olyan gonosz szokott lenni az emberrel. Már 1 óra, úgyhogy halad azért itt a délutánban a meló tovább. Szeged kedvenc zenéi közül pedig a Piece of Your Heart ad most éppen lendületet és energiát nekünk.

0: valamit mondok.
1: 27 éve az életünk része ez a dal, Lukács Laciék jó voltából. Tipikus karakter volt ugye a Hentes a klipben, ő Vásári József debreceni színész volt egyébként annak idején. Ő már sajnos nem él, de eléggé meghatározó figurája volt annak a néhány jelenetsornak, amit a Hentesboltban forgattak. Nos hát, mi is itt forgatjuk az időkerekét, tik-tak, tik-tak, és ma a délutáni órákban is többször kérdés lehet majd egy-egy gondolatra, hogy hogy is értette ez pontosan a műsorvezető? Hiszen az Árkád Szeged nyereményjátékának keretében a 40 ezer forint értékű vásárlási utalványt vadásszuk ma délután is, és a következő szűk egy órában újabb támpontot adok majd, hogy vajon hol lelhetett fel őket a városban. Addig a What Do You Mean, ami most Justin Bieber-től forog, itt a 88-ban.

Mit szeretnek a szegediek? Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk

volt a Lottika Mixerben a Nem hiszek By Alex oldalán Nagy Bogit hallhattuk. By Alex rajongói pedig nem hiszik el, hogy mi van. Újabb visszamondás történt, ugyanis a napokban az egyik magyarországi koncertjét kifáradás miatt mondta le By Alex, és hát ezt azért annyira kiderült, nem szereti igazán az internet népe. Persze volt, aki megértő volt vele kapcsolatban. Mindjárt Madonna is dalol.

0: Ha éppen futárként dolgozol most és hallgatod a rádiót, akkor mindjárt ajánlok egy filmet is, ami pont a futárok kalandos életére épít. Azonnal hozom a programajánlót.
1: Napközben dolgozol. Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
1: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
3: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül,
1: hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
1: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
6: Ugyan már. Mónahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
5: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
6: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupon jár.
5: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
6: Szent Erzsébet Mónahalmi gyógyfürdő.
5: Hosszabbítsd meg a nyarat.
7: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
8: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó.
7: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
8: www.plazmapont.hu.
9: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
10: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
11: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
12: Pepperoni pizzéria és biliárd bár vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg.
13: Szeptember 25-én elvarázsolunk egy igazán igényes zenevilágába. Jön az AV akusztik koncertje.
12: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
14: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légterenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
15: A nyári szárazság elintézte a pázsitot.
16: Ősszel könnyen helyre hozhatod.
15: A meleg talaj és a több eső miatt a fűgyökere gyorsabban erősödik, tavasszal pedig sokkal korábban zöldel majd a kerted. Spórolj és füvesíts most! Fűmagok az Újházbodrogiban már 1769 forint per kilogramtól. Újházbodrogi Hódmezővásárhelyen és Szegeden is két helyen. www.újházbodrogi.hu.
13: Hamarosan az önpostaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
7: Heti lapszámunkból.
17: Rekordot döntött az idei szín. 110.000 látogató, 85 millió forintos nyereség. Új csoportszobákkal indul az ősz az Agyagos utcai bölcsödében. 35 férőhelyel bővítette az önkormányzat az intézményt. Novemberre megújul a Városháza homlokzata. A beruházást 35 millió forint saját forrásból finanszírozza az önkormányzat.
13: Szegedi Tükör. A város és lakói.
18: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
4: Ez reklám volt.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Hovan vihazom miatt mondanám egy kicsit komolytalannak alapvetően a filmet, és noha a népítélet sem értékelte agyon, de itt van a kínálatban az ausztrál-angol-amerikai akció-thriller, amelynek fő történeti vonala, hogy egy létfontosságú szervet kell egy futárnak leszállítani a 3 órán belül, hogy egy 7 éves kislányt megmentsen. A helyzet azonban az, hogy egy bűnszövetkezet is kipécézte magának ezt a szervet, és hát innentől jönnek aztán a kalandok. Ez az Életfutár című mozifilm, ami a Cinema City-ben láthatom a 4:30-tól, vagy 4:09-től is, tehát ajánlott akár azoknak, akik tehát hasonló témában nap mint nap egyébként futárkodnak, még ha nem is ennyire fontos küldeményekkel, bár azért ugye a saját csomagja mindenkinek a legfontosabb, tudjuk nagyon jól. A Kaptár ismét Vásznon, a belvárosi moziban 18:30-től látható majd ma, de a Hope, azaz a Remény című film is várja a mozikedvelőket 19:40-től. Rédei Roland a Szahara című darabbal a régi zsinagógában este 7-kor kezd majd ma, jó szórakozást!
2: Támogatta a Prémium Piac. Élés Kamrasz.

Bő 10 éve így énekelt Madonna, akiről azért sokat hallani szerencsére napjainkban is, és mondjuk akik a botrányok helyett inkább a konkrét munka gyümölcsét értékelik és fogyasztják szívesen, ők is megkapták a magukét, hiszen egy hónappal ezelőtt adott ki Kylie Minogue-gal közös zenét a pop királynője. Itt a Lottika Mixerben pedig most itthonról keresünk egy nagyon tehetséges hangot. Tóth Andi az, aki ugye már többször nekifutott itt a zenei karrier témának. 2023 tavaszát indította egy meglepő kijelentéssel, hogy a karrierje nem tette boldoggá, és szeretne inkább önmagára figyelni, zene nélkül élni. Szerencsére azonban ez nem egy végső döntése volt, így aztán most ideje a júniusban vár itt a 88-ban.

0: Ariana Grande-tól kért és kapott is segítséget egyébként Lady Gaga, mint egy 6 évvel ezelőtt, most pedig ugye a családalapításban is, hát úgymond segítséget kért és kapott is. Izgalmas elvi kérdések ezek, ugye? Na de nem megyünk most bele ilyen komoly témákba. A híreket azért meghallgatjuk már is itt a 88-ban. A szegedi időjárás is meghallgatta imáinkat, marad egyébként a kora őszies időjárás. Holnap a maihoz hasonló 21 fokos csúcsértékre számíthatunk. Most már a hidegfront is csillapodik, azért az éjszakai órákban szükség lehet a vastagabb öltözetre, hiszen hajnalban például 11 fokig csökken majd ezúttal is a hőmérséklet.
1: Támogatta az SSI Home Design. Lakberendezés felső fokon.
2: Ez a Lottika Mixer.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
3: Micsoda?
2: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
2: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
2: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő Kávézó.

0: A Szegedi Közlekedési Társasággal is találkozhatsz a holnapi autómentes nap programjain a Gogol utcában és a Szentgyörgyi Albert Agúrában. A tömegközlekedési vállalat járművekkel és tájékoztató anyagokkal települ ki, így az érdeklődők megismerhetik például, milyen elektromos közlekedési megoldásokkal rendelkezik jelenleg az SKT. Knezevics Viktor ügyvezető hozzátette, az autómentes napon elsősorban azt szeretnék megmutatni, hogy a tömegközlekedés egy valódi alternatíva lehet az autóval szemben.
1: Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyszerű esemény, arra, hogy kicsit jobban megismerjük a Szegedi Közlekedési Társaságot. Különösen fontosak az ilyen rendezvények, mert itt nem csak utasként találkozhatunk az emberekkel, hanem közvetlen kapcsolatba is léphetünk velük. Lehetőségünk van beszélgetni, lehetőségünk van nekik is kérdezni, véleményt mondani, és közelebb kerülni a vállalatunkhoz.
0: Halász Noémi lett a Szeged Jövője Egyesület új elnöke. A következő időszakban az Egyesület a helyi közélet erősítésére, új kezdeményezésekre és a szegediek érdekeinek képviseletére helyezi a hangsúlyt. Halász Noémi fontosnak tartja, hogy legyenek olyan helyi autonóm közösségek, amelyek nem kizárólag pártpolitikai szempontok mentén gondolkodnak a városról. Az Európai Parlament elé került a magyarországi azbesztügy. A Nyugat-Magyarországon feltárt Ausztriából származó azbeszttel szennyezett kőzúzalék ügyéről is beszélt Kulja András, a Tisza Európai Parlamenti képviselője, az Uniós Parlament plenáris ülésén a mérgező vegyi anyagokról szóló vitában. A Tisza álláspontja szerint egyértelmű és szigorú szabályokra van szükség annak érdekében, hogy a veszélyes, egészségkárosító anyagok ne kerülhessenek ellenőrizetlenül a magyar emberek lakó környezetébe. És The Weeknd egy új anime inspirálta dallal indította ázsiai turnéját.

0: Az eddig kiadatlan Tokió című számot egy japán énekesnővel közösen mutatta be. Egyelőre nem tudni, hogy mikor jelenik meg hivatalosan a szerzemény. A turné Jakarta, Szingapur, Szöul, Bangkok és Hongkong érintésével folytatódik, majd november 4-én Kuala Lumpurban zárul. A Rádió 88 híreit Fáji Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jó utat kívánok! A Rádió 88 közlekedési forró drótja 444-088. Itt elmondhatod, hogyha menet közben olyat láttál, amiről érdemes a többi autózónak is szólnunk. Rendőrök például az 55-ösön a Matyér után, még az M5-ös autópálya előtt korábbi hírében erről adott szót nekünk. Judit, amiért köszönet ezúton is itt a 88-ban. Pillanatokon belül pedig jön McLemore, mert itt még mondjuk szólhat McLemore-dal, de hát ugye megcsinálta a maga kis botrányát a tengeren túlon. Már is a Thrift Shop vár itt a Rádió 88-ban, de van itt más izgalmas információ is a sorban.
1: Támogatta a B99 Autó. LED világítás és autóápolás szakértelemmel.
3: Indul a nagy szegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
2: Hát a stúdióból ismét hozhatok néhány gondolatot így hétfő délután, ami szorosan kapcsolódik az újabb 40 ezer forintos rejtekhelyünkhöz, hiszen valahol ott vár már a városban az Árkád Szeged utalványa, és mi is természetesen, hogy megtalálj minket. Így szól ezúttal az információ: átjáró, mégsem út vezet rajta, díszes alakok őrzik a magasban, mindegyiken más forma, más világ, együtt mesélnek egy régi históriát, vajon hova rejthettük el az utalványokat? Várunk nagyon a kollégákkal már. És itt a Rádió 88-ban, a Lottika Mixerben elindul az újabb óránk. McLemore és Ryan Lewis pörgős közöse a Thrift Shop alapozza most a hangulatot, aztán Purple Disco Machine is egy dallal vár minket.

0: új dal a Rádió 88-ban.
1: Olivia Rodrigo. Drop that.
0: Rádió 88. Szeged. Kedvenc zenéi.

0: Egy nagyon jó kis meglepetése volt ez, Olivia Rodrigo zenéje itt a Lottika Mixerben, a 88-ban viszont a másik igazán tiszteletteljes meglepetés, az ugye az újabb 40 ezer forint értékű Árkád Szeged vásárlási utalvány, és hogyha valaki esetleg amiatt nem tudott most koncentrálni a munkára, hogy meglette ennyiből ebből a négy sorból, amiről beszéltünk, akkor örömmel jelenthetem, hogy biza! Na, átjáró mégsem út vezet rajta, díszes alakok körzik a magasban, mindegyiken más forma, más világ, együtt mesélnek egy régi históriát. Az tippelt helyesen, aki a vértóra tippelt, viszont azért lehetett az utalvány, aki elsőként ért oda. Bürgés Dávid fogadta, szemfüles hallgatónkat a helyszínről jelentkezik most.
1: Hát itt vagyunk az Árkád kincskeresős játék következő állomásán, egy sikeres kincskeresőnkkel. Szia, üdvözöllek, mutatkozz be, kérlek.
2: Sziasztok, Bangó Márton vagyok.
1: Hogy sikerült erre rájönni, hogy itt vagyunk kint a vértói domb tetején?
2: Kicsit úgy számolgattam, és hát itt csak a belvárosban volt konkrétan, aztán ma délelőtt volt egy olyan, hogy kint a Pikkaréna, aztán gondoltam, biztos, hogy nem lesz megint a belváros, ezért számoltam arra, hogy mi jöhet még szóba, mi nem volt még, és ez még nem volt, úgyhogy itt vertem tanyát, aztán így sikerült.
1: Nagyon jó volt a gondolat egyébként, tényleg, most egy külső helyszínünk volt, ugyancsak erre jártál, akkor ezt lőtted be, egy életem, egy halálom, idejövök, és akkor a sikerül.
2: Igen, konkrétan igen.
1: Hát nincs szélcsend, viszont neked akkor ez ide fújt 40 ezer forint értékű Árkád Szeged utalványt. Gratulálunk, megvan, hogy mire költöd esetleg.
2: Köszönöm szépen, jó volt igazából, úgyhogy még nem tudom.
0: Na hát akkor reméljük, hogy gyorsan meg lesz majd egyébként a felhasználásának a konkrét elképzelése. Ez volt tehát ezúttal a Despacito, bocsánat, a Vértó helyszínként, és ha velünk tartasz, akkor hozzuk majd az újabb vadászatot itt a városban az Árkád Szeged vásárlási utalványokért, és például hozza még ez a mai nap a programra éhezőknek a laktató lehetőségeket. Ajánlom így ezek között a Genesius Színház Blám című előadását, ami a Pince Színházban 19.30-kor kezdődik majd. Az esti filmnézéshez pedig több mindent befűznek majd a gépbe. A Cinema Cityben például a Csajos hétvége 5.40-kor vagy 7.50-kor is látható majd ma délután, illetve este, valamint a Balázs Béla teremben az Ünnepelt című filmet felirattal este 8:30-tól láthatod. Horváth Tomi és Kováék folytatják itt nálunk a 88-ban.
3: Támogatta a Horváth Szekker, a Bádogos termékek boltja.

0: Itt a Lottika Mixer, több autó halad a Kiskörúton, a belvárosi részen, és egyre több a jármű a 47-esen is. Befelé pedig igazi hölgykoszorú most jelen pillanatban a stúdióban. Mabelt követi például mindjárt Miley Cyrus. És amerikai énekesnők címén Taylor Swift is beköszön azonnal. A The Fate of Ophelia-val. És azért azt sem feledjük, hogy az egészség a legnagyobb kincsünk, a kiváló énekesnők remek zenéi mellett, úgyhogy mindjárt ezzel a témával is foglalkozunk itt a 88-ban.
1: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét? Indul a Nagy Szegedi Árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
2: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban, szeptember 14-től minden hétköznap.
1: És érj elsőként az elrejtett 40 000 forintos Árkád vásárlási utalványhoz. Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban, 3 héten át, több mint 1 millió
2: forint értékű nyereményekért.
1: Részletek a radio88.hu-n.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja, 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
4: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
5: Klíma? Hőszivattyú? Persze, hogy Délklíma. www.délklíma.hu.
6: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi, mindig van minek örülni.
7: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
8: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153 000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó.
7: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
8: www.plazmapont.hu.
9: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
10: Na pernye, pipa, kerti szék, pipa, mi marad? Giakiril, pipa.
11: És a terasz?
12: Ne a kert közepén kezdje a nyarat. Valósítsa meg álmai teraszát az Ácsfás fiúkkal. Teraszok és árnyékolók tervezése, gyártása, kivitelezése egy helyen, rövid határidővel. Az Ácsfás fiúk megoldják.
13: Részletek ácsfa.hu.
14: Egészség gyorsan, egyszerűen szakértőktől. Pingvin Patika. Pingvin Patika. Tudjuk, mire van szüksége.
15: Szeptember 26-án vár az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A borszűrő Szent Mihály és iparosok napján próbáld ki a szőlőpréselést, kóstolj friss mustot, bújj régi korok viseletébe és élvezd a mesterségek bemutatóit, gyermekprogramokat, játszóházat és táncházat. Borszűrő Szent Mihály és iparosok napja, szeptember 26. További információk a www.opusztaszer.hu oldalon.
16: Ön hány éves? Most érdemes elárulnia, mert a GG Dent fogászatnál új pácienseink annyi százalék kedvezményt kapnak a fogkő eltávolítás árából, a hány évesek. Kérjen időpontot még ma. GG Dent Fogászat, Szeged, Főfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabad. szabott megoldás a trend.
12: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os Aiwa Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
11: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most pénteken a színpadon az Ótvarpest is. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
16: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már is nagyot dobban a szívünk Taylor Swiftért, azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen vérnyomás értékeket tudunk produkálni. Az elsődleges hipertónia multifaktorális eredetű kórkép, vagyis ugye több tényezőtől függhet, a genetikai hajlam és a környezeti hajlamosító tényezők is ott vannak szempontként. Elsődlegesen magas vérnyomásról pedig akkor beszélhetünk a Kabai Patika szakemberei szerint, ha a vérnyomás emelkedés hátterében kiváltó kórfolyamatot nem sikerül kimutatni. Alaptalán ma már a háztartásokban a hőmérő, lázmérő például. Legalább ennyire fontos lehet, hogy legyen egy vérnyomásmérőnk is. Ha elfogadsz egy tippet, azonban velem ellentétben ne egy csukló vérnyomásmérővel próbálkozzunk inkább, hanem egy felkaros, komolyabb készülékkel, hiszen mérési pontatlanságok születhetnek a csukló vérnyomásmérőkkel. Nagyon technikás, és nem mindegy, hogy mi hogy áll, számos tényező befolyásolhatja a mért értéket, és így már fals információt kaphatunk. Ugyanígy csukló vérnyomásmérő eladó, jön a The Fate of Ophelia.
16: Támogatta az ue.hu online patika, zöld út az egészséghez.

Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger. Szomorú éjszakák után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeresd te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged.

Világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy regény csőr.

egy nagyon jó kis önismereti kérdés lehet. Ki tudja, hogy pontosan miért is van itt a Földön, miért született? Miley Cyrusnak úgy tűnik ez az info is birtokában van. Itt a Lottika Mixerben pedig hallgatunk üzenete is most már. Egy sötét tokban tartott férfi olvasó szemüveget keres hallgatunk, amit szombaton veszített el. Vélhetőleg vagy a Dóm téren, vagy a könyvtár környékén valahol, a bicikli zár feloldása közben, de az is lehet, hogy éppen menet közben esett ki a táskájából valahol a belvárosban. Ha meglelted ezt a sötét tokban tartott férfi olvasó szemüveget, jelez nekünk a 444-088-on. Tudunk ilyen ügyekben segíteni bármikor, hogyha jó szág tűnt el, vagy valami számodra fontos dolog, írd csak meg üzenetben, SMS-ben, vagy pedig weboldalon mondd el menüpontja alatt, hogy mikor, hol, mit tűnt el, vagy mit találtál, és akkor igyekszünk gyorsan összefűzni azokat a bizonyos szálakat. Ahogy annak idején Paloma Faith és Sigma zenéjére tökéletesen rásimult, a Changing című közös dalukat hozom most, de még Kygo is mindjárt a lemezjátszókhoz áll ebben az órában, és elmesélem majd minden idők egyik legnagyobb DJ blamáját, amelyik egyik kollégájával történt meg.

0: Áldott jó gyerek ez a Kygo, most éppen a Khaliddal közösen szólt itt a 88-ban. Martin Garrix pedig ugye 2024. augusztusában járt Pórul a Magyarországi Nagy Zenei Fesztiválon, egy negyedórás csönd lett, és mint kiderült később, bevallotta, hogy nem sikerült jól visszazárnia ezt a rögzített kupakot, egy ásványvizes palackra kifolyt a víz, és hopp, zárlat keletkezett. Sok ilyen kupak mémet láttunk, hallottunk már, ez szerintem azért mindent visz, amikor a nagy színpad teljes némazságba borul. Az Algyői út forgalmas, illetőleg majd felhők is szorványosan előfordulhatnak Szegedegén a holnapi nap során is. A maihoz hasonló időjárásra számíthatunk, azonban kellemes kora őszi, 21 fokos csúcsérték valószínű. És most jön a Lucky Let's Go is!
1: Támogatta az mvstore.hu munkavédelmi szaküzlet és webshop. Dolgozz minőségben, biztonságban! Ez a Lucky Let's Go! Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Szeged legexkluzívabb bráncsa a város felett a Dóm tornyában. Hát ez tényleg mindennek a teteje. Finom falatok, meglepetések és különleges kilátás a városra szeptember 28-án a Rádió 88-al. Ezt az élményt megvenni nem lehet, csak megnyerni. Hallgasd a Rádió 88-at, játsz velünk, és legyél része Szeged legjobb hétfőjének. Rádió 88, exkluzív brunch, szeptember 28-án élőben a Hello Szegedben, a Dóm tornyából.
3: Dani,
4: Kedzó, szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
4: Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
2: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
2: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
5: Már több mint 20 000-en tekintették meg a Móra Ferenc Múzeum Picasso kiállítását. A Szegedi Tudományegyetem egyik hallgatója csoportban érkezett a múzeumba ma délelőtt. A tárlat velük lépte át a kerek látogatószámot. Nem csak maga a kiállítás, hanem a hozzájuk szervezett ajándéktárlat vezetések is nagy népszerűségnek örvendenek. Sőt, a júniusi nyitás óta egy gyermekfoglalkoztató térrel is bővült a tárlat. Fogas Otto múzeum igazgató elmondta, hogy a drága barátom Picasso egészen január 10-ig látogatható.
6: Ugye a tavaly évben volt a jégkorszak kiállításunk, hát nyugodtan mondtam, az elmúlt 100 év leglátogatottabb kiállítása volt a maga 115 ezer látogatójával. Ugye egy képzőművészeti kiállítás az mindig más, szűkebb rétegeket vonz, de ha azt nézzük, hogy akár a Munkácsi kiállítás, amikor volt, akkor annak a léptékének megfelelő mértékben halad ez a kiállítás is.
5: Október első hétvégéjén ismét életre kell Tápi egyik legfontosabb hagyománya, megrendezik a tápai búcsút. A több száz éves hagyományt őrző programsorozatban kiállítás, süti-sütő verseny, menettánc, néptánc együttesek, csaknem 150 táncosa, tőzsonglőr show, emlékérem átadás és élő koncert is várja a közönséget. A programoknak a Hellerödön művelődési ház, a tápai búcsútér, valamint a tápai Szent Mihály templom adott hont. Szatmári Zoltánt javasolja a köztársasági elnök legfőbb ügyésznek. A Sándor Palota szerint az államfő széleskörű tájékozódás után választotta ki a jelöltet. A jelöltről az országgyűlés dönt. És idén szokatlanul hamar jön az óraátállítás. Az órákat október 25-én kell egy órával visszatekerni, így egy órával többet alhatunk, ugyanakkor a délutánok és az esték is hamarabb sötétednek majd. Az Európai Unióban évek óta vita zajlik arról, hogy szükség van-e egyáltalán erre a rendszerre. Egyelőre nem született végleges megállapodás, így idén ősszel is marad a megszokott menetrend. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: egyszer egy olyan életet szeretnék, ahol nem kell nézni, hogy hány óra van éppen. Telnek, múlnak a napok, semmi, azonnalos dolog nincs. Hely, de jó is lenne, de hát ott van ugye most útközben is nekünk egy néznivaló óra, a kilométer óra. Ne adj gyorsan, inkább biztosan érjünk célba ma délután is. Ráadásul egyet sűrű forgalom tapasztalható a 47-es számú főúton is a városba befelé haladó irányban, és többen választják már a Somogyi utcát a belváros ezen részén kell kisebb torlódásra készülni. Már most, hogyha mindenképpen arra vinne utunk. Közlekedési információdat elmondhatod, vagy SMS-ben is megírhatod a 06 32 99 88 88-ra. Kaptunk egyébként jelzést hallgatóinktól Zsombó, valamint Bordány belterületéről is, rendőri jelenlétről.
1: Támogatta a vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárdbár.
0: Valahol Hawaiion lehet egyébként a kulcs, a megoldás erre a bizonyos problémakörre, hogy csak úgy telik a nap, és nem is számít igazán, hogy hány óra van. Bruno Mars pedig egy igazi havai legényke, tőle jön most az I Just Might.

0: Ezzel a dalcímmel hallhattuk már korábban Lily Allent is megnyilatkozni, igaz az ünnep környékén, és már kevesebb, mint 100 nap van amúgy karácsonyig, de nem feltétlen ezzel az információval szerettem volna most jönni itt a Lucky Let's Go-ban. Helyette inkább a hírrel, hogy a holnapi napon ugye zárul az Európai Mobilitási Hét, és ennek szegedi főeseménye majd a kerékpáros reggeli lesz, amelynek keretében 7 órától tervezetten 9 óráig a Stefánia sétányon várják mindazokat reggelivel, akik két kerékre pattannak ezen a napon, mert hogy akkor mondjuk ki, autómentes nap lesz holnap, és ezt még elmondhatjuk a világ számos más nyelvén is, hát ha valamelyiken adott esetben átjön, és nyilván tudjuk, hogy nagyon sokaknál nem életvitelszerűen megoldható az, hogy letegye az autót, de hát ha minél többünknek ez sikerül majd a holnapi napon, annyit biztosan ígérhetek, hogyha emiatt esetleg tovább tart az eljutás majd az Árkádszeged nyereményjáték megnevezett helyszínére, akkor mi megvárjuk az illetőket, tehát csak azért ne menjünk például autóval, hogy minél gyorsabban el tudjunk jutni a kiszemelt célunkhoz, illetve tudjuk azt is, hogy Szeged tekintetében pont az autóval néha lassabban tudunk célt érni, hogyha éppen arról van szó. Na szóval, aki csak teheti, egyébként a 21 fokos maximális jó időben majd két keréken is szelheti az utakat holnap. Mi is jelentkezünk majd egyébként az autómentes nap programjairól, hiszen majd az Agórában is várják többek között a diákokat, de a felnőtteket és a nyugdíjasokat is, ahol lesz majd színpadi program, tematikus koncert óvodásoknak, és például kiállítók is várják az osztályközösségeket az udvaron a Gogol utcában a holnapi napom.
1: Támogatta az Intellómitra Kft. Legyen otthonod okosan napra kész!

napod lesz a melóban, azt nem tudjuk. De egy biztos, ha a 88-at hallgatod, kétszer ugyanazt a dalt nem fogod hallani. 9 és délután 5 között nincs ismétlés. Rádió 88. A változatosság is az életünk része. It's been

0: Így szuperál együtt a Honey Bees dallamvilága, valamint Dani Elfi lendülete. Új közösük szólt, itt a Lucky Let's Go-ban a 88-ban. Luis Capaldi-tól pedig mindjárt jön egy igazán érzelmes darab. A Survive. Ezt kívánom a hazaútra. Legyünk meg mindennel, amivel kell. Elvön Max pedig első ízben dalol majd. A sorban mindjárt itt a My Head, My Heart, a Rádió 88-ban. És többek között azt is megnézzük, hogy a mai napon Szeged még milyen programokat tartogat nekünk, úgyhogy mindjárt mazsolázunk belőlük.
1: Dani.
2: Kedzó. Szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
1: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Pörgés, élmények, menő szakmák és sztárfellépők várnak szeptember 26-án a 6. szakmafesztiválon a szegedi Dugonics téren. A pályaorientációs rendezvényen robotika, interaktív bemutatók, családi programok, táncház, játékok és rengeteg izgalmas program vár minden korosztályra. Várunk reggel 9 órától délután 15 óráig. Ismerd meg a szakmák világát a Szegedi Szakképzési Centrum 10 iskolájának közreműködésével. A színpadon Bennisso X Happy. Próbáld ki magad a különböző területeken, szerez új élményeket, és fedezd fel, milyen lehetőségek várnak rád a jövőben. 6. szakmafesztivál, ahol a te jövőd is elkezdődhet.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
3: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócás K. Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
5: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
6: Hódmezővásárhely újra felkerült egy rangos térképre. A közönség szavazata alapján a Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár nyerte a 2026-os Elefánt Nagy Díjat Kelet-Magyarország legjobb bárja kategóriájában. Hogy mit is jelent ez a valóság? Éld át te is, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg. Pepperoni. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
7: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
6: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
8: Azt beszélik a városban, hogy a Domex teljesen padlón van.
9: Nyugi! Csak a padlóárak.
8: Most egyes közép- és padlószőnyegekre akár 40%, az akciós laminált padlókra pedig 30% kedvezményt kapsz. Ne várj heteket a szállításra. Óriási választék vár azonnal, készletről. Padlót fogtál, mi? Keresd az akciókat a Domexban, a Domexben. Szeged, Bakai Nándor utca 29.
10: Szeptember 27-én 17. pacal párba és vásár tápén a Diófa vendéglőben. Füles pacal, velős gombás pacal, pacal soft banfőt kakastaré. Idén is igazi különlegességeket kóstolhatnak a kilátogatók. A Diófa vendéglő 6, a Fasor vendéglő 4, még a pacal főzés koronázatlan királya Ásós Géza kétfajta pacallal készül erre a napra. A helyszínen 11 órától várjuk a vendégeinket. 7 órától főzőverseny, eredményhirdetés 15 órakor. Ne hagyd ki az év legnagyobb pacal partiját!
11: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
5: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
4: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rédei Roland 18 éven felülieknek ajánlott cíművel látható ma. Szegeden a Szahara nem csak művészi vállalás, hanem társadalmi reflexió is. Tükröt tart elénk egy elfeledett világról, amelyben az emberi kapcsolatok hiánya sorsformáló erővé is válik. Ez alkalommal pedig a régi zsinagógában este 7-es kezdéssel látható majd itt Szegeden. A Pince Színházban is lesz mit nézni ma. A Genézius Színház ugyanis a Blám című előadást majd 7:30-kor kezdi.
12: A Koptár
0: a belvárosi moziban 18 óra 30 perctől segít feleleveníteni azokat, amiktől régen nem biztos, hogy tudtunk aludni. Ez is nagykorúaknak való film lesz itt a kínálatban, és szintén a nagyoknak szól a 10 éjszakás kaland is, ez pedig a Cinema Cityben például ma 7:30-től vagy 7:45-től várja a mozi kedvelőket. A zene kedvelőknek pedig itt a 88-ban már is Eva Max-ének el.
4: Támogatta a Stüssi Vadász étterem és Illés Hotel.

0: Luis Capaldi énekelt most itt a Lucky Let's Go-ban, a 88-ban, mindenki ezt a bekuckózást emlegeti ugye ilyenkor ősz környékén. Újrakezdés, valamilyen rossz történetből való visszatérés, egyébként a dal erről szól, és körülírja, hogy milyen is, amikor megpróbál az ember újra talpra állni és tovább élni. Hát a helyzet az, hogy pont az ősz, ugye ilyen kimegyünk a nyárból, a jó időből, egy kicsit olyan szomorúbb hangvételű lehet, de nem, azért az ősznek is annyi szép momentuma van, amiket érdemes egyébként megtalálni. Hazaút során pedig főleg azokat az útszakaszokat, ahol nincs jelentősebb torlódás, egy-kettőről azonban most hírt adhatok itt a 88-ban hallgatóink üzenetei nyomán, például a 47-es számú főúton ma délután is most már a lámpa előtt a jelentősebb kocsisor fogadja azokat, akik akár Vásárhely irányából érkeznek, vagy mondjuk az M43-as felől próbálnak ugye ide a városba bekeveredni. És például sűrű a forgalom az Aradi Vértanúk tere környékén, a Boldogasszony Sugár úton is több autó igyekszik a belváros irányába, és a Kiskörút végén is egyébként jelentősebb kocsisorral találkozni. Ha más fennakadással is esetleg útközben szembe futottál, vagy összefutottál, akkor várom SMS-ben a 06 3299 88 88-ason az információdat. A Dorozsma felé igyekvők pedig a Dorozsmai úton kifelé számítsanak hosszabb menetidőre. Na de most már is megpörgetjük ezt a délutáni hazautat Félix Jén és Jasmine Thompson közösével.
1: Támogatta a Hattyas Dentál, a fogpótlások és az őszinte mosolyok szakértője.

0: A nyarak során is szeretjük Tropic dalát. Itt volt a Breaking Me, és ugyan közben itt megtört a nyári feeling, viszont szerethetjük majd az őszi idő alatt is a hasonlóan jó zenéket. Például itt a 88-ban, 9-től délután 5-ig minden dal csak egyszer szól a munkanapokon, ezzel is egy kis változatosságot viszünk, most már ugye leginkább a hazaút mellé. Én Bálint K. Gergő vagyok, és ha már említettük az időjárást, holnap a maihoz hasonló, főként napos, picit szeles, 21 fokos csúcsot ígérő időszakra számíthatunk majd, ugyanakkor hajnalban egyre alacsonyabb értékekkel találkozhatunk, úgy nagyjából 10 fok környékén alakul majd a hajnali hőmérséklet.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Napközben dolgozol? Mi is?
1: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
2: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
3: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül,
2: hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
1: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
2: a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
6: Ön hány éves? Most érdemes elárulnia, mert a GG Dent fogászatnál új pácienseink annyi százalék kedvezményt kapnak a fogkő eltávolítására, árából, ahány évesek. Kérjen időpontot még ma. GG Dent Fogászat, Szeged, Főfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
7: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os AIVA Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
8: Hamarosan az Ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
9: Heti lapszámunkból.
10: Rekordot döntött az idei szín. 110.000 látogató, 85 millió forintos nyereség. Új csoportszobákkal indul az ősz az Agyagos utcai bölcsödében. 35 férőhelyel bővít tette az önkormányzat az intézményt. Novemberre megújul a Városháza homlokzata. A beruházást 35 millió forint saját forrásból finanszírozza az önkormányzat.
8: Szegedi Tükör. A város és lakói.
11: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
4: Ez reklám volt.
12: Elkezdte kiszállítatni a szegedi önkormányzat a szociális tűzifát. A terv szerint november végéig minden rászoruló család megkapja az igényelt tűzelőt. Idén már családonként 2 erdei köbméter fa jár minden pályázónak, ez tavalyhoz képest a duplájára nőtt. Szénási Róbert önkormányzati képviselő elmondta, idén összesen 629 családot támogatnak a fűtési szezonban száraz helyi fatüzelővel.
13: Ezek vegyes fák, a feldolgozását és kályhakészlet darabolását és zsákolását a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Végezte. Ugye ezek száraz fák, és különböző méretre vannak vágva, hogy ne csak nagy darab fák, hanem kisebb gyújtósok is esetleg legyenek ezzel is segítve az ő befűtésüket.
12: Emléktáblát avatnak Szegeden a Janikovszky Éva nagyszülei által 1899-től 1948-ig működtetett Bartós Lipót könyv- és papírkereskedés emlékére. Az emléktáblát a Móra Kiadó és a Janikovszky Éva Irodalmi Alapítvány állítatja. Avatására szeptember 30-án 10 órakor kerül sor a Kárász utca és a Klauzál tér sarkán álló épületnél. A kormány vizsgálja annak a lehetőségét, hogy az önkormányzatok korlátozhassák a dohányboltok éjszakai nyitvatartását. A Trafikosok Szövetsége ugyanakkor tart attól, hogy egy ilyen szabályozási modell hosszú távon az ellátási hálózat széttöredezéséhez vezetne. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közölte, a kormány minden esetben arra törekszik, hogy a helyi közösségek több beleszólást kapjanak az életkörülményeiket befolyásoló kérdésekbe. Hogy mikor születhet döntés a kérdésben, azt nem árulták el. És Szeged legsötétebb bűnügyei kerülnek képernyőre. Farkas Helga elrablása és a Magda Marinkó nevével összefonódott gyilkosság sorozat is helyet kap az HBO új magyar dokumentum sorozatában. Az igazság mániákusai veterán nyomozók személyes visszaemlékezésein keresztül idézi fel a rendszerváltás utáni évek legsúlyosabb bűnügyeit. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Információkat gyűjtünk Szeged útjairól, és itt a közlekedési hírekben adjuk tovább. Egész délután kívánok jó utat és türelmet a Belvárosi híd Szegedi hídfőjénél. Torlódás fogadja a közlekedőket, de továbbra is sok autó jut a Kiskörútra, és a kapcsolódó útszakaszokon általában ilyenkor délután összegyűlnek a járművek a Boldogasszony sugárút elején, és a Somogyi utcán is a városban most több a jármű. Még a Nagykörút előtt a Kossuth-Lajos sugárúton a kifelé haladó irányban számíthatunk hosszabb várakozási időre, és a harmadik körút budapesti körúti szakaszán is egyre élénkebb a forgalom, az Algyői út befelé pedig szintén várakozós ma délután is. A közlekedési híredet elküldheted SMS-ben, vagy elmondhatod szóban, akár gyors üzenetrögzítőnkön is a 0630 299 88 88-as számot használva.
1: Támogatta a Pannon Ventil, a szellőzés és légtechnika szakértője.
0: 4 az óra, és egyébként 2 darab a jegy. Páros meghívás vár az exkluzív bráncsunkra, a Dom látogató központjával közös játék indul hamarosan, most pedig The Weeknd zenéje, itt a Take My Breath a 88-ban.

0: A Rádió 88-ban éppen egy új Katy Perry dal jutott az autóba, mondhatnám azt is, hogy virtuálisan beült mellénk az énekesnő. Erre azért ugye egész pici az esély, pedig nagyon izgalmas lenne valószínűleg Katy Perryvel együtt autózni, egy kétütemű autóban. Bum, bum, bum, ugye. Na, viszont, ha már közlekedés, akkor a Temesvári körúton élénk forgalom alakult ki, és ezzel együtt torlódásra kell számítaniuk mindazoknak, akik most arra hajtanának. Számottevő a kocsisor egyébként a Szabadkai úton kifelé haladó irányban, de forgalmas egyebek mellett a Kálvária sugárút is most a városforgalmi térképe szerint. És ha bármi más információd van, ami az úton lévőknek hasznos lehet, akkor köszönjük, hogyha eljuttatod. Akár a Rádió 88 Facebook oldalán keresztül, ott a Messenger üzenet küldési lehetőség. És itt egy Post Malone-dal, ami akár még a sorban várakozás is egy picit, na jó, csak egy egészen picit, de hatásosan teszi most kellemessé. Itt a Lucky Let's Go-ban Szeged kedvenc zenéi között.
1: Támogatta a Nita ékszerüzlet. Időtlen elegancia.

0: Tiszaparton.
1: Ez a Lucky Let's Go. Hát most itt a Tiszaparton leginkább, és most már őszi gyerekeknek mondanám magunkat. Tipikus kora őszi időjárás egyébként napsütéssel, kicsit most már csípősebb hajnalokkal, erre kell azért számítanunk. Én is a hétvégén egy rendezvényen 3 körül zártam a napot, és azért látszódott, hogy bőven kijutott már egyébként például a nedvesség kicsapódásból is a Verdán elindulás előtt, úgyhogy most jönnek ezek a tipikus őszi képek, aztán majd ugye a ködök meg a többi, na de ennyire ne lohanjunk előre, főként ha azt nézzük a temesvári körúton, olyan nagy sietést nem is tudunk kivitelezni, hiszen a Hídtól már torlódhat a sor. Ott egyébként is van egy kis közlekedési fennakadás, ugye a balra kanyarodás tilalma miatt a Bérkert utcánál, bár ma is láttam nagyszerű mohikánt, aki ott azért gyorsan oldalra csapta az autót. Na hát ilyen kókár, hogy nincsen rendőr, ugye, de most nem panaszirodát nyitottunk. A Székely soron is van jó pár autó, a város forgalmi térképe ezt mutatja. A Kálvária sugárút elején is élénkebb jelen pillanatban a közlekedési helyzet. És a Vásárhelyi Pál utcán a Rókusi körforgalom előtt számítsunk még lassulásra. Mi azonban pörgünk tovább, ebben pedig pillanatokon belül a Morandi lesz majd a segítségünkre. Angels, Love is the Answer. Ez a dal sem véletlenül szólít a 88-ban, hiszen a zenei tesztünkön nagyon jó kis pontozást kapott.
2: Támogatta a Prima Klinik Egészségközpont. Gyógyítás, gondoskodó odafigyeléssel. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
3: Micsoda?
4: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
4: 3 szegedi sztori, 1 kamu. Találd ki melyik?
2: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
4: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
6: Ősszel is fogyaszt a Zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A dél-alföldi zöldségforrás.
7: Pepperoni pizzéria és biliárdbár Vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
8: Szeptember 25-én elvarázsolunk egy igazán igényes zenevilágába. Jön az AV Akusztik koncertje.
7: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
9: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárlásra.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
2: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó!
1: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixát Kálmán utca 20-22 szám alatt.
2: www.plazmapont.hu
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: Bármikor jöhet a pák. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Foglaljon időpontot könnyen, online, csak pár kattintással. Válassza ki a műhelyt, a megfelelő napot és időpontot. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Figyelem!
7: Figyelem!
8: Figyelem!
6: Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímát sorsolunk ki. Összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Ne maradjon le!
9: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj?
10: Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged.
9: De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászáró Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
11: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amiben újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
12: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
13: Dől ki a meleg az ablakon és a falakon.
14: Állíts meg a pénznyelőt.
13: Szigetelj még a tél előtt, mert a legolcsóbb energia az, amit el sem használsz. Födémre, homlokzatra, tetőre, isover, rockwool és karbolent hőszigetelést választva biztosra mész. Keresd minket a legközelebbi áruházunkban, az Újház Bodrogi Szegeden és Hódmezővásárhelyen is két helyen áll a rendelkezésedre. www.újházbodrogi.hu.
15: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
16: Az egészségünkre fókuszálunk most a HPV-t. Sokan tévesen kizárólag női problémának tartják, azonban a férfiakat is érintheti a fertőzés. Erről nagyon jól tudunk, gyakorlatilag Michael Douglas őszinte vallomása óta. A helyzet az, hogy az Amerikai Járványügyi és Betegség Megelőzési Központ szerint, akik a párkapcsolatban aktívak úgy, szinte valamennyi ember találkozik valamilyen HPV vírussal, ám a legtöbben 1-2 éven belül megszabadulnak tőle, anélkül, hogy komolyabb következményei lennének. Egyébként hosszú ideig tünetmentes a fertőzés, egyes típusai jóindulatú elváltozásokat, például szemölcsöket okoznak, mások viszont daganatos megbetegedések kialakulásában játszanak szerepet. Ezek közül a legismertebb a méhnyakrák, azonban mindkét nemnél megjelenhetnek, akár torok, szájüreg, vagy pedig a csípő alatti területen is ezzel a problémával. És hát ami még egyébként fontos, hogy jelentős elhatározások vannak az átoltottság növelésére. Az EU-s célkitűzés már a legalább 90%-os átoltottság elérése a lányok körében, és ugye jellemzően a 7. osztályos célcsoportot szokták igazán kiemelni az iskolai kampányoltás keretében. Ha 7. osztályos korú gyermeked van, akkor mindenképpen érdemes tájékozódni a lehetőségről.
15: Támogatta a Mediverzál, a 21. századi egészségügyi szolgáltatások és labordiagnosztika szakértője.
16: Rögtön itt a Diumdisum, most már tényleg, csak előtte egy kis programajánló ezúttal holnapra. Szemlézve a lehetőségek között, ugye jön majd a bringás reggeli, ami a Stefánián 7 órától fogadja a két keréken érkezőket. A No Milk Today-ben a Merénylők fénykora kötet bemutatója kezdődik, majd Fehér Renátó műve este 8-tól, tehát holnap a No Milk Today-ben. A Szentgellért Nemzetközi Zenei Fesztivál barokk estet rendez majd a Dómban este 8 órától szól majd a zene, és a Mohácsi Nemzeti Emlékhely tömeg síreinek feltárásai és az antropológiai vizsgálataik eddigi tapasztalatai lesz majd a téma a Klebelsberg könyvtárban holnap 16 óra 30 perctől, amit egyébként a Klub 88 is színesít majd, Corvin valamint Robin szettjére készülhetünk, most pedig a román zenészpárosra is itt a Maranditól az Angels, Love is the Answer.
15: Támogatta a Dentaláv. Szívvel, szakértelemmel.

0: Lucky Let's Go itt a Rádió 88-ban, 3:45 van, és lehet, hogy a mai nap is egy kis lazítással, egy kis bráncsolással még szerethetőbb lett volna. Nos, ez ügyben viszont pótlás érkezhet az életedbe, hiszen a Rádió 88 és egyébként a Dóm Látogatóközpontja egy rendhagyó bráncsra hív téged játékunk keretében. A páros meghívás exkluzív helyszíne pedig egyébként a Dóm tornyaiba szól. Szeptember 28-án előre le lehet majd dolgozni egyébként az elfogyasztott javakkal bevitt energiát, viszont páratlan látvány mellett tehát egy nagyon jó kis brunch programra invitálunk. Ha ex-benediktet kérünk a tányérunkra, akkor mire számíthatunk? Ez most a játékkérdés, és SMS-ben küldheted el tippedet. Az A válasz lehetőség budjantott tojásra és hollandi mártásra, a B válasz lehetőség pedig a lekváros palacsintára. Vajon melyik lehet a jó válasz? 0-32-99-88-88. Írd meg, hogyha bráncsolnál velünk egyet különleges helyszínen, és hogy a gyors haladás még nem valószínű, hogy összejön, ez szinte biztosan mondható. A Temesvári körúton, de a Nagy körút, brüsszeli körúti szakaszán is torlódik a délutáni forgalom. És az Aradi Vértanúk tele Somogyi utca környéke még mindig igen forgalmas a Stefániával egyetemben. Jön Robin Schulz egy remek zenéje.
1: Támogatta a Sercegő pizzéria. Az ízek összekötnek minket.

0: Itt volt a Dracula, most a Lucky Let's Go-ban a Rádió 88-ban. A bráncsal kapcsolatos kérdés szólt úgy, hogyha ex-benediktet kérünk a tányérra, akkor mire számíthatunk? Természetesen budjantott tojásra, hollandi mártásra, ezt küldte üzenetében Csilla is, aki az a szerencsés 88 hallgató lett ebben az órában, aki a Dom látogatóközpont játéka jóvoltából egy igazán egyedi panorámával fűszerezett bráncsot tölthet majd el a Dom tornyaiban, mégpedig jövő héten. Ez gratulálok, minden részletet megüzenek. Az időjárás pedig azt üzeni, hogy jut még azért a hidegfronti hatásból, de holnap is összejön majd a 20 fok fölötti érték, főleg napsütésre számíthatunk, hajnalban azért hűvösebb lesz.
1: Támogatta az Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ha vadétel, akkor stüsszi vadász. Ahol természetesen nem csak vadétel vár. Stüsszi vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
3: A legjobb gyógyszer a megelőzés. Ebben segít a Pingvin Patika minden nap.
4: Megálmodtad lakásod, házad, irodád belső elrendezését, de nem tudod, hogyan kezd neki? Akkor az SSI Home Design a te legjobb választásod. A profi végeredmény miatt kért helyszínen vagy üzletünkben mind színre, mind anyagra, mind pedig stílusra vonatkozólag berendezési szaktanácsadásainkat. Sőt, egyedi bútortervezésben, 3D látványtervekkel és berendezési terv készítésében is tudunk segíteni. SSI Home Design. Lakberendezés felső fokon. Bibó István utca 1. ssihomedesign.hu.
5: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
6: Ugyan már, Mórahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
5: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
6: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupon jár.
5: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
6: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő.
5: Hosszabbítsd meg a nyarat.
7: Szeptember 27-én 17. Paca a Párba és Vásár tápén a Diófa vendéglőben. Füles pacal, velős gombás pacal, pacal soft banfőt kakastaré. Idén is igazi különlegességeket kóstolhatnak a kilátogatók. A Diófa vendéglő 6, a Fasor vendéglő 4, még a pacal főzés koronázatlan királya Ásós Géza kétfajta pacallal készül erre a napra. A helyszínen 11 órától várjuk a vendégeinket. 7 órától főzőverseny, eredményhirdetés, 15 órakor. Ne hagyd ki az év legnagyobb pacalpartiját!
1: Ez reklám volt.
8: Látogató központ és gólyamenetékhez épült a Mórahalmi Nagyszéksóstónál. A természetvédelmi és turisztikai szempontból is jelentős területen 1,4 milliárd forint értékű Európai Uniós beruházást hajtottak végre, így a tó és környezete korszerűbb szolgáltatásokkal gazdagodott. Szűcs Anikó vezető projektmenedzser elmondta, a látogató központban egyebek mellett interaktív kiállítás és a környéken forgatott természetfilmek is látható.
9: Ez egy 800 négyzetméteres új épület, ebben egy bemutatótér kapott helyet, illetve egy gólya kórház. A látogatóközpont körül épültek tájékoztatók, foglalkoztató terek, egy játszótér is, és a tó körül kilátópontokat alakítottunk ki.
8: A zöldítés fontosságára hívta fel a figyelmet Botka László polgármester közösségi oldalán. Posztjában emlékeztetett, hogy a Zöld Fesztiválon konkrét példákon keresztül mutatták meg, hogyan tehetjük Szegedet ellenállóbbá a forróbb, szárazabb nyarakkal szemben. Szegeden a magánkertek összterülete jóval nagyobb, mint a közterületi zöld felületeké. Ezért a klímaváltozás ellen akkor tudunk igazán tenni, ha a saját kertünkben is hagyunk helyet a fáknak, növényeknek, vagy zöldre cserélünk egy burkolt felületet. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre fordul az időjárás és megkezdődik a fűtési szezon. Ajánlott a fűtőeszközöket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni, hiszen ezek a hőtermelő, jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodásuk esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. A fűtőeszközök mellett érdemes a kéményt is ellenőriztetni, amihez a 18-18-as számon kell időpontot foglalni. És több mint 10 év után jöhet a Z-világháború folytatása Brad Pitt-tel. Sokáig úgy tűnt, hogy a folytatásból nem lesz semmi. A színész viszont nem engedte el. A stúdió megállapodott arról, hogy elkészülhet a film, amelyben Brad Pitt ismét visszatér. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Több olyan része van a városnak, ahol még egyelőre nem csillapodik a forgalmi helyzet, és sok autó várja az előrejutást. A 47-es számú főút bevezető szakasza is e közé tartozik, az Algyői úton, tehát számítsunk lassabb előrejutásra. Már a hidat is érinti egyébként a Temesvári körúton a lassulás, az arra közlekedők, a hídon is, tehát már Újszeged irányában várakozni kényszerülhetnek a jelentősebb kocsisor miatt, de több az autó a Kossuth-Lajos-sugár út elején és a belvárosi híd Újszeged híd főjénél is. Szegedi híd főjénél járunk, tehát a Stefániánál még jelentősebb torlódásra készül. Közlekedési infót pedig SMS számunkon elmondhatod, vagy megírhatod oda 06 32 99 88 88.
1: Támogatta az Üllési Kádár műszaki vizsgaállomás.
0: I got you, sőt, I got you, Bibi Rexa. Most igazán kitesz magáért. 10 évvel ezelőtt énekelte el ezt a dalt a stúdióban, és most újra hallgatjuk itt a Lucky Let's Go-ban. 5 előtt 1 perccel Szeged kedvenc zenéi közül.

Rádió 88, az életünk része, és egyre közelebb a 4:30 is, itt a Lucky Let's Go, én Bálint K. Gergő vagyok. Zenei tesztünk pedig vár weblapunkon a radio88.hu/zene oldalon. Itt hétről hétre 20 rövidke dal részletet lehet meghallgatni, és értékelni, hogy éppen nagyon bejön, vagy kevésbé kedveled. Erre nagyon komoly válaszok is vannak egyébként, 4 opció, és ezzel segítheted a munkánkat, hogy a 88 zenei válogatása még színesebb lehessen, és minél több szegedinek egyébként füléhez való dalokat játszhassunk. És hogy mi volt például, amíg fogunkhoz való volt, hát mondjuk a Tiszai Halfesztivál finomságai. Hosszú éveken keresztül, 1997-ben pedig konkrétan első alkalommal rendezték meg itt Szegeden pont ezekben a napokban a Nemzetközi Tiszai Halfesztivált. Akkor 24 bográcsban főtt a ponty, a kecsege, a kárász, nem abban az óriásiban, miután ugye jellemző képpé vált itt a rakparton évről évre. A budai kutyavárással ellentétben bátran ki lehetett akkor jelenteni, hogy először volt át Szegeden Halfesztivál, azonban tudjuk, hogy nem is utoljára, és a hatalmas érdeklődés mellett zajlott szombati rendezvény pedig arra buzdította a szervezőket, a Roosevelt téri haláscsárdát, a helyi újságot, valamint a megyei gasztronómiai társaságot, hogy gondoskodjanak a folytatásról. Technikailag a már említett 24 bográcsban rotyogott a 900-adag halászlé különböző módon és fortéllyal készítve. Annak idején 1997-ben ezekben a napokban ugyanebben az esztendőben jelentette meg Together Again című zenét Janet Jackson, és nagyon bízom abban, hogy így a halászlé kedvelők hasonló formában még majd újra együtt lehetnek azért a nem is oly távoli jövőben. Egye fene, rakunk bele egy gyufatésztát, hogyha valaki úgy szeretné, csak rotyogjon majd egyszer újra. Most Janet Jackson dala szól.

0: Egyre népszerűbb előadóként mondhatni, egymást erősítették még 2017-ben Dua Lipa és Martin Garrix közös dalukkal. A Lucky Let's Go pedig rögtön egy kis nosztalgiára invitál, főként úgy, hogy az idei nyári retro fesztivál egyik fellépője volt az Earth, Wind & Fire, akiktől mindjárt szól ez a dal. Pár pillanat múlva pedig már Harry Styles aktuális az American Girls is itt nálunk. És végül, de nem utolsó sorban, pár programtippel is felkészültem a folytatáshoz, úgyhogy mindjárt körbenézünk majd a szegedi kínálatban is. Itt a Lucky Let's Go-ban.
1: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha különjön a zene meg a szöveg,
2: játssz a Gedzó meg a Daniban,
1: és nyerd meg a Classic Grill szervét.

0: Ék minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
1: Támogatója a Klasszik Grill szervétterem Szeged első paráskonyhája. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu. A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: Bármikor jöhet a pák. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Foglaljon időpontot könnyen, online, csak pár kattintással. Válassza ki a műhelyt, a megfelelő napot és időpontot. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
7: Szeptember 26-án vár az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A borszűrő Szent Mihály és iparosok napján. Próbáld ki a szőlőpréselést, kóstolj friss mustot, bújj régi korok viseletébe és élvezd a mesterségek bemutatóit, gyermekprogramokat, játszóházat és táncházat. Borszűrő Szent Mihály és iparosok napja, szeptember 26. További információk a www.opustaszer.hu oldalon.
4: Hamarosan az önpostaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
8: Heti lapszámunkból.
9: Rekordot döntött az idei szín. 110 ezer látogató, 85 millió forintos nyereség. Új csoportszobákkal indul az ősz az Agyagos utcai bölcsödében. 35 férőhelyel bővítette az önkormányzat az intézményt. Novemberre megújul a Városháza homlokzata. A beruházást 35 millió forint saját forrásból finanszírozza az önkormányzat.
4: Szegedi Tükör. A város és lakói.
10: Építkezik, felújít, a Horváth Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepeslemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
1: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Ha programokat keresnél, akkor már is jövök és segítek, holnap autómentes nap várja a közlekedőket. Például a két keréken gurulókat a Stefánián, a bringás reggeli fogadja majd 7 órakor a Stefánián. Az IH rendezvényközpontban az újrakezdés pszichológiája című előadással dr. Svetelszky Zsuzsanna 18 órától várja majd az érdeklődőket. A Dómban a Szent Gellért Nemzetközi Zenei Fesztivál keretében barokk estet tartanak majd, és a Szent Gellért Barokk Együttes ad koncertet. Holnap este 8-tól a Dómban és a mozi kínálatban. Ha ma már nem jönne össze a filmnézés, így csoportosan, akkor például ott a belvárosi mozi kínálatában 2 órától az Átkozott boszorkák 2, holnap délután vetítik az El Camino, Találd meg az utat című feliratos filmet 17.30-tól a belvárosi moziban, még a Cinema City például a kora délutáni időpontokban a Hóprémény című filmet 13.45-től kínálja majd holnap, de még mindig műsoron az Odüsszeia is, amit majd 4.18-tól lehet volna megnézni a plázában.

0: Rádió 88, az életünk része.
1: J-Lo!

Most a Hősök zenéje szólt. Ez alá ki lett gújt a 88-ban, nem sokára én az Earth, Wind & Fire is. Tűzből bőven volt az elmúlt hetekben, köszönjük, már nem kérünk. A szél is igen aktív most, úgyhogy lassan így átlendít bennünket ezen a hétfői napon. Amit majd a Cat követ és a megújult reggeli műsorunk, a Gedzó meg a Dani, ahol egyébként a Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója lesz többek között holnap reggel a vendég. Kicsit ilyen városi szemszögből is figyeljük majd azt, hogy mi a helyzet a biciklisekkel, a gyalogosokkal és a rolleresekkel. Kivált kép, amikor mindenki egyszerre teszi a dolgát az úton, és tesz esetleg keresztbe a másiknak, még hogyha nem is feltétlenül.

0: támogatta az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a Magyar Kalandok Parkja. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
1: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét?
2: Indul a nagy szegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
0: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban, szeptember 14-től minden hétköznap.
1: És érj elsőként az elrejtett 40 000 forintos árkád vásárlási utalványhoz.
2: Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban, 3 héten át, több mint 1 millió
0: forint értékű nyereményekért.
2: Részletek a radio88.hu-n.
3: És ott vannak a közösségi felületeinken is egyébként az élmények, a nagy rátalálások. Holnap pedig folytatjuk a vadászatot. Holnap pedig több felhő lesz az égen, de azért a nap is sűrűn kisüt majd. Egyes becslések szerint 18, derűlátóbbak szerint akár 21 fok is lehet majd. A szerda aztán ismét naposnak ígérkezik, szorványos csapadék majd legkorábban csütörtökön valószínű. Amint pedig felkelt a nap, viszonylag gyorsan melegszik majd a levegő, a hajnali értékek azonban már 10 fok körül várhatóak majd, így ha este, éjszaka indulunk útnak, bár ezt hétvégén letesztelhettük, akkor érdemes vastagabb öltözettel készülni.

0: A Szegedi Közlekedési Társasággal is találkozhatsz a holnapi autómentes nap programjain a Gogol utcában és a Szentgyörgyi Albert Agúrában. A tömegközlekedési vállalat járművekkel és tájékoztató anyagokkal települ ki, így az érdeklődők megismerhetik például, milyen elektromos közlekedési megoldásokkal rendelkezik jelenleg az SKT. Knezevics Viktor ügyvezető hozzátette, az autómentes napon elsősorban azt szeretnék megmutatni, hogy a tömegközlekedés egy valódi alternatíva lehet az autóval szemben.
1: Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyszerű esemény, arra, hogy kicsit jobban megismerjük a Szegedi Közlekedési Társaságot. Különösen fontosak az ilyen rendezvények, mert itt nem csak utasként találkozhatunk az emberekkel, hanem közvetlen kapcsolatba is léphetünk velük, lehetőségünk van beszélgetni, lehetőségünk van nekik is kérdezni, véleményt mondani, és közelebb kerülni a vállalatunkhoz.
0: Halász Noémi lett a Szeged Jövője Egyesület új elnöke. A következő időszakban az Egyesület a helyi közélet erősítésére, új kezdeményezésekre és a szegediek érdekeinek képviseletére helyezi a hangsúlyt. Halász Noémi fontosnak tartja, hogy legyenek olyan helyi autonóm közösségek, amelyek nem kizárólag pártpolitikai szempontok mentén gondolkodnak a városról. Az Európai Parlament elé került a magyarországi azbesztügy. A Nyugat-Magyarországon feltárt Ausztriából származó azbeszttel szennyezett kőzúzalék ügyéről is beszélt Kulja András, a Tisza Európai Parlamenti képviselője, az Uniós Parlament plenáris ülésén a mérgező vegyi anyagokról szóló vitában. A Tisza álláspontja szerint egyértelmű és szigorú szabályokra van szükség annak érdekében, hogy a veszélyes, egészségkárosító anyagok ne kerülhessenek ellenőrizetlenül a magyar emberek lakó környezetébe. És The Weeknd egy új anime inspirálta dallal indította ázsiai turnéját.

0: Az eddig kiadatlan Tokió című számot egy japán énekesnővel közösen mutatta be. Egyelőre nem tudni, hogy mikor jelenik meg hivatalosan a szerzemény. A turné Jakarta, Szingapur, Szöul, Bangkok és Hongkong érintésével folytatódik, majd november 4-én Kuala Lumpurban zárul. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az M5-ös autópályán közlekedve Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést a 71-es és a 78-as kilométer között. Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket, és a felújítási munkák ideje alatt a Hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolniuk az arra közlekedőknek. Ellenben a Makai úton, a Hősök tere után készüljünk, Deszk és Szüre között lassabb haladásra, és még mindig lassabb az előrejutás a Somogyi utcán és a délutáni forgalmi helyzet révén. A Rádió 88 várja közlekedési információidat akár hangban, képben vagy szövegben is Facebook oldalunkon az üzenetküldés menüpont alatt. Dáj, most éppen nem tudom, miért is kívánkozott ki ez a furcsa indulatszó, hát mert ide van írva a monitorra. Leginkább Burnaboy és Shakira, akik most nyitják a kora estét ezzel a remekkel idénről itt a 88-ban.

0: 15 éve lépett a 27-esek klubjába. Amy Winehouse, akit egyébként 3 évvel ezelőtt a Rolling Stone magazin felvett a minden idők 200 legnagyobb énekesét felsoroló listájára. Itt a Lucky Let's Go-ban, a 88-ban pedig most egy igazán menő dal jön már is, annak jegyében, hogy tényleg előbb-utóbb minden véget ér, például az év is, és egymás után jelentik be az előadó művészek a most már szokásosnak mondható évvégi eseményeiket. Hát ugye a Korda házaspár karácsony előtt elvilegben most már végleg kiköszön a showbizniszből. A fővárosban Ákos is karácsonyozásra hívja a rajongóit december közepén. Az elmaradhatatlan Demién koncertek, évzáró koncertek újabb epizódja érkezik az imáron 80 éves művésszel. És ott van például a Halott Pénz is, akik egy-két tőlünk jóval távolabbra eső őszi, illetve téli fesztivál mellett a december 29-i évzáró nagy buliukat várják most leginkább a rajongóikkal közösen. Dec 29-én lesz majd itt a napja, de most van itt az a pillanat, amikor a Máshol című zenéjüket hallhatjuk a 88-ban.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás

0: Ebből lesz a Ketchup, itt volt a Paradise 88-ban, velünk pedig egészen emlékezetes brunch pillanatok is várhatnak, hogyha a héten velünk játszol. Ajánlom már is, aztán a Clean Bandit zenéje jön.
1: Szeged legexkluzívabb bruncha a város felett a Dóm tornyában. Hát ez tényleg mindennek a teteje. Finom falatok, meglepetések és különleges kilátás a városra szeptember 28-án a Rádió 88-al. Ezt az élményt megvenni nem lehet, csak megnyerni. Hallgasd a Rádió 88-at, játsz velünk, és legyél része Szeged legjobb hétfőjének. Rádió 88, exkluzív brunch, szeptember 28-án élőben a Hello Szegedben, a Dóm tornyából.
2: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
3: Micsoda?
1: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
1: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
2: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
1: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.

0: Az este itt kezdődik. Mit Szeged legnagyobb klubja a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Hogyha te is a munka hőse vagy, és a következő néhány órában dolgozol, akkor nagyon egymásra találtunk. Szép estét kívánok neked, én Büte Zsolt vagyok. Indul a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, és ahogy már megszokhattad, hétfő esténként 7 és 9 óra között Peter Lonar mixeit hallhatod. Most jön az időjárás jelentés, és jönnek a hírek, utána pedig már kezdünk is.
2: Köszi, hogy most is a 88-at hallgatod. Kellemes időnk volt ma Szegeden, holnap sem lesz ez másként. Napon tartózkodva melegebb, az árnyékban hidegebb lehet, úgyhogy a kabátot ennek megfelelően vigyük magunkkal. Holnap hajnalban 11, napközben 21 fok lesz a maximum. Az őszi időjáráshoz pedig nem csak a lehulló falevelek, hanem sajnos az óraátállítás is hozzátartozik. Hamarosan hozom a hírekben, idén mikor számíthatsz rá.
0: Napközben dolgozol. Mi is?
3: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
0: Mi történik Szegeden? Mi van a világban? Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül, hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
3: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
0: a Rádió 88-ban.
3: Támogatja az Input csoport.
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
4: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
2: Már több mint 20 000-en tekintették meg a Móra Ferenc Múzeum Picasso kiállítását. A Szegedi Tudományegyetem egyik hallgatója csoportban érkezett a múzeumba ma délelőtt. A tárlat velük lépte át a kerek látogatószámot. Nem csak maga a kiállítás, hanem a hozzájuk szervezett ajándéktárlat vezetések is nagy népszerűségnek örvendenek. Sőt, a júniusi nyitás óta egy gyermekfoglalkoztató térrel is bővült a tárlat. Fogas Otto múzeum igazgató elmondta, hogy a drága barátom Picasso egészen január 10-ig látogatható.
6: Ugye a tavaly évben volt a jégkorszak kiállításunk, hát nyugodtan mondtam, az elmúlt 100 év leglátogatottabb kiállítása volt a maga 115 ezer látogatójával. Ugye egy képzőművészeti kiállítás az mindig más, szűkebb rétegeket vonz, de ha azt nézzük, hogy akár a Munkácsi kiállítás, amikor volt, akkor annak a léptékének megfelelő mértékben halad ez a kiállítás is.
2: Október első hétvégéjén ismét életre kell Tápi egyik legfontosabb hagyománya, megrendezik a tápai búcsút. A több száz éves hagyományt őrző programsorozatban kiállítás, süti-sütő verseny, menettánc, néptánc együttesek, csaknem 150 táncosa, tőzsonglőr show, emlékérem átadás és élő koncert is várja a közönséget. A programoknak a Hellerödön művelődési ház, a tápai búcsútér, valamint a tápai Szent Mihály templom adott hont. Nem támogatják a köztársasági elnök jelöltjét. Órákkal a jelölés után elutasította az államfő javaslatát Magyar Péter. A miniszterelnök a parlamentben tartott sajtótájékoztatón közölte, hogy a Tisza frakció nem támogatja Szatmári Zoltán legfőbb ügyészi választását. Baka András hétfőn jelölte Szatmárit a posztra, amelyet Nagy Gábor Bálint augusztus 25-i megbízatás megszűnése óta Lajtár István helyettesítőként tölt be. És idén szokatlanul hamar jön az óraátállítás. Az órákat október 25-én kell egy órával visszatekerni, így egy órával többet alhatunk, ugyanakkor a délutánok és az esték is hamarabb sötétednek majd. Az Európai Unióban évek óta vita zajlik arról, hogy szükség van-e egyáltalán erre a rendszerre. Egyelőre nem született végleges megállapodás, így idén ősszel is marad a megszokott menetrend. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallott.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál Peter Lohner.
0: Az

Klub 88-at hallgatott, ez Szeged legnagyobb klubja minden este 7 órától a Rádió 88-ban, és én voltam már úgy kórházban, hogy bennünket hallgattak, természetesen csak szépen csendben, de hogyha te is esetleg közé tartozol és ott dolgozol, akkor köszi a sok segítséget és a munkát, amit megteszel, és kitartást neked a ma estéhez. Ebben az órában is Peter Lohner mixel szól itt a 88-ban, Enrique Iglesias és Árás is érkezik többek között.

0: Mindjárt megtudhatod, hogy milyen időjárás vár rád, és hogy öltöztess fel a gyereket esetleg reggel iskola kezdés előtt. Én Büte Zsolt vagyok, ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, 9 óráig Peter Lohner mixét hallod, most jönnek majd a hírek, utána pedig Junior Jack és Bob Sinclair is tiszteletét teszi nálunk.
1: Köszi, hogy most is minket hallgatsz. Holnap változatlan marad a szegedi időjárás, hajnalban 11, délután 21 fokot mérhetünk, és napos, derült időre számíthatunk élénk széllel. Hamarosan elérkezik az ősznek a horrorfilmes időszaka is. Jön a Halloween lassacskán, amikor az ember vágyik egy kis borzongásra. Ha pedig borzongás, a hírekben arról is hallhatsz, hogy Szeged legsötétebb bűnügyei kerülnek képernyőre. Hamarosan jönnek a részletek.
2: Három után kivezet?
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go! Neked szól!
2: Este hétig segítünk! Merre indulj? Mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod!
3: Szóval, három után kivezet!
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint K. Gergő!

0: elkezdte kiszállítatni a szegedi önkormányzat a szociális tűzifát. A terv szerint november végéig minden rászoruló család megkapja az igényelt tűzelőt. Idén már családonként 2 erdei köbméter fa jár minden pályázónak, ez tavalyhoz képest a duplájára nőtt. Szénási Róbert önkormányzati képviselő elmondta, idén összesen 629 családot támogatnak a fűtési szezonban száraz helyi fatüzelővel.
1: Ezek vegyes fák, a feldolgozását és kályhakészlet darabolását és zsákolását a szegedi környezetgazdálkodási non-profit Kft. Végezte. Ugye ezek száraz fák, és különböző méretre vannak vágva, hogy ne csak nagy darab fák, hanem kisebb gyújtósok is esetleg legyenek ezzel is segítve az ő befűtésüket.
0: Emléktáblát avatnak Szegeden a Janikovszky Éva nagyszülei által 1899-től 1948-ig működtetett Bartós Lipót könyv- és papírkereskedés emlékére. Az emléktáblát a Móra kiadó és a Janikovszky Éva irodalmi alapítvány állítatja. Avatására szeptember 30-án 10 órakor kerül sor a Kárász utca és a Klauzál tér sarkán álló épületnél. A kormány vizsgálja annak a lehetőségét, hogy az önkormányzatok korlátozhassák a dohányboltok éjszakai nyitvatartását. A Trafikosok Szövetsége ugyanakkor tart attól, hogy egy ilyen szabályozási modell hosszú távon az ellátási hálózat széttöredezéséhez vezetne. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közölte, a kormány minden esetben arra törekszik, hogy a helyi közösségek több beleszólást kapjanak az életkörülményeiket befolyásoló kérdésekbe. Hogy mikor születhet döntés a kérdésben, azt nem árulták el. És Szeged legsötétebb bűnügyei kerülnek képernyőre. Farkas Helga elrablása és a Magda Marinkó nevével összefonódott gyilkosság sorozat is helyet kap az HBO új magyar dokumentum sorozatában. Az igazság mániákusai veterán nyomozók személyes visszaemlékezésein keresztül idézi fel a rendszerváltás utáni évek legsúlyosabb bűnügyeit. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 88!
3: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál Peter Lohner.
3: Az

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88, a Rádió 88 van.
1: Az este ígezni. It's all yours.
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál. Peter Lohner.

0: legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az esélyhez
0: mindig szóljon. Klub 88.
2: A lemezjátszóknál Peter Lohner.

A Klub 88 hallgatása közben is érdemes felmenni a rádió88.hu per zene oldalunkra és kitölteni a zenei tesztünket. Számodra csupán néhány percet vesz igénybe, nekünk pedig hatalmas segítség, hiszen megfelelő visszajelzést kapunk arról, hogy milyen zenéket játszunk. Napközben, amikor is 9 és 5 óra között csak egyszer játszunk egy dalt. A mai Klub 88-ban 9 óráig Peter Lohner a zenefelelős, az Alcazar a Fragma dalát is hallhatod, de még lesznek egyéb meglepetések is.

Mission of the Great.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az esélyes.
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál Peter Lohner.

0: Hogyha tetszett az elmúlt két óra zenei kínálata és a mixek, akkor adj egy nagy virtuális pacsit Pito Lonardnak, hiszen ő volt a zenefelelős. Jövő hétfőn 7 órától újra ő lesz majd. Most jön az időjárás jelentés és jönnek a hírek, utána pedig folytatódik a Klub 88 egészen 10 óráig.
1: Ez a Rádió 88 Szeged az életünk része. Az ősz egyik legbosszantóbb dolga talán az, hogy nem tudod, hogy most meleged van, vagy felszól, hol fel kell venni a kabátot, hol le kell venni, de akkor azt hova tedd, fogd, vagy közd a derekadra. Hát holnap is ez vár ránk, napos időnk lesz, és délután 21 fokot mérhetünk. Érdemes ilyenkor több időt tölteni a szabadban, akár Múrahalmon, ahol most látogató központ és gólya menedékház épült. Erről is hallhatsz a híre. Bővebben. Látogató központ és gólya menedékhez épült a Múrahalmi Nagyszíksústónál. A természetvédelmi és turisztikai szempontból is jelentős területen 1,4 milliárd forint értékű Európai Uniós beruházást hajtottak végre, így a tó és környezete korszerűbb szolgáltatásokkal gazdagodott. Szűcs Anikó vezető projektmenedzser elmondta, a látogató központban egyebek mellett interaktív kiállítás és a környéken forgatott természetfilmek is láthatók.
2: Ez egy 800 négyzetméteres új épület, ebben egy bemutatótér kapott helyet, illetve egy gólya kórház. A látogatóközpont körül épültek tájékoztatók, foglalkoztató terek, egy játszótér is, és a tó körül kilátópontokat alakítottunk ki.
1: A zöldítés fontosságára hívta fel

0: a figyelmet Botka László polgármester közösségi oldalán. Posztjában emlékeztetett, hogy a Zöld Fesztiválon konkrét példákon keresztül mutatták meg, hogyan tehetjük Szegedet ellenállóbbá a forróbb, szárazabb nyarakkal szemben. Szegeden a magánkertek összterülete jóval nagyobb, mint a közterületi zöld felületeké. Ezért a klímaváltozás ellen akkor tudunk igazán tenni, ha a saját kertünkben is hagyunk helyet a fáknak, növényeknek, vagy zöldre cserélünk egy burkolt felületet. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre fordul az időjárás és megkezdődik a fűtési szezon. Ajánlott a fűtőeszközöket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni, hiszen ezek a hőtermelő, jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodásuk esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. A fűtőeszközök mellett érdemes a kéményt is ellenőriztetni, amihez a 18-18-as számon kell időpontot foglalni. És több mint 10 év után jöhet a Z-világháború folytatása Brad Pitt-tel. Sokáig úgy tűnt, hogy a folytatásból nem lesz semmi, a színész viszont nem engedte el. A stúdió megállapodott arról, hogy elkészülhet a film, amelyben Brad Pitt ismét visszatér. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Ez a Rádió 88 Szeged az életünk része. Megtréfelt az időjárás, azt hittem ma hidegebb lesz, de a 21 fok ellenére igencsak meleg volt, hogyha az ember a napon tartózkodott. Holnap is ez vár ránk, derült napos idő lesz. Hajnalban 11, délután 21 fokot mérhetünk. És ne felejtsük, hogy holnap autómentes nap lesz, erről is hallhatsz majd a hírekben. A Szegedi Közlekedési Társasággal is találkozhatsz a holnapi autómentes nap programjain a Gogol utcában és a Szentgyörgyi Albert Agúrában. A tömegközlekedési vállalat járművekkel és tájékoztató anyagokkal települ ki, így az érdeklődők megismerhetik például, milyen elektromos közlekedési megoldásokkal rendelkezik jelenleg az SKT. Knezevics Viktor ügyvezető hozzátette, az autómentes napon elsősorban azt szeretnék megmutatni, hogy a tömegközlekedés egy valódi alternatíva lehet az autóval szemben.
1: Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyszerű esemény, arra, hogy kicsit jobban megismerjük a Szegedi Közlekedési Társaságot. Különösen fontosak az ilyen rendezvények, mert itt nem csak utasként találkozhatunk az emberekkel, hanem közvetlen kapcsolatba is léphetünk velük. Lehetőségünk van beszélgetni, lehetőségünk van nekik is kérdezni, véleményt mondani, és közelebb kerülni a vállalatunkhoz.
0: Halász Noémi lett a Szeged Jövője Egyesület új elnöke. A következő időszakban az Egyesület a helyi közélet erősítésére, új kezdeményezésekre és a szegediek érdekeinek képviseletére helyezi a hangsúlyt. Halász Noémi fontosnak tartja, hogy legyenek olyan helyi autonóm közösségek, amelyek nem kizárólag pártpolitikai szempontok mentén gondolkodnak a városról. Az Európai Parlament elé került a magyarországi azbesztügy. A Nyugat-Magyarországon feltárt Ausztriából származó azbeszttel szennyezett kőzúzalék ügyéről is beszélt Kulja András, a Tisza Európai Parlamenti képviselője, az Uniós Parlament plenáris ülésén a mérgező vegyi anyagokról szóló vitában. A Tisza álláspontja szerint egyértelmű és szigorú szabályokra van szükség annak érdekében, hogy a veszélyes, egészségkárosító anyagok ne kerülhessenek ellenőrizetlenül a magyar emberek lakó környezetébe. És The Weeknd egy új anime inspirálta dallal indította ázsiai turnéját.

Az eddig kiadatlan Tokió című számot egy japán énekesnővel közösen mutatta be. Egyelőre nem tudni, hogy mikor jelenik meg hivatalosan a szerzemény. A turné Jakarta, Szingapur, Szöul, Bangkok és Hongkong érintésével folytatódik, majd november 4-én Kuala Lumpurban zárul. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

0: Rádió 88.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el. Hát így hagysz el.

0: Rádió 88. Az életünk része.
1: Köszi, hogy most is a 88-at hallgatod. Kellemes időnk volt ma Szegeden, holnap sem lesz ez másként. Napon tartózkodva melegebb, az árnyékban hidegebb lehet, úgyhogy a kabátot ennek megfelelően vigyük magunkkal. Holnap hajnalban 11, napközben 21 fok lesz a maximum. Az őszi időjáráshoz pedig nem csak a lehulló falevelek, hanem sajnos az óraátállítás is hozzátartozik. Hamarosan hozom a hírekben, idén mikor számíthatsz rá. Már több mint 20 000-en tekintették meg a Móra Ferenc Múzeum Picasso kiállítását. A Szegedi Tudományegyetem egyik hallgatója csoportban érkezett a múzeumba ma délelőtt. A tárlat velük lépte át a kerek látogatószámot. Nem csak maga a kiállítás, hanem a hozzájuk szervezett ajándéktárlat vezetések is nagy népszerűségnek örvendenek. Sőt, a júniusi nyitás óta egy gyermekfoglalkoztató térrel is bővült a tárlat. Fogas Otto múzeum igazgató elmondta, hogy a drága barátom Picasso egészen január 10-ig látogatható.
2: Ugye a tavaly évben volt a jégkorszak kiállításunk, hát nyugodtan mondtam, az elmúlt 100 év leglátogatottabb kiállítása volt a maga 115 000 látogatójával. Ugye egy képzőművészeti kiállítás az mindig más, szűkebb rétegeket vonz, de ha azt nézzük, hogy akár a Munkácsi kiállítás, amikor volt, akkor annak a léptékének megfelelő mértékben halad ez a kiállítás is.
1: Október első hétvégéjén ismét életre kell Tápi egyik legfontosabb hagyománya, megrendezik a tápai búcsút. A több száz éves hagyományt őrző programsorozatban kiállítás, süti-sütő verseny, menettánc, néptánc együttesek, csaknem 150 táncosa, tűzsonglőr show, emlékérem átadás és élő koncert is várja a közönséget. A programoknak a Hellerödön művelődési ház, a tápai búcsútér, valamint a tápai Szent Mihály templom adott hont. Nem támogatják a köztársasági elnök jelöltjét. Órákkal a jelölés után elutasította az államfő javaslatát Magyar Péter. A miniszterelnök a parlamentben tartott sajtótájékoztatón közölte, hogy a Tisza frakció nem támogatja Szatmári Zoltán legfőbb ügyészi választását. Baka András hétfőn jelölte Szatmárit a posztra, amelyet Nagy Gábor Bálint augusztus 25-i megbízatás megszűnése óta Lajtár István helyettesítőként tölt be. És idén szokatlanul hamar jön az óraátállítás. Az órákat október 25-én kell egy órával visszatekerni, így egy órával többet alhatunk, ugyanakkor a délutánok és az esték is hamarabb sötétednek majd. Az Európai Unióban évek óta vita zajlik arról, hogy szükség van-e egyáltalán erre a rendszerre. Egyelőre nem született végleges megállapodás, így idén ősszel is marad a megszokott menetrend. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.